alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvás célt.

0: A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregory Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortek Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezhetett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine, egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt Team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akadt bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzs benszülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták. Soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.

0: 95 táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tiprótank hívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez vidd fel, majd végezz gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócold túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselhet a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamasz lányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére, és még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképpé állítottak össze. Ez ma már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük Altha Krohn körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül 2 óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba, ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetűs szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni, teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó 4 betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden hatodik ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita, egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E-k szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod és olvasd el visszafelé, ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a páruléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál, Vas Eszter, Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 cikis sztorit lányoktól arról, mit tettek meg egy fiúért, aki tetszett nekik.
1: Íme pár cikis sztori arról, mint ment keresztül 6 lány, akinek tetszett egy fiú. Pontosabban az a fiú.
2: Első sztorink, nem olyan titkos hódoló. Minden évben küldhettünk Valentin napi kártyákat a suliban, így jutott eszembe, hogy írjak egyet a srácnak, aki bejött. Mivel barátok voltunk, ismerte a kézírásom, ezért lefizettem egy lányt, hogy írja alá azzal, titkos imádód. Minden évben eljátszottam ezt, ám kiderült, egy közös barátunk elárulta neki a titkomat, így végig tudta. Kínos.
0: Második cikis sztorink, az új hit. Csatlakoztam a Hídgyulis csoporthoz, mert benne volt a fiú is, aki tetszett. Köztudottan ateista voltam, és ez az egy óra annyival telt el kedd reggelente, hogy próbáltam vele szemkontaktust létesíteni, miközben Istenről papoltak.
1: Harmadik, a környezettudatos szerelmes. Első éves egyetemista voltam, a kiszemeltem pedig a folyosó másik végén lakott, a szoba mellett, ahova a szemetet hordtuk. Így mindig jelentkeztem a szeméthordásra, hát ha összetalálkozunk a folyosón is, köszönhetek neki. Ha eltévesztettem az időpontot, akkor nekiálltam szelektálni is, így tuti elcsíptem.
2: Negyedik, az előrelátó. Amikor 18 voltam, az unokatesóm esküvői képére photoshopoltam magamat és a srácot, akibe bele voltam zúgva, hogy lássam, hogy mutatnánk együtt a szalagavatón.
0: Az ötödik cikis sztorink, a kicsit meggondolattam. Arra az egyetemre jelentkeztem, ahol az idegenvezető másodéves fiú édes és megnyerő volt. Felvettek, szóval egy életre szóló döntést hoztam egy kiszemelt miatt, akit ahányszor megláttam, csak fülig pirultam, de leszólítani nem mertem.
1: A plusz egyedik sztorink pedig a Pretty Little Lie. Első évtől érettségig volt egy fiú, akibe bele voltam zúgva. Természetesen nagyon népszerű volt. A kézilabda edzésen azt hazudtam, hogy smároltunk, csak azért, hogy beilleszkedjek a menő lányok közé. Mai napig nem értem miért. Egyszerűen kicsúszott, de azonnal megbántam. Természetesen a srác fülébe is bejutott, és borzalmasan kínos volt. Bocsánatot kértem egyik óra után, de nem hiszem, hogy valaha is elfelejtette. Az évkönyvben mi voltunk a legkínosabb párként feltüntetve.
2: Neked is van hasonló cikis sztorid? Írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015 áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek közt Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta egyszer-kétszer vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsüli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, LL Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsüli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsüli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsüli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon. 97.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltséggel hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek, például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefon görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösödettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont, és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ önszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, az az, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden ilyen eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Instagram fiókja

0: két gólt szerzett és 17 gólpasszolott.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük June Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt a szürke, kerekfoltokat apró küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a VIA vírus, a DIA betegsége disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszony, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak, például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szervezetek,

0: taxis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
1: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla. You're ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Ha Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bélyegeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökőév esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a mennyi innen jelentést hordozza.
0: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az 5 legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
2: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megrögyítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül megrögyítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massa csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massa a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massa, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnéznéd ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki.
1: Igen.
0: És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves sem meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táskarádió oldala.
2: 97.5 All the time. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma, a zen buddhizmus alapítója, harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Szennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vatta a növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Böricsi Járd. Mai adásban a társfüggőségről lesz szó. A társfüggőség vagy kapcsolatfüggőség a másik embernek a másik véleményének való kóros alárendeltség, mely a lehetetlenné teszi az egyenlőségen alapuló emberi kapcsolatok létesítését.
1: A társfüggőség oka az, hogy kisgyerekkorban nem alakulhatott ki megfelelő kötődés az anya és a gyermek között. Ha ez a kapcsolat nem tudott kialakulni vagy megszakadt, akkor felnőtt korukban a gyerekek ezt a kapcsolatot fogják keresni a többi emberben. 12-16 éves korban is lehetőség van erre a leválásra. Ám ha ekkor sem történik meg, a kialakuló társfüggőség felnőtt korban mind kapcsolatainkra, mind életvitelünkre kihatással lesz.
0: A társfüggő személyek másoktól teszik függővé önértékelésüket, véleményüket, hangulatokat és tetteiket is. Nem érzékelik a határt ma önmaguk és mások között, könnyen befolyásolhatóak, ugyanakkor akaratosak és manipulatívak is lehetnek. A kapcsolataikból hiányzik a kölcsönös szabadság és az önállóság.
1: Mivel másra akarja áttolni a felelősséget, fontos számára, hogy a kapcsolat megmaradjon. Ebből megfelelési kényszer ered. Ugyanakkor, mivel másokat tart felelősnek, saját gondolataiért elvárja, hogy mások is megfeleljenek neki. A megfelelési kényszer miatt a társfüggő személy sokkal könnyebben befolyásolható, manipulálható lehet, a másokkal szemben támasztott elvárásai miatt pedig követelőző és hiányzik az őszinteség.
0: De honnan tudod, hogy valaki társfüggő? A tünetei, ha valaki nem tudja a saját és mások érzéseit, gondolatait elkülöníteni. A mások jóváhagyására van szükség, ahhoz, hogy jól érezze magát. A mások problémái miatt is idegeskedik, és felelősnek érzi magát. Ha nem tudja, hogy mit akar, nem képes felismerni, hogy mire volna szüksége, vagy megfelelési kényszere van.
1: Összeomlik vagy kiborul, ha a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy várta. Minden energiáját másokra és az ő boldogságukra fordítja. Bizonyítani próbálja, hogy méltó arra, hogy szeressék. Nem hiszi el, hogy képes gondoskodni önmagáról. Idealizál másokat és csalódott, ha nem elvárásainak megfelelően viselkednek. Jelentéktelennek és bármire méltatlannak érzi magát, önmagát vádolja olyan dolgokért, amikért nem is felelős. Nem tartja magát elég jónak, fél a visszautasítástól, gyakran kerül áldozatszerepbe, fél hibázni. Arra vágyik, hogy mások jobban szeressék. Nem fejezi ki nyíltan az igényeit mások felé, inkább játszmázik vagy szavakkal, tettekkel célozgat, utalgat. Nem meri nyíltan kifejezni igazi érzéseit, attól félve, hogy akkor mások nem fogadják el. Hagyja, hogy mások megbántsák, és nem is próbálja megvédeni magát. Nem bízik önmagában és döntéseiben, nehezére esik egyedül lenni.
0: Társaságba, olvasásba, zenehallgatásba, alkoholba, a szenvedélyek hajszolásába, drogokba, munkába, evésbe, vagy bármilyen más tevékenységbe menekül, mert nem tudja egyedül önmagával jól érezni magát. Úgy tesz, mintha nem történnének vele rossz dolgok, még akkor is, amikor éppen történnek, mintha nem volna szüksége senkire és senkitől semmire. A világot és az embereket vagy tökéletesnek vagy pocséknak látja. Hazudik, hogy megvédje és fedezze azokat, akiket szeret. Nehezére esik örülni és spontánnak lenni. Általában nyugtalan, de nem tudja miért. Aggódik, hogy megszakadnak a kapcsolatai. Úgy érzi, hogy a kapcsolatai fogságban tartják, hogy mások vagy mások érzései irányítják. Fél a saját haragjától. Tehetetlennek, erőtlennek érzi magát ahhoz, hogy változtasson önmagán vagy életén. Úgy érzi, hogy valaki másnak kellene megváltozni ahhoz, hogy ő sokkal jobban legyen. Gondolkodásmódjára a végletesség jellemző.
1: Ezek a tünetek komoly kihatással lehetnek egy ember életére, és még ha fel is ismeri őket, nem biztos, hogy egyedül meg tudja őket oldani. Ha magadra ismertél, kérj segítséget, hiszen a saját és a környezeted élete is könnyebb lesz, ha le tudod ezt küzdeni.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: adásod te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kurusz Regina, Gál Zsombor, Porkolá Boldizsár és Dukai Alexandra. Tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül! Csabai Attilával beszélgetünk a Már Vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyen a kenyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll, jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon megyátok a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú tagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerünkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi teljesebb baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyérlisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, hogy ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap azt neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni, az nehéz.
6: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenesztrémelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhellyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagy közönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tagidő korlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a 4 főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Somos Péter és Nyári Ádám. A mostani adás során szerettem volna valami igazán különleges sportot bemutatni, és egy kis böngészés után meg is találtam az igazit. Amikor ezt megtaláltam, ezzel kapcsolatban három kérdés merült föl bennem azonnal, hogy miért, és hogy ez még miért nem híres. Hölgyeim és uraim, íme a víz alatti jégkorong.
1: Ahogy a nevéből is sejteni lehet, a játék alapjai azonosak a hagyományos jégkorongéval, azzal a jelentős eltéréssel azonban, hogy a jég másik víz alatti felén játsszák.
0: A játék célja, hogy a 6 méter széles, 8 méter hosszú pályán a kb. 25 cm átmérőjű hunkarocell korongot a jégbe fejjel lefelé rögzített kapuba juttassák. A jég alatt egyszerre a két fős csapatok egy-egy tagjai küzdenek egymással, akiknek nem csak remek búvároknak kell lenniük, de igen nagy tüdővel is kell rendelkezniük, hiszen a sportot mindenféle légzőfelszerelés nélkül játsszák.
1: És ebben eltér mondjuk egyes más víz alatti sportoktól. Vannak ugye olyanok, amik szintén így egy hagyományos sportágnak a víz alatti megvalósításai, amit ugye egy búvár palackokkal játszanak.
0: Amúgy ennek is van, tehát a jégkorongnak is van még egy másik változata. Én azt nincsen magyar fordítása, én ezt csak simán víz alatti hokinak fordítottam, amit egész konkrétan az úszómedence alján játszanak búvár felszerelése, de hát ott nem a kétfokos vízben, hanem az úszodában, tehát azért ez lényegesen egyszerűbb.
1: A játékosok 30-60 másodpercenként feljönnek a jégbe vált lyukakon, hogy levegőt vegyenek.
0: Viszont tehát érthető módon nem olyan ritka, hogy valaki nem ér fel időben és eszméletét veszti a víz alatt, ilyenkor azonnal akcióba lép a négy lyukaknál várakozó oxigénpalacka felszerelt búvár egyike.
1: Hagyományos testvéréhez hasonlóan a víz alatti hoki is harmadokból áll, ezek azonban nem 20, csak 10 percesek, és köztük 10 perces szünetek vannak, hát igen, egészségügyi okai lehetnek ennek.
0: Valószínű, bár ugye közben van csere, tehát egy csapat ugye két főből áll, és néha cserélnek.
1: És 10 perces szünetek vannak, amikor a játékosok a pálya mellett felállított sátrakban és szaunákban melegedhetnek fel, hiszen hiába a búvár felszerelés, a víz még így is hihetetlenül hideg.
0: Az első víz alatti jégkorong világbajnokságot 2007. februárjában tartották Dél-Ausztriában, a Weissensee tó jegén, illetve hát egész konkrétan alatta.
1: A játékosok 30 cm vastag jég alatt 2 fokos vízben játszottak. Az első helyen Finnország végzett, nem is értem miért. Őt követte Ausztria és Szlovákia. Rajtuk kívül még Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország és Szlovénia képviseltette magát a tornán.
0: Szerinted ennek a sportnak az elterjedésére mennyire van esély mondjuk úgy világszinten? Hiszen azért nyilván vannak olyan országok, ahol ezt nehezen megvalósítani, de azért például szerintem Magyarországon egy víz alatti jégkorongpályát igazán lehetne létesíteni.
1: Lehetne, hát hogyha annyira fölkapnák az emberek, annyira tetszen, akkor már mostanra egy kicsit jobban elterjedt volna, hiszen 10 éve volt az első világbajnokság.
0: Nekem mondjuk nagyon tetszik, tehát én abszolút támogatom.
1: Tehát én azt gondolom, hogy így egyes társadalmi csoportoknak a kedvelt hobbiaként, akár résztvevőként, akár nézőként terjed inkább be, mint sem úgy egyetemesen.

0: Torik, Pletka és a Tezenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjanka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alváscélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezhetett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt Team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cápa rajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
0: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támpontul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szertefoszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát, úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
1: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elért. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslés

tudósítások szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekénél is jelentkezzen.

0: 97.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka, Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakartájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozó számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagút rendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
0: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
1: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
0: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkeltek között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokból ássa ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zsombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja föl a mozgóképek kifejezést, aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobo no Shinjukacho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Szeitáró festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten Mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzo Genkamba no Maki. A címbeli Mukuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában 4 fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a 3 kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy a reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Az ONA az OVA mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse, Izuku Midoriya, ugyanis egy olyan világba született, ahol általános, hogy mindenki szupererővel bír. A Midoriának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 5+1 tippet, hogy zökkenőmentes legyen utazásod.
1: Mindannyian tudjuk, hogy az utazás gyakran stresszel jár, pedig épp ilyenkor kéne, hogy kikapcsolódjon az ember. Annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az utad, érdemes néhány dolgot figyelembe venni, mielőtt startolnál.
0: Tervezz előre! Írj össze egy listát arról, hogy milyen költségekkel kell számolnod, milyen programokon szeretnél részt venni, ezek mennyibe kerülnek, és milyen áron vannak a különböző élelmiszerek, a szállás és a repülőjegy. Ha ezeket pontosan követed, nem lesznek kint anyagi problémák.
1: Óvatosan válassz szállást. Nem csak az a legfontosabb, hogy minél olcsóbb helyen szállj meg, hanem érdemes figyelembe venni sok másik tényezőt, például a közbiztonságot. Nézz utána, hogy milyen az adott környék, ahol keresgélsz, mielőtt lefoglalnád a szállásod.
0: A harmadik tippünk, hogy zökkenőmentes legyen az utad, hogy vedd figyelembe a vallást is. Egy nagyon jó módja a low-budget utazásnak, ha kiviszel ételt, amit majd ott megfőzöl. Nagyon fontos azonban, hogy néhány országban a vallás miatt egyes termékeket nem vihetsz be. Ezt mindig vedd figyelembe utazás előtt.
1: Készíts programtervet! Tudjuk, hogy sok munka és idő, de elképesztő módon megkönnyíti majd utadat. Írd össze, hogy miket fogtok megnézni, hova mentek majd, és azt is pontosan, hogy hova, hogyan kell eljutni. Buszok, vonatok, ezeknek a száma, indulási és érkezési idejük.
0: Az ötödik tippünk, hogy mit csinálj és mit ne. Minden országnak van egy tabu listája, ezt érdemes átböngészni, mielőtt elutazol. Vannak olyan helyek, ahol például nem ajánlott a csapvízfogyasztás, egyes részeken pedig húst nem ajánlott enni. Ezeknek mind nézz utána.
1: Az utolsó dolog pedig, hogy figyelj a bőröndödnek a méretére. Akárhányszor utazunk, mindig van legalább egy valaki, akinek a bőröndje nagyobb a kelleténél. Mielőtt elrepülnénk egy másik országba, mérjük le pontosan a bőröndünket, hogy emiatt ne kelljen felárat fizetnünk.
0: Neked van valami sajátos szokásod, vagy valami bevált tipped, amikor utazni szoktál?
1: Hát ugye ilyen bevált dolog nincsen, egy átlagos, igazából én tervet készítek, hogy mit csinálok, mikor csinálom, meddig csinálom, és így belépőjegyeket is mindig előre foglalunk, ha olyan helyre megyünk, és igazából ilyen kis előre tervezés. De néha jönnek spontán dolgok is, és igazából csak ennyi. Neked?
0: Hát én általában úgy utazok, hogy mindent a véletlenre hagyok, és az utolsó pillanatban indulunk el, vagy épp az utazás előtti nap találjuk ki, hogy hova is megyünk, meg se tervezzük azt, hogy mi a pontos program, csak úgy spontán teszünk mindent.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vince Ambrus, Hanvár Benjamin és Ősze Botond. Milyen a jó sláger? Mitől lesz sikeres egy zene? A milyen a jó sláger kérdés azért ezerszer nehezebb, mint például a milyen a jó film. Mert alapjáraton az emberek szeme még mindig sokkal érzékenyebb, mint a fülük. Így míg a zenében csak a hozzáértők hallják meg a hibákat és az igénytelenségeket, a filmben a laikus is látja, ha valami amatőr. A zenéről mindig is nehezebb volt beszélni, mint egy filmről, mert mindenkinek máshogy jön le, sokkal megosztóbb.
1: Sokan mondják, hogy nincs rossz zene, csak rossz közönség. Valljuk be, elég szegényes mondás, de az bizony igaz, a legérdekesebb zenék is megtalálják közönségüket. A zene mienségét, a hozzáértők ezek alapján ítélik meg. Hogyan szól a zene, mennyire sokat mondó a dalszöveg, mennyire tartalmaz valami olyan technikát vagy újítást, amitől más lesz, mint a többi. Milyen hangulatváltások vannak benne, milyen hangnemben van feltüntetve, és hogy az énekes hogyan énekel.
2: Alapesetben viszont a hallgatóság nagy része nem foglalkozik ezekkel a szempontokkal. Számunkra a sikeres zene, a sláger más elemekből áll össze. A slágerlista legsikeresebb dalait főként a vidámság, boldogság és a bulizásra alkalmasság jellemzi. Ezen kívül sok esetben azok a zenék futnak be, melyeknek a dalszövegek könnyen megjegyezhető vagy ismert előadója van.
0: Ismerős az az érzés, amikor egy olyan dal megy egész nap a fejedben, amit legszívesebben elfelejtenél. Legutóbb a Valmár és a Szikora Robi közös dalának, az Úristennél éreztük ezt, amikor eszünkbe jutottak az elmúlt 20 év legdallamtapadósabb alkotásai, például a Despacito.
1: 2017 legidegesítőbb és egyben legsikeresebb dala a Despacito volt. Abban az évben Luis Fonsi és Daddy Yankee uralta a toplistákat, bár ennek nem mindenki örült. Az ember hiába próbálta elkerülni és rá se keresni, a Despacito mindenhol ott volt. A szerzőpáros annyira egyslágeres, hogy a magyarországi koncertjükön többször is előadták a sikerdalt. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémáma is lehet.
1: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudná mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a táj leírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lett azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
0: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Neis és Frieder Naik voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
1: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
0: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciáé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma 13 ország különböző üdvözlési formáját hoztuk el.
0: Te tudod, hogy egyes távoli kultúrákban milyen különböző köszönési formákat használnak? Érdekesek a különbségek. Az biztos, hogy egyik sem fogható a jó öreg hazai készfogáshoz.
1: Vajon ezek az üdvözlési formák napjainkban is mindennaposak? Mit gondolsz, mi lehet az oka ezeknek a különböző, néhol egyszerű, néhol intim, néhol bonyolultnak tűnő, rítusszerű köszöntési formáknak?
0: A Fülöp-szigetekiek szép gesztusát Manonnak nevezik. Ezzel mutatják ki tiszteletüket a fiatalabbak, a tapasztaltabbaknak. Megfogják az idősebb személy kezét, és egy finom mozdulattal hozzáérintik homlokukat.
1: A japánok meghajlással köszöntik egymást, aminek időtartama és testtartási szöge szituációtól függően változó.
0: Az emberek Indiában a namaste szót használják egymás köszöntésére, miközben tenyereiket a mellkasuk fölött összeérintik, fontosabban összeszorítják és ujjaikat felfelé fordítják.
1: Hasonlóan Indiához, a táj üdvözlési forma, a váj, egy imához hasonló gesztus, amit egy finom meghajlással kísérnek.
0: Franciaország népi szokása, hogy arcon csókolják egymást a találkozó felek.
1: A maori emberek Új-Zélandon egy hagyományos gesztussal, a hongival üdvözlik egymást. A két ember egymáshoz érinti orrát és homlokát köszönésképpen.
0: Botswanában, Afrikában egyszerű, de hosszabb lépések folyamatát kell követni a megfelelő üdvözlési forma betartásához. A jobb karjukat kinyújtják, míg a balt a jobb könyökük alá helyezik, majd összeérintik kezeiket, először csak a hüvelykújjukat, majd tenyerüket, majd visszaállnak az eredeti pozíciójukba.
1: Mongóliában az emberek egy sálat adnak egymásnak ajándékba, miközben mindkét kezükkel egymásba karolnak és enyhén meghajolnak.
0: Szaúd-Arábiában az emberek készfogással köszöntik egymást, és azt mondják Assalamu alaikum, azaz békesség legyen rajtad. A köszöntést olykor orruk összeérintésével is kísérik, vagy egymás vállára helyezik az ellenkező kezüket.
1: Tuvalu egy polinéziai sziget, ahol az emberek hagyományos üdvözlési formája egy mély lélegzetvétel, miközben arcukat egymáshoz nyomják.
0: Kenyában a Maszai törzs az új embereket úgy fogadja be, hogy egy táncszertartást rendeznek, ahol körben versenyeznek, ugrálnak minél magasabbra.
1: A malájok jellemzően mindkét kézzel megérintik egymás kézfejét, aztán tenyerüket a szívükre helyezik.
0: A tibeti emberek egymás köszöntéseképpen kinyújtják a nyelveiket, hogy bebizonyítsák, nem reinkarnációja egy irgalmatlan 9. századi királynak, akinek közismerten fekete nyelve volt.
1: Te milyen köszönési formákat ismersz? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, az mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Hello Hungary, this is Alesso.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: Top slágerek megállás nélkül.
4: Ez a BPM.
1: This is Calvin Harris. You're listening to
5: Táska Rádió.
6: Hey, this is Charlie Puth.
7: Hi, this is Ricky Iglesias.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
3: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
9: Hírek a Táska Rádióban.
10: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz ihlette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
9: Sporthírek a Táska Rádióban.
10: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a Lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésre lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólt passzolott.
9: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
10: Ma a

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elhúszított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
2: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
0: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antoine Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: 95. Táskarában.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfényt, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.
2: 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítené az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

Ott ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utána karokonok, engedd el, engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék ki nos szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el, engedd el, engedd el.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Almira és Bódis Bence. Most a személyes kedvenc előadómról, Pitbullról lesz szó. Ha ezt a nevet mondom neked, hogy Pitbull, valószínűleg a 10-es évek elejéről egy hatalmas láger jut eszedbe, de életében elég hosszú út vezet idáig. A rapper eredeti nevén Armando Christian Perez Miami-ban született, és kubai származású. A Miami Coral Park High School fősulin végzett, ahol már a rappelésre fókuszált, és elkezdte írni első dalait.
1: 2004-ben jelent meg debutáló albuma, a Miami, aminek a vezető slágerét Claude Lynn Johnnal és Diaz Brothers-szel közösen alkotta meg. A korong a Billboard listán a 32. míg a Hot Rap Truckson a 11. lett. 2004-től szinte mindennapi vendég volt a Miami rádiókban. Pitbull későbbi számai egy-két filmben hallhatóak. Pályafutása kezdetén az Zója című dala bekerült a Too Fast Too Furious című filmbe.
0: Tovább repülve az időben, 2009-ben jelentek meg az első világszerte felkapott dalai, az I Know You Want Me és a Hotel Room Service. Utóbbi a Hot 100 listán a 11. helyig felkúzott. 2011 a duettek éve volt Pitbull számára. Évelején az Ördögi Kör című szappan opera főszereplőjével, Jean Carlos Canelával dolgozott együtt egy duett erejéig, amit egy újabb közreműködés követett, Jennifer Lopez oldalán. Az On The Floor szinte minden valamire való lista élmezőnyébe került, és a tavasz egyik legnagyobb slágere lett. Ezzel a duettek sora még nem zárult le, márciusban debütált a Give Me Everything, április végén a Rabiosa Shakirával közösen, majd júniusban a Rain Over Me következett.
1: A rapper szakmai oldalról sok támadást érte a dalaiban észrevető koppintások miatt. Például az On The Floor-ban felfedezhető egy betét a 80-as évek egyik hatalmas kedvencéből, a Lambadából, vagy a Christina Aguilera-val közös Feel This Moment-ben hallható dallam, az Aha, Take On Me-ből. Természetesen a rajongókat ez cseppet sem zavarta, és az említett slágerek hatalmas népszerűségnek örvendenek mind a mai napig.
0: 2014-ben nagy áttörés hozott a Shakirával közös VR-ban, amit a foci VB-re írtak. Ez minden idők legnépszerűbb olyan dala, ami a futballal kapcsolatos. Ennek ellenére a Billboardon csak a 7. helyig jutott, viszont az biztos, hogy a dalától az egész világ megismerte Pitbullt. Az utóbbi 2 évben 2 nagy slágere született, a Halálos Iromban 8-ból ismert Heima és a Floridával közös Greenlight, ami szintén az autóversenyzésről és a száguldás szeretetéről szól.
1: Végül néhány érdekesség. Egy későbbi interjúban elmondta, hogy miért választotta a Pitbull nevet.
0: A kutyák túl hülyék, hogy veszítsenek, és törvényen kívüliek Floridában. Kb. Én is így írnám le magamat.
1: Mondanom sem kell, hogy ezzel később botrányt okozott az államokban. Továbbá 2018-ban bejelentette, hogy a fezenen fog fellépni. Ám 2 héttel a koncert előtt az eseményt törölték. Végül Florida jött el Székesfehérvárra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Ma a Legóról fogunk beszélni, és annak történetéről és rekordjairól. Kezdjük is ott, hogy honnan származik a Legó. A Legó egy Old Creek Christiansen nevű dán asztalos fejéből pattant ki. Christiansen Dániában egy kicsi műhelyben kezdett el dolgozni három fiával. Olének nehéz dolga volt, de szerencsére akadt egy kis segítsége. Az egyik fia, Gottfred Creek Christiansen, nagyon sokat segített neki abba, hogy gyorsabban folyjon a munka.
1: Először fajátékokat kezdett gyártani, amiket nagyon szépen készített el, hiszen azt gondolta, hogy a gyerekek legminőségibb játékokat érdemlik. Ole azon gondolkodott, hogy kellene egy jó név a boltjának. Aztán arra jutott, hogy úgy fogja nevezni, hogy Lego. Ez a név onnan jött, hogy jól játszani azt jelenti dánul, hogy Leggott. És ennek a két szónak az első két betűjét használta fel.
0: Ole éppen Kopenhágába ment, hogy megnézzen egy új gépet, ami műanyagot présel. Ole nagyszerűnek találta. Azonnyomban felhívta fiát, és közölte vele, hogy szerinte műanyagjátékot kéne gyártaniuk, mert az nagyon megdobná a keresletet. Haza is ment, és beszerezte a műanyag frissgépet, gépet, és el is kezdtek vele csörgőket, és más műanyagjátékokat gyártani. De Olénak valahogyan csak a kockákkal járt az esze. El is készítette a Lego kockát, amit egymásra lehet építeni. De ahogy teltek múltak az évek, Gottfred is felnőtt lett, és rájött, hogy a Lego elemek folyton szétesnek. Ezért hát megalkotta azt, hogy egymáson maradjanak. Egy már határtalanul lehetett belőle építeni. Sajnos ezt Ole már nem érte meg.
1: Na ez volt a Lego története. Most pedig jöjjön néhány Lego rekordokból. A világ legnagyobb Lego építményét több mint 10 000 ember építette, és összesen 3 millió darabból áll. Ez az alkotás Asmogel Milliard Factory, ami a Manchesterben épült legnagyobb textilgyár. Ez az alkotás több mint 200 000 négyzetméteren terül el.
0: A világ legnagyobb Lego készlete, ami összesen 11695 darabból áll, egy hatalmas falra kitehető világtérképet ábrázol. Azonban azt érdemes megjegyezni, hogy nagyon kicsi pötty elemekből lehet kirakni. Hasonlóan, mint egy kirakóst. Tehát ezért lett ez a legnagyobb készlet.
1: Legérdekesebb minifigurát is megemlítem. Igaz, hogy ez nem készlet, sem műalkotás, de a figurák is lehetnek nagyon érdekesek. És az a figura pontosabban három, amiről beszéltem. Hiszen az nem más, mint egy Jupiter figura és egy Juno, egy Galileo Galilei figura, amelynek alumíniumból készültek, méghozzá azért, mert nagyon strapabírónak és nagyon könnyűnek kellett lenniük. Ezeket a figurákat 2011-ben felrakták Juno űrszondára, és kilőtték őket. Máig is ott van fenn, keringenek az űrben. Az ára több mint 2 milliárd dollár. És ez azért ennyi, mert azzal kalkuláltak, hogy ha valaki le akarná hozni onnan, akkor beletartozna az, hogy te kimész az űrbe, felszeded a minifigurákat és lejössz. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Több mint egy év után visszatértek a Földre azok az űrhajósok, akik a nemzetközi űrállomáson rekedtek, miután kapszulájuk meghibásodott. Írja The Guardian. A három férfi szeptember 27-én épségben landolt Kazasztánban.
0: Az űrhajósokat a Soyuz MS-22 vitte az űrállomásra, és azzal is érkeztek volna vissza. Azonban egy űrszemét megsértette az eszközt, emiatt nem lett volna biztonságos azzal utazni.
1: Sergej Prokopjev és Dmitri Petalin, orosz kozmonauta, valamint Francisco Rubio, amerikai astronauta, így a tervezett 180 helyet 371 napot töltött a Földön kívül, utóbbival ezzel felállított egy rekordot is.
0: Az űrhajósok számára februárban már küldtek egy új Soyuz űrkapszulát, de nem térhettek azonnal, ugyanis meg kellett várniuk, ameddig a helyükre új emberek érkeznek. A csapat így végül csak szeptemberben térhetett vissza a Földre.
1: A többi űrben töltött időhöz képest valószínűleg ez volt eddig a leghosszabb idő, amit kint töltött egy csapat, teljesen tehetetlenül várva a megmentést. A mentőkapszula teljesen biztonságban érkezett vissza a Földre, benne a megmentett űrhajósokkal.
0: Hihetetlennek fog tűnni, de az első rekordot még Oroszország válította fel anno a 90-es évek közepén. Összesen 470-437 napot töltöttek az űrben az asztronautáik.
1: Nem semmi, hogy a sok megpróbáltatás ellenére az űrkutatások azóta sem álltak meg, és már készül is a következő rakéta, amely az emberiségnek ismét lehetősége lesz felmenni a felfedezetlen hatalmas világűrbe.
0: Hihetetlennek fog hangzani, de az első rakéta, amelyet emberekkel fedélzeten küldtek fel a világűrbe, az 1961. április 12-én történt meg.
1: Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, a Vostok 1 típusú, egyszemélyes űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerülte a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén.
0: Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben. Hőstette gyakorlatilag egy új korszak nyitányát jelentette. Leginkább az orosz származású Konstantin Eduardovics és Szergej Pavlovics volt az, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy embert küldhessünk az űrbe.
1: Valószínűleg ezek nélkül az emberek nélkül nem tartana a tudomány és az emberiség a mai napon ott, ahol tart. Tudtad, hogy nem csak a testi, hanem a mentális egészség is nagyon fontos?
0: Mi is a mentális egészség? A mentális egészség alatt értjük az érzelmi, pszichológiai és társadalmi jólétet, illetve bármit, ami befolyásolja az agyi képességet, felfogást és viselkedést. Többek között eldönti azt is, hogy egy egyén hogyan kezeli a stresszt, kapcsolatokat és döntéshozatalt.
1: Az ember mentális állapotát több szempont határozza meg. Ilyen például a biológiai, egyéni, családi és szociális, illetve gazdasági és környezeti tényezők.
0: A mentális egészség fogalomkörébe tartozik, hogy milyen forrásokból szerezzük információinkat, hogyan használjuk fel azokat az egészségünket érintő tevékenységünkben és döntéseinkben. Az érzelmi egészség meghatározza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek kifejezni érzelmeinket, mennyire értjük meg saját érzéseinket és másokét is.
1: A személyiséggel kapcsolatos egészség arra vonatkozik, hogy milyen embernek látjuk magunkat, mit szeretnénk elérni, milyen az értékrendünk, mik a céljaink, és hogyan képzeljük el, illetve valósítjuk meg önmagunkat.
0: A társadalmi egészség körébe tartozik, ahogyan magunkat, mint egyéneket látjuk, ahogyan a társadalom tagjaival együttműködünk, és hogy milyenek emberi kapcsolataink, viszonyaink. A spirituális egészség is létfontosságú az általános egészség szempontjából, mert integrálja az egészség többi dimenzióját. Ez abban nyilvánul meg, hogy mélyen mi érdekel bennünket, és hogy hogyan viszonyulunk a dolgokhoz.
1: Tudtad? Az értékrendszerünkből adódó értékítéletek alapján hozzuk meg életvitelünkre vonatkozó döntéseinket. Ezért egészségesen élni nem egyenlő azzal, hogy az egészséget, mint értéket önmagában elfogadjuk. Az egészséges életvitel sokkal inkább azon az értékrendszeren alapul, amelyel a bennünket körülvevő világhoz viszonyulunk.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Faragó Zsófi és Grácz Gréta. Ma az egyik legnépszerűbb videójátékról, a The Sims 4-ről lesz szó. Esetleg nem játszottál még vele és kíváncsi vagy, hogy működik? Semmi ok az aggodalomra. A játék elején kapsz egy rövid bemutatót a játék menetéről.
1: A The Sims 4 egy életszimulációs játék, amit a Maxis és a Sims Studios fejlesztett, és az Electronic Arts jelentetett meg. 2013. május 6-án jelentették be, majd 2014. szeptember 2-án jelent meg a játék az Amerikai Egyesült Államokban. Két napra rá pedig Európában is kapható lett. Később a játékhoz kiegészítő csomagok, játékcsomagok és cuccos csomagok jelentek meg. Ezek legfőképpen új berendezési eszközöket és a szimek külsejével kapcsolatos dolgokat tartalmaznak. Néhány csomaggal új tulajdonságokat is kaptak a szimek. A játék célja, hogy létrehoz egy sikeres háztartást, munkát adj nekik.
0: A The Sims 4 nagyon sokat fejlődött a The Sims 1-hez képest, ami 2000 februárjában jelent meg. A legnagyobb újítás, hogy a korábbi úgynevezett csúszkákat, a szabad formálás váltotta fel. A The Sims 3-ig nem lehetett szabadon formázni a karakterünket, viszont a Sims 4-ben már egy kattintással olyan arcot, testalkatot kaphat a szimünk, amilyet csak szeretnénk. Tehát minden testrész szabadon formázható. Ez a fejlesztés sokkal realisztikusabbá tette a játékot. Vannak teóriák, hogy a Sims 5 2020-ban fog megjelenni.
1: Gréta, neked mi a véleményed a játékról? Mióta játszol vele?
0: Én nagyon szeretem ezt a játékot, mert szerintem egy nagyon jó unaloműző, és az, hogy mikor játsz, vagy mikor játszom vele, hát egy 2 éve körülbelül azóta játszom vele. Szerinted mi a legjobb a Sims 4-ben, Zsófi?
1: Szerintem az a legjobb benne, hogy nagyon egyedi szimeket lehet már készíteni benne, meg házakat is.
0: És képzeljétek, vannak teóriák, hogy a Sims 5 már 2020-ban megjelenik. 9, 7, 5, Táska Rádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a lovasközpont életéről mesél.
2: Mi ennek a helynek az egész lényege?
3: Mosolyvár lovasközpont, igazából, ha így erre gondolok, az jut eszembe, hogy ez a hely az összefogja a családot. Hiszen, ha így körbenézek, ez nem valósult volna meg a szüleim, a nagyszüleim, a tágabb család, vagy a férjem, a barátaim nélkül. Úgyhogy ez az a hely, ahol nyugalom van, ahol tényleg a család az összefog mindenbe, és van, hogy a húgom, van, hogy a szüleim segítenek a trágyaszedésbe, az etetésben, mindenben. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok.
1: Terveztek még pónikat venni a közeljövőben?
3: Hát, én mindig. De a családtagok mindig leállítanak, hogy nem kell. Egyébként nem régen érkezett 2 újonc, úgyhogy őt még hat az újdonság ereje. Most egy darabig még nem lesznek pónik, de nyilván nyitott szemmel jár az ember mindig, hiszen azért rájuk is figyelni kell, hogy ne legyen túl megterhelő, illetve aki már így kiöregszik, akkor helyére kell olyan, aki még frissen, újult erővel tudja fogadni a gyerekeket.
1: Szeretnétek fejleszteni a lovas foglalkozást?
3: Alapvetően mindig az a célunk, hogy új játékokat gyártsunk, vegyünk, vagy találjunk ki, úgyhogy ezzel mindig azt mondanám, hogy fejlesztjük a lovas foglalkozásokat. Alapvetően, ami most így fejlesztésnek indul itt a Mosolyvárban, és szeretnénk egy játszóteret, hogy amikor a tesópárok jönnek, és az egyik lovagol, addig a másik tudjon játszani, illetve mi is így hasznosnak gondoljuk, akár a hintának a funkcióját így az olyan gyerekeknél, akik fejlesztéssel érkeznek hozzánk.
1: Mit csináltak eddig a táborban a gyerekek?
3: A mesetáborunk már lezárult, ez előző héten volt. Itt az egyik anyukánk írt egy mesét a Mosolyvár Lovas Központról, és 3 csapatunk volt. Az volt a mesének a története, hogy Lolo, az egyik pónink, barátokat keres. És 3 pónilovunk szerepelt a mesében. A mese végén pedig Lolo megtalálta a barátait egy kerti partin, és ezt a mesét előadtuk a szülőknek. Úgyhogy ez volt előző héten, de voltunk kirándulni, kézműveskedtünk, különböző lovas foglalkozások voltak a gyerekeknek, lovastorna, játékos lovas foglalkozás, megtanulták, hogy hogyan irányítják a lovakat, hogyan kell velük földről dolgozni, lófürdetés, úgyhogy ilyen programok voltak.
1: Van kedvenc pónid?
3: Kedvenc pónim az összes a kedvencem. Hát, ahogy már így mondtam, ugye személyiségük van a lovaknak, és mindegyiket másért szeretem, de aki legrégebb óta a csapattagja, a Brutus, ő a húgomnak a pónia volt, csak a húgom a balesetem után már allergiás lett a lószőrre, így ő nem lovagol, ő az, aki talán így a legközelebb áll hozzám, hiszen ő már 7 éve a családtag.
1: A táborozók úgymond mennyit foglalkoznak a lovakkal?
3: Napi 2-szer van nekik lovas foglalkozás, de ilyenkor ők gondoskodnak mindenről, tehát ők etetik, itatják őket, trágyát szednek, ők hozzák fel a karámból őket, ők fürdetik meg őket, pucolják le, tehát igazából azt mondanám, hogy egész nap foglalkoznak velük, csak amikor van valami közös program, vagy ebédelünk, reggelizünk, uzsonnázunk, akkor jövünk fel, de egyébként meg a lovakkal vagyunk egész nap.
1: Mi a különbség egy póni és egy nagy ló között?
3: Pónival azért szeretünk jobban dolgozni a gyerekeknél, hiszen alapvetően, amikor meglátják, az az első, hogy azt mondják, hogy de cuki, és nem az, hogy úristen, mekkora félek tőlük, illetve ahogy ráülnek a hátukra, pont olyan távolságban vannak, hogy a különböző játékokat, azokat így tudjuk nekik adni, illetve kényelmesen tudnak játszani, mi is elérjük a gyerekeket, akár egy csipeszezésnél, ahol ugye lényeg, hogy nem egy 175 centis ló áll mellettünk, én ugye a 161 centimmel ezt nagyon preferálom, illetve még abban, hogy a póniknak teljesen más a mozgása. A nagyobb póninak egy kicsit kényelmesebb, a kisebb pónik egy kicsit pattogósabbak. Így a gyerekek szoktak válogatni, hogy ma olyan napjuk van, hogy ők szeretnének többet pattogni, úgymond. Tehát, hogy jobban többet emelkedni, hiszen ugye a pattogás az még így az elején történik, amikor nem tanulják meg a könnyűgetésnek az alapjait, akkor például a kisebb pónikat szokták választani a lovas foglalkozásokhoz.
2: Ajánlatok egy olyan gyereknek egy ilyen lovas foglalkozást, aki például félne a póniktól, de hogy le akarja küzdeni.
3: Abszolút, hiszen nálunk a 80 centis pónitól indul a méret, ő a Béci, ő a kisöcsémnek a pónia, és aki úgy érkezik hozzánk, hogy fél a lovaktól, vagy a póniktól, vele szoktuk kezdeni, hiszen egy ovis gyerekkel egy méretű a Béci, és így abszolút megtalálják az összhangot, hiszen csak előrefele néz a gyermek, és már egyből a szemébe néz a Bécinek, és ott van, és megsimogatja, úgyhogy így érdekes, mert a szülők mindig úgy hozzák, hogy hát ő fél a lótól, nem tudja, hogy fel fog-e ülni, vagy mi lesz, de ahogy a Bécivel kapcsolódnak az első 10 percbe, utána már egyből át tudunk térni a nagyobb pónikra is.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarf Jönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prostata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Honren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezhetett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt Team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.

95 Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Becker, a mikrofonoknál Hedrik Mira, Kovács Jászmi, Racadov Maja, Salfjanka és Bali Villő. A következő fél órában szó lesz egy magyar divatsikáról Párizsban, illetve férfiaknak való főbevalóról. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte érkezem Miley Cyrus-tól a Best Persuades.

97.7 a Táskarádió, te is beleférsz fülbevaló pasiknak. Van, aki szerint szexi, karakteres és kifejezetten férfias, mások szerint viszont egy férfin egyszerűen nincs helye. Egy olyan kiegészítő hódít most a férfi divatban, amely eddig leginkább a női ékszerdobozok állandó darab.

0: volt. A karikafülbe való ugyanis egyre hangsúlyosabban jelenik meg a férfi divatban, ráadásul már nem csak a visszafogott apró változatokról van szó. A Vogue friss trendriportja szerint a 2027-es tavaszi férfi kollekcióban több nagy divatház is megmutatta a saját értelmezését. Van, ahol apró ezüst karika egészíti ki a szettet, máshol egészen látványos, nagyméretű darabok kerültek a kifutóra.
1: Nem.
2: Amúgy,
0: szereted Palikon a fülbe valót?
1: Könyörgöm. Tehát, hogy manapság már, ne haragudjatok, de rengeteg olyat látok, alias celeb vagyok Mencskinnel, hogy a nők alszanak a földön, a férfiak a matracon, azt nem tudom, láttatok ezt, az ilyen idézőles botrány.
2: Jó, azt mondjuk ki, igen, azt én is láttam, és az, azt mondjuk, láttam, az gáz, a gáz. Csajok átadták a fiúknak a matracokat, mert a fiúk nem bírtak a földön aludni.
0: Ugyan már, ennyire nyámnyilát, ez nagyon gáz.
1: Igen, várjál, annyi minden ilyen, dolog van, amit így a férfiak átmesznek, és na, tehát, hogy így fülbevaló. Miért fülbevaló? Várjál, nem vagy lány?
2: Ki javítanál itt ezt a riportot? Nem karika fülbevaló, én mindenkin ezt a keresztet. A logó kereszt.
1: A fekete.
2: Fekete meg ezüst. Tehát, hogy nekem egyik exemnek van a fülébe. És így megkérdeztem tőle, hogy életem, te biztos, hogy nem egy másik nemhez vonzódsz? Tehát, hogy így nagyon
0: szerintem,
2: fura volt.
0: Szerintem egyébként lehet, hogy én nagyon píszi vagyok, de szerintem az a fülbevaló az ennyire nem nagy dolog. Tehát szerintem egy pici fülbevaló, pici karika fülbevaló, vagy piercing, vagy ilyesmi. Szerintem az oké, és menő is lehet. De várjál, de egy ilyen nagy karika fülbevaló, azon már azért meglepődnék őszintén szóval.
2: Jó, és tehát
0: olyanokat én szoktam hordani, azon lehet kicsit igen. Én is. Tehát azért nekem annyira az nem imponálna már, de egy pici fülbevaló szerintem az menő.
2: Én amúgy csak ezeket a pici, kis, ilyen kis gyémánt fülbevalókat szeretem, nem az ilyen nagyon nagyokat, tudjátok, mert van azért a másik véglet, amikor ilyen nagyon nagy. De szerintem ezek a picik, ezek esküszöm jól állnak pár fiúnak, viszont a karikával én se értek egyet.
1: Nem, én semmiben nem értek egyet, sajnálom. Nem, ez egyszerűen nem. A barátomnak is volt egy ilyen időszaka, ahol bele volt ebbe így, hát szerelmesedve, hogy ő szeretne egy fülbevalót, és hogy ez milyen menő, meg funky, meg ilyenek. Nem kellett csak, hogy lebeszéljem. Tehát, hogy mondtam neki, hogy ilyen nincsen, mondom, nem vagyunk itt semmilyen díszkiállított darabok, hogy neki fülbevalója legyen.
0: Hú, mire nagyon ellenzed a férfi
1: fülbevalót. Én ezt nem bírom, tehát nekem legyen fülbevalom, de neki könyörgöm, ne.
2: De nekem, én ugyanígy, tehát ránézek egy férfire, fülbevalója van, nekem az már red flag, nem köszönöm. De például egy nyaklánc, vagy egy gyűrű, az annyira nem zavar.
1: A páromnak is van, vettem neki is, én is vettem neki medált.
2: Én esküszöm, szeretem, például, amikor megöleled a párodat, és akkor felötted így pirizgálni, hogy hívják át a nyakláncet, és az amúgy, én azt így nagyon szeretem.
1: Én is, nekem is ugye a páromnak van, de ez nem ilyen, tehát mint ilyen vékony női nyaklánc, hanem rendesen egy ilyen lánc, és azon van egy gravírozott medál, amin az én kézírásom van.
0: Ez szokja, hogy írjátok meg, hogy ti mit gondoltok erről, most pedig menjünk tovább Kendrick Lamar és Sziza közösével a Luther-rel.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Magyar divatsiker Párizsban, Szegedi Kata pulcsiába szeretett bele a világhírű énekesnő. Szegedi Kata párizsi pop-up üzlete a Párizsi Divathét alkalmában nyitotta meg kapuit a divatrajongók egyik kedvenc környékén, a Marais negyedben. Bár az üzlet hamarosan zárja kapuit, de mielőtt ez megtörtént volna, még Rosalia, spanyol énekesnő dalszerző gyorsan megleste a kínálatot és nem is távozott üres kézzel. Közös fotó is készült róluk.
1: Amúgy ez milyen jó már, hogy az ilyen magyar márkák, magyar dolgok milyen messze jutnak el.
0: Igen, ilyen világszintű dolgok.
1: Tudjátok, hogy van egy hölgy TikTokon, valami ilyen, tudjátok, van az a kristál, nem tudom, hogy mondják angolul, de amikor ilyen kis köveket ragasztanak mindenféléhez, tudjátok. És van egy hölgy TikTokon,
0: aki... Ilyen bidázling, azt szokták
1: mondani. Igen. És van egy hölgy TikTokon, aki poharakat csinál, ilyen szopókás poharakat, tudjátok. És az ő pohara, az eljutott a Jennifer Lopezhez, mert csinált egy ilyen arany poharat, és rájött, hogy J-Lo. És a koncertjén oda nyújtotta neki, és rengeteg azóta nagyon, mai napig viszi magával azt a poharat, és most Zara Larsonnak is csinált, amikor itt volt a szigeten, és ő is viszi most mindenhova azt.
2: De és az is láttam is ezt a posztot, ahogy így fotózkodott.
1: Azt szerintem az ilyen Blik, meg az ilyen hírportálok is lehozták.
0: De egyébként ez nagyon menő. Most képzeld el, hogy ilyen, nem tudom, van egy ilyen kedvenc előadod, vagy itt amin, és kitalálsz valamit, valamilyen, nem tudom, ruhát, valami használati tárgyat, ilyesmit alkotsz, és akkor odaadod neki, és ő meg azt ténylegesen használja, és tetszik neki. Az milyen lehet már, hogy ilyen valaki, akit így imádsz, az annak tetszik, amit alkottál.
1: De
0: ez annyira jó.
1: Talán a Super Bowl-on lépett fel a Rihanna.
2: Igen.
1: Milyen kesztyű volt rajta? Az is valami magyar kesztyű volt, magyar ember által csinált
2: kesztyű.
1: Ilyen jó, tudjátok olyat, amit a izéba volt ilyen, tudjátok, ilyen jófajta kertész kesztyű.
2: Értem.
1: De amúgy egy szép bőrpiros kesztyű volt rajta.
2: De én amúgy nagyon tisztelem azokat, akiknek sikerült tényleg így kijutni külföldre alapból, mert ez egy nagyon nehéz dolog. Alapból már Magyarországon is nehéz befutni, ha ilyen kisebb céged van, mert én nagyon sokat látom így a social médiában, hogy vannak ilyen kisebb cégek, akik így próbálnak, hogy nem tudom, ruhákat készíteni, ilyen különlegesebb dolgokat, amire szerintem amúgy van is kereslet, mert nem tudom, én amúgy se szeretek ilyen nagyon-nagyon hétköznapiasan öltözni. Szóval, mert mindenki...
0: Igen, ilyen saját stílusodban.
2: Mindenki fehér póló,
0: én egyébként mindenkit, aki mondjuk...
1: De elmondanám, hogy fehér pólóban és farmen a drágban ülök most.
0: Most végig néztél, Mirán, jó, oké, akkor ebben nem akarok lenni.
1: Hát szép, mondhatom.
3: Ja, ez mi tudjuk, hogy nem kedveled a Mirát, de azért egyébként nem kell kinyilvánítani. Meg most... Én nekem annyi a különbség, hogy nem fehér póló, hanem vörösbe vagyok, tehát hogy most mi bajod van velem?
0: De nem, amúgy ez nem igaz, mindenki szeretné.
2: Igen, nem ezzel van a bajom, hanem csak, hogy így már sok mindenkin ezt látom. És akkor én már nem akarom ezt felhúzni.
1: Hát ez nem mented a helyzetet. Én nagyon szívesen hordanék, nem tudom, hogy ismeritek-e a hölgyet, a kerényi virágtáskák, azok olyan gyönyörűek, és annyira szeretnék egy összeset.
2: Én nem a táskáit szeretem, de amúgy nagyon szépek, hanem csinált egy ilyen bőrdzsekit, meg ő csinál ruhákat is.
1: Igen,
2: és
1: azok is nagyon
2: tetszenek. Csak hát mennyibe kerülhet egy?
0: Hát ezek a kézműves termékek nem olcsók, de megérik az árukat. Most viszont érkezel Raytől a Where is my husband?

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas daruval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintáznak Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszál LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésre lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gól passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.

97.7 Táskarádiót te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Hedrik Mira, Rocanov Maja és Kovács Jázmin. A következő fél órában szó lesz arról, hogy spanyol falvak 15 milliót adnak magyaroknak, valamint, hogy a kutatók szerint el kell felejteni a napi 10.000 lépést. Azonban előtte hallgassuk meg Coldplay és Pneu közösét, az All My Love-ot.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A kutatók azt mondják, hogy felejtsük el a napi 10 000 lépést, ugyanis az eredmények alapján egy bizonyos, a 10 000-es célnál alacsonyabb napi lépésszám már jelentős egészségügyi előnyökkel társul a nagyon alacsony aktivitáshoz képest. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy innentől kezdve felesleges többet mozogni, a magasabb aktivitásnak továbbra is lehetnek további előnyei, és az intenzivitás, az életkor, az általános egészségi állapot, valamint az egyéni körülmények is számítanak.
1: Ti mennyit szoktatok lépni egy nap amúgy körülbelül?
0: Fogalmam nincs, hogy őszinte legyen.
2: Egy egész nap lépcsőzök, emberek.
0: Hát
2: egyébként egész nap lépcsőzünk. De egyébként nekem régen volt ilyen lépésszámláló órám, ilyen okos órám, ami egyébként még most is megvan, az az egy gond van vele, hogy elszakadt a pántja. Szóval így nem tudom most már hordani. Úgyhogy most már nem tudom, de egyébként az átlagba, így suliba menet jövet, meg az itt mászkálok felele, meg ilyenek, az átlag egy nap ilyen 8 000 lépésem, az megvolt egyébként.
1: Nekem amúgy, én szoktam nézni, nekem olyan 6 000 és 8 000 között szokott lenni, hogyha nem megyek edzésre. Ha megyek edzésre, akkor olyan 15 000.
0: Én az a baj, hogy mióta megvan a jogosítványom, azóta nagyon
3: eltúnyultál.
0: Hát nagyon, meg amúgy meg rohadtul nincsen időm se. Szóval, hogy így pontosan hazaérek, és már mehetek is edzésre. Szóval, hogy nincs időm az, hogy én elbiciklizek, mert én régen rengeteget bicikliztem edzésre. Az egy tóker kb. Oda-vissza.
2: Hát egyébként, ja, hát egyébként tőletek igen, az biztos, hogy sok.
0: Igen.
1: De amúgy én nekem a telefonom számlája van egy olyan alkalmazás, hogy fitness, azt hiszem.
2: Ja, igen.
0: Nekem is van ilyen egészség, és most megnéztem, hogy 1854 lépést tettem ma meg.
1: Én is azt nézem.
2: Jó, de ugye amikor nincs rád a telefonod.
0: Igen. Igen, én 1500-at. Az nagyon kevés.
2: Igen, de szerintem annál többet is léptünk.
0: Jó,
2: amúgy.
0: Szerintem is, mert nincs mindig nálunk a telefon, szóval ez teljesen más.
1: Szóval én is kíváncsi vagyok, megnézem én is, hogy mennyit léptem.
2: De egyébként most ez a hír, hogy, csak közben, amíg megkeresed, ez most azt mondja, hogy akkor 10 000 lépésnél kevesebb is elég, hogyha intenzívebben mozogsz. Tehát mondjuk, hogyha nem 10 000 lépés,
0: hát
2: sétálsz, hanem mint amit 5 000
0: futsz.
2: Tehát, hogy ilyen aktívabb?
3: Nem, hanem csak azt jelenti, hogy nem kell 10 000-et lépni, hanem elég mondjuk 8 000.
0: Nem muszáj, igen. Viszont, hogyha 5 000-et lépsz, akkor nyilván ne várd azt a változást, mint hogyha 10 000-et lépnél egy nap.
1: Na várjátok, megvan itt. Én 1210 lépést tettem ma. 0,86 kilométer. De hát nem volt nálam.
0: Én 1,5 kilométert.
2: Ja, ezért jó az okos óra, mert az ilyen mindig rajtad van, és az így egyébként
0: igen,
2: elég pontosan
0: az nincs nálad azért
1: meg
0: minden egyes pillanatban.
1: Ahhoz képest, igen, hogy kora reggelben azért az 1210 az nem rossz. Még ma egy csomót behozhatok.
2: Hát persze, egyébként simán.
0: Ez mondjuk jogos, még lépcsőzöl 1-2-t, aztán tökéletes
1: hát
0: lesz.
1: Hát igen.
0: Minden esetre ti mozogjatok sokat, most pedig hallgassuk meg Ariana Grande-től a Hey That I Made You Love Me-t.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Spanyol falvak 15 milliót adnak magyaroknak is, ha ott vesznek házat. A spanyolországi La Rioja tartomány akár 40 ezer euróval is költözésre ösztönöz, azért, hogy megakadályozza a kisebb településeinek az elnéptelenedését. A Revive nevű program 18 és 45 év közötti magyar állampolgárok is pályázhatnak, mivel a jogosultak között az Európai Unió tagállamainak állampolgárai is szerepelnek. A pályázóknak jövedelmi feltételeknek is meg kell felelniük. A háztartás éves bevételen nem haladhatja meg a Spanyolországban több állami támogatásnál is használt jövedelmi referenciaérték, az iPrim 6-szorosát. Ez 2026-ban évi 43.250.400 eurós, vagyis körülbelül 17,2 és 20,1 millió forintos jövedelmi határt jelent. A megvásárolt vagy megépített ingatlannak a pályázó állandó lakhelyévé kell válnia, a vásárlást követően legfeljebb 3 hónapon belül be kell költöznie.
1: Ezt költöznétek ide?
2: Igen. Igen, én költöznék, menjünk, irány Spanyolország, Lárjója.
1: Egyébként én is azt azért megértek bele, hogy itt azért nagyon-nagyon kis falvakról van szó, hogyha igen, ott a felnek, hogy elnéptelenedik. Szóval azt, hogy ilyen 10 laknak egy faluban, és akkor költöz oda, ahol nincsen se bolt, se semmi, csak élsz ott a csirkékkel.
0: Ráadásul, hogy nagyon-nagyon messze van.
3: Nekem még jobban tetszik, tehát, hogy ilyen kis
0: hajlamos távol mindentől.
1: Nem amúgy.
0: Tehát hegyre fel tényleg, azt mesélted is.
1: Egyrészt igen, másrészt nekem Spanyolország túl meleg lenne. Hihetetlenül meleg. És a másik pedig, hogy igazából nem lenne ott semmi körülöttem, és emberek így is lennének. Szóval nem az, hogy vagy tök egyedül akarok élni, vagy olyan helyen, ahol van minden, ami nekem kell.
3: Hát egyébként ez
1: de az, hogy 10 emberrel együtt éljek ott a csirkékkel, akkor az semmelyik sem jó.
2: Én és hogyha 10 csirke van csak, és te vagy egyedül, és
1: meg
2: emberek
1: a
2: nincsenek.
1: Nem szeretem a csirkéket.
0: A Jankának ez nem megfelelő.
3: Nekem egyébként is a spanyol nyelv nagyon tetszik, és én tökre szeretnék megtanulni spanyolul, és én gondolkodtam azon, hogy bár tanulni nem feltétlenül akarok külföldre menni, viszont tök jó lenne egy pár évet valamilyen országba élni. Igen. És nekem Spanyolország pont tökre szimpatikus, úgyhogy nekem egyébként tetszik. Tetszik
2: jó,
3: ez a
2: kis
3: pályázat.
2: Amúgy betöltem a 18-at, és pályázok rá, mit szólnátok?
4: Én amúgy, hogyha már Spanyolország, akkor én már így Valenciába költöznék. Nekem az így nagyon.
1: Mindenkinek megvan szerintem a saját kis
3: egyébként igen, biztos.
2: Magyarországon belül ti hova költöznétek amúgy?
1: Magyarországon belül kívül.
4: Hát jaj, amúgy én tényleg vagy Szeged, vagy Pécs, mert ezek így nagyon szimpatikusak.
2: Én is Szegedre.
0: Én Szegedre, vagy később Budapestre is.
3: Ó, mindenki Szeged. Én költözés szempontjából nem tudom, mert én hát pár évet laktam, egy vagy két évet laktam Budapesten, és azon kívül meg vidéki gyerek vagyok, és én nagyon szeretek vidéken lakni, úgyhogy én valószínűleg maradnék vidéken, úgyhogy igen.
0: Én amúgy ott is maradnék, ahol most lakunk, Gártonyba.
3: Igen,
0: az tökéletes távolságra van Székesfehérvártól, meg Budapesttől is.
3: Igen,
2: de Székesfehérvár is jó távolságban van.
4: Azt ugye tudod, hogy Pesten kívül minden másik város vidék?
3: Hát nem gondolom, a nagyvárosra nem mondanám azt, hogy vidék.
4: A pestieknek minden más Pesten kívül vidék.
3: De a pestieknek én meg nem vagyok pesti.
2: De mi Fehérváron vagyunk, és ez egy fehérvári rádió.
0: Minden esetre írjátok meg nekünk, hogy ti bevállalnátok-e ezt, vagy esetleg, hogy hova költöznétek. Azonban előtte hallgassuk meg Jungle-től a

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: 7 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarf Jönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Masanszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videoton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videoton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell.

Rádiót, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfi Anka, Bali Villő, Kovács Jázmin, Rocanov Maja és Hedrik Mira. A következő fél órában szó lesz arról, hogy Árpa Attila Shakespeare-ből tartott külön órát Zsigmond Ankinak, de messziről kellett kezdenie, és arról az öt mondatról, amivel mágnesként vonzott be a jó dolgokat, de előtte hallgassuk meg DJ-tól az Endo

0: 97 a Táskarádióta és beleférsz. 5 mondat, amivel mágnesként vonzod be a jó dolgokat. A szakértő szerint a nem tudom megtenni helyett a bármit megtehetek, amire elhatározom magam. A soha nem fog sikerülni helyett a megteszek mindent tőlem telhetőt, és az elég is. A nem tudom hogyan helyett pedig a kérhetek segítséget, hogy megtudjam kijelentés, fejleszti az önbecsülésedet. Ugyanígy a nem fog működni gondolatát, a minden pontosan úgy fog működni, ahogyan kell mondatra. A félek a kudarctól, aggodalmát pedig az izgatottan várom, hogy kipróbáljam állításra cserélve, azonnal növelheted az önmagadban vetett hitedet. Teszteljétek le magatokkal, és én nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, hogyha gondoljátok, akkor tényleg teszteljétek le, hogy egyszer mondjuk, nem tudom, neki látok tanulni, mert biztos, hogy nem mindenki szívesen tanul mindig. És így ahelyett, hogy fú, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, próbáljátok azt ki, vagy ez amúgy igaz lehet munkával is, hogy próbáljátok azt ki, hogy fú, oké, én ezt most meg fogom tudni csinálni, és akkor utána pedig, nem tudom, jutalomban nézek egy filmet, vagy nem tudom, sütök egy sütőt.
1: Én az edzéssel vagyok így, vagy hogyha versenyem van, hogy például ugye ott 2000 méteres távok vannak. Igen. És azért az nem könnyű így levezni, és hát mindig ott vagyok előtte, hogy jó, menni fog, meg tudjuk csinálni, utána amúgy is eszünk egy hamburgert, egy panit, vagy valamit, és az ilyen jutalom, hogy nem az számít, hogy hányadik leszel, vagy hogy tényleg igazából csak, hogy...
2: Helyezésem, hogy mindent beleadtál.
1: Igen. Hanem, hogy mindent beleadtál, és a te maximális erőddel vitted végig az egész versenyt.
0: Ez így van.
2: Hát én alapból úgy állok hozzá ehhez. Őszintén szólva én például azt, hogy minden pontosan úgy fog működni, ahogyan kell. Én azért nem szeretem, vagy azért nem mondanék ilyet magamnak, mert hogyha így kitalál magamnak, hogy jó, nek így kell történni, és így fog történni, és ha mégse úgy történik, akkor engem az nagy

0: Nagyon-nagyon ilyen idegesít, ingerel. Ha meg úgy vagyok vele, hogy jó, oké, ez az elképzelés, aztán meglátjuk, hogy lesz, akkor ha úgy lesz, örülök, ha meg nem úgy lesz, azt is el tudom fogadni. De ha nagyon befixem, hogy ez így fog történni, mert így kell neki, akkor engem az idegesítés attól rosszul érzem magam, de attól függetlenül meg egyébként is ilyen pozitívan állok hozzá, szerintem úgy kell.
1: Na, meg ugye, amik elhangzanak tőlünk dolgok, ugye azok kikerülnek az univerzumra. Tudjátok, hogy egyébként én egy ilyen eléggé spirituálisan gondolkodok, meg így élem az életemet.
2: Anyukám is mindig ezt mondja, hogy amit kimondunk, az kikerül az univerzumba.
1: Amit kimondunk, az kikerül az univerzumba, és ő azt eldönti, hogy ő azt hogyan fogja alkalmazni. Na most, a tagadó szó, hogyha benne van egy mondatba, akkor ez olyan, mint hogyha meg se ellenedted, például ez a... Most mondok egy példa, hogy nem akarok többet dohányozni. Ezt engedd el! Mondd azt, hogy leszeretnék szokni erről.
2: Vagy le fogok szokni erről,
1: és akkor az úgy már is egy jobb, és már is egy pozitívabb gondolkodás lesz. Tehát, hogy mindennek, amit te kimondasz, és kikerül az univerzumba, annak hatása lesz egy idő után erre.
0: Hát meg a belegond egész máshogy hangzik, hogyha azt mondod, hogy te valamit meg akarsz csinálni, vagy az, hogy valamit nem
2: persze
0: akarsz. Azért, ha te egy rossz dologra mondod azt, hogy te azt nem akarod, akkor is az olyan negatívan hangzik. És hogyha meg átforgatod egy pozitív dolog, hogy ezt akarod csinálni, így akarsz leszokni, az mégiscsak jobban hangzik úgy.
3: Nekem pont mondta az egyik ismerősöm, hogy amúgy olyan szó úgymond nem létezik, hogy nem. Szóval, hogy próbáljam meg úgy használni a dolgokat, hogy nem rakom bele azt, hogy nem, mert hogy ilyen nincsen.
2: Én pedig azt kívánom nektek, drága hallgatók, hogy ti is ezeket alkalmazzátok, és nektek se létezzen az a szó, hogy nem. Most pedig hallgassuk meg közösen a Nutshuttle a Talk to You.

0: 95 táskarádiót te is beleférsz. A Hamlet az nem valami kaja. Árpa Attila Shakespeare-ből tartott külön órát Zsigmond Anginak, de messziről kellett kezdenie. Zsigmond Angi és Árpa Attila különös irodalmi jelenete a Celebb vagyok, ments ki innen című műsorban nem csak a nézőket szórakoztatta, hanem egyúttal bepillantást engedett abba is, hogyan találkozik a popkultúra az irodalom klasszikusaival. Nem lejáratni akarlak, hogy mit nem tudsz, hanem az ellenkezőjét. Tehát arra gondoltam, hogy ezt helyre is tudjuk hozni, csak egy pár dolgot kell megtanulnod. Kezdte Árpa, majd rátért a világirodalom egyik legismertebb idézetére. Lenni vagy nem lenni? Hamlet. Hallottál róla valaha? Angi válasza azonban mindenkit meglepett. Figyeljetek, készüljetek fel. A Hamlet az nem valami kaja? Árpa Attila arca ekkor mindent elárult, a mosoly azonnal leolvadt róla, és csak annyit mondott. Jó, kicsit hosszabb lesz a beszélgetés, mint gondoltam.
1: Ez amúgy nagyon durva.
2: Akkor az omeletre gondolt?
1: Hát gondolom.
0: Szerintem igen, de ez... Tehát, hogy...
1: De ő Hamletet teszik renkelente.
2: Ó, nyami. Lehet
1: finom, kis finom
0: tehát, lenni, vagy nem amúgy lenni. Annyira durva, hogy mennyire tehát, hogy ezzel a telepséggel az észt nem osztogatják, azt tudja. Szerintem már mindenki tudja. De viszont én nem akarom bántani ezt a lányt, de biztos ti is láttátok, mert szerintem mindenki látta az 1 kg-tól 1 kg téglának az esetét, amit volt, hogy megkérdezték a lánytól,
1: ez
0: hogy...
1: Ez nagyon fárasztó volt.
0: Hogy hát, hogy melyik nehezebb, ő meg azt mondta, hogy ez becsapós kérdés, tehát akkor az 1 kg-tól nehezebb. Na mindegy, vagy hogy
1: melyik
0: hónapokban van 28 nap, majd Máltig állította, hogy a február, de hát mindenki tudja, hogy minden hónapban 28 nap van. Úgyhogy ez egy nagyon kemény hát adás volt.
1: Megkérdezték azt is, nekem ez nagyon berögzült, hogy mennyi egy tucat? Azt mondja, hát sehány, mert az egy tucat.
0: Jaj, igen!
1: És akkor néztem a tévét, mondom, uha, ez kemény.
0: Uha. Ja, meg volt még egy, de nem is tudom már, hogy mi volt, de az is valamilyen találós kérdés volt. Szóval, hogy annyira számomra így öltem a tévé előtt, és így lesült az agyam konkrétan, hogy vannak ilyen emberek, és ők éppen most a tévébe degeszre keresik magukat, én meg itthon ülök, érted, aki tanul.
1: Tanulsz, igen.
0: Tanulok, és én is ilyen pályára szeretnék menni, de remélem én is degeszre fogom magam keresni, és akkor én egy fokkal okosabb leszek.
1: Amúgy nagyon sokan, akiket beválogatnak ilyen szakmákba, azok nem a szakmában végeztek.
0: Igen, tehát, hogy csak feltöltöttek egy TikTok videót, hogy nem tudom, híres lettem, és akkor haha, tényleg híres lett, és akkor beválogatják az ilyen. De amúgy alapjáraton szerintem ez a tele vagyok ments ki, ebben a legtöbb ember ilyesmi. Ilyen kaliberű, ilyen nem szakmán végzett ember.
1: Hát nem, meg ugye ez nyilván olyan is, hogy innen nem feltétlen olyanokat válogatnak be, csak olyanokat, akik híresek.
0: Igen.
1: Nem akik nagyon sok dolgot letettek volna az asztalra, hanem
2: hát meg,
1: akik most
2: olyan embereket, akik műsort csinálnak.
0: Igen.
1: Ja, hát nyilván, direkt ez a szándékuk.
0: Kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen véleményetek maga a műsorról és erről a Zsigmond Angi jelenségről, úgyhogy írjátok meg nekünk. Viszont most hallgassuk meg Disclosure és Lynn Thomas közösét, a Deepert, itt a 97.5.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállítójárműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintáznak Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszál LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gól passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.

Üdv itt a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez itt a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő, Heldink Mira, Kovács Jazmin és Rosszanov Maja. Az utolsó fél órában arról lesz szó, hogy egy 5 éves kislányt adtak fel postára, és a bélyegét a ruhájára ragasztották, majd arról, hogy Madonna 23 év után ismét fellépett a Video Music Awardson, ismét nem okozva csalódást. De most következzen Time Impalától a Loser.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. Madonna 23 év után ismét élőben lépett fel a Video Music Awards-on díjkiosztó gála színpadára, és természetesen ezúttal sem bízta a véletlenre a hatást. A 68 éves világsztár díva olyan merész összeállításban jelent meg, hogy a közönségnek egyebárként esett le az álla. A pop királynője fekete testhez simuló blézerben robbant be a színpadra, ám nem sokáig maradt rajta a ruhadarab, hamarosan megmutatta az alatta viselt merész, mélyvörös szetet, amelyhez fűzős részletekkel díszített bőrhatású darabot és combig érő fekete csizmát választott. A legendás díva ráadásul nem véletlenül tért vissza ilyen látványosan. Az idei díjkioszon 13 jelölést is kapott, ezzel ő volt az éve legtöbb kategóriában jelölt előadó. Végül elnyerte az év női előadójának járó elismerést, amelyért több híres énekessel is megküzdött. Na most nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem egy 68 éves, Miért hord ilyen ruhákat?
1: Én is láttam a képet, és nem is akarom. Hát alapból az a zakó is, az kb. Pont, hogy eltakarta a dolgokat. Szóval, hogy...
2: És aztán azt még le is vette.
1: Igen.
2: Szép munka.
1: És egy ilyen hosszú ujjú, ilyen bőrhatású. Nem, amúgy nem átlátszó.
2: Na, legalább akkor nem átlátszó.
1: Nem átlátszó, de például így le van vágva, szóval olyan amúgy, mint egy fehér nemű, egy ilyen hosszú ujjú fehér nemű.
3: Az azért kemény. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy szerintem egy bizonyos határig mindenki úgy öltözködik, ahogy akar, mert hogy ez azért egy önkifejezés, hogy te hogy öltözködsz. De azért mindenki tudja már korának megfelelően öltözködni. Mert, tehát, hogy azért ez szerintem is erős, meg vannak határok, nem véletlenül nem lehet fürdőruhába bemenni étterembe. Tehát, hogy...
1: Meg amikor már 68 évesen így próbálsz ilyen fiatalosan öltözködni, az már nem biztos, hogy jól fog kinézni. Azért ezt
2: szinte biztos, hogy nem
1: kell venni. Hát, meg attól, hogy még színpadon szerepelsz, azért az teljesen más. Ugye ott teljesen más ruhákba lépsz fel.
3: Igen, ott azért szoktak ilyen extrábbakat, meg minden, de azért...
2: Oké, de 68 évesen? Azért ez így is... Nem azt mondom, hogy otthonkába menjen el, de azért egy kicsit többet takarjon el.
1: De például erre vannak a stylistok. Szóval, hogy azok direkt olyan ruhát szereznek, ami így ápol és eltakar, és így szép vagy benne.
3: Igen, meg szerintem, nem tudom egyébként, nekem valahogy... így Madonnáról az a benyomásom, hogy ő nem azért hordja ezt, mert fiatalos akar lenni, hanem hogy ilyen menő, meg hogy ilyen nagyon white girl, hogy ilyen
0: én arra gondolok, ugye azért, Madonna régen is azért elég kihívó ruhákat visel.
3: Igen, igen.
0: Tehát, hogy például ott van a nem is tudom melyik videoklipjében, ahol ez a 80-as évekbeli ilyen jóga, nem tudom, ilyen ruhát hordott, mint hogyha fürdőruha lenne.
3: És lehet, hogy tudom, melyikre gondolsz, ilyen rózsaszín, nem?
0: Igen,
3: tudom,
0: igen, igen.
3: Melyik, igen.
0: Na, és szerintem ő próbál abba az énjébe maradni, csak azt nem realizálja, hogy abból az énjéből már kiöregedett.
1: Igen, tehát, szóval hogy így a 70 év közelében már nem ilyen ruhákat kellene viselni.
0: Én azt javaslom, mindenki öltözött a saját korának megfelelően, viszont most menjünk tovább, Artemis, I like the way you kiss me.

0: 95-es rádió, te is beleférsz. Egy elég régi hírt hoztunk nektek el, 1914-ben jött ki ez a hír, ugyanis egy 5 éves kislányt adtak fel postára, a bélyegeket pedig a ruhájára ragasztották. A postai nyilvántartásban a kislány súlya is szerepelt, 48,5 font, ami 27 kg-nak felel meg. Ez éppen a csomagokra akár érvényes 50 fontos súlyhatár alatt maradt. May a vonat postakocsijában utazott, ahol a leveleket és csomagokat szállították, de nem maradtam egyedül, Leonard Mohel, a vasúti posta alkalmazottja kísérte. Mohel az édesanyja rokona volt. Lewistonban a postai alkalmazott nem csupán leszállította a kislányt a vonatról, hanem a nagymamájához hozzá is kísérte. Az ezt követő incidens után februárban közölték minden egyes hivatalokkal, hogy embert nem lehet küldeményként feladni.
1: Mert azt hittem, hogy ez logikus. Azt hittem, hogy ez egy ilyen alapvető tudás, hogy embert ne adj fel.
0: Úgy néz ki, 1914-ben még nem ez volt a gondolkodási rendszer.
2: Ja, hát meg akkor nem. Egyébként, tehát hogy először én azt gondoltam, hogy, tehát hogy feladták a kislány postán, ugye azt így nem tudom úgy képzelni az ember, hogy akkor nem tudom, bedobozolták, vagy bezsákolták, aztán elküldték postán, és ez így nézze, hogy hát ez elég egyértelmű. De ha megnézed, ugye ők az volt, hogy vonat, tehát a vonatnak a postakocsijába utazott. Tehát valójában azzal játszották ki, hogy ne kelljen jegyet venni, hogy feladták a postának is lányt, és gondolom így úgymond olcsóbb volt a vonatjegy. De és így már de jobban értem.
0: Miért a ruhájára? Én akkor már inkább a homlokára ragasztottam volna.
2: Én csak a homlokára ragasztottam volna.
0: Most olyan rosszul érzem magamat, mert érted, hogy tovább, hogy feladtak egy kislányt, érted? 27 kiló volt a csaj.
2: Sőt, 22 csak.
0: Igen, ezt mondom, 27 kiló volt a csaj, tehát hogy ez szerintem valami 5 éves kis csajka lehetett, hát, és mi azzal foglalkozunk, hogy hova ragasztották a bélyegét.
2: Hát konkrétan egy 5 éves kis csaj, de hát... Ja, meg amúgy belegondolsz, a vonatjegyet nem akarták kifizetni, de a csomagküldésnek a díját azt viszont kifizették. Tehát nem rakták fel csak úgy a kislányt, hanem inkább elküldték postán. Á, jegyet nem veszünk, de a posta csomag az oké is.
0: Én esküszöm, megkeresem ezt a mély nevű csajt, mert mondjuk szerintem már meghalt lehetséges. Most így ránéztem megint a dátumra.
1: Ja, igen,
0: időutazás, ki nem hallott még erről. Na, viszem egy időbe, és kikérdezem egy interjúra, majd visszahozom ide a jelenbe, és látom nektek itt élőbe, mit szóltak hozzá.
2: Tehát visszahozod ide interjúzni?
0: Nem, elviszem a felvevő készülékünket a boltba, ott felveszem.
2: Ja, hogy az interjút hozod vissza, azt hittem a kis csajt hozod vissza az időbe, mondom, szegény,
0: biztos, hogy ebben feladták postára, ez elég trauma volt neki. Nem kell még időt utazni is. Szóval a tanulság az, hogy ne mondogassátok egymásnak, hogy feladlak postán, mikor mérgesek vagytok, mert mint hallottuk, lehetséges. Minden esetre is mi most elköszönünk, akik az utakon vannak, azok vigyázzanak magukra, vezessenek óvatosan. Az irodában ülőknek pedig kitartás, mi megyünk iskolába, a Sabrina Carpentertől a vendégjüget hatott.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvásidejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a kristallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel kristallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videoton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videoton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: Megnyitott Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ivott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk két üveggel, rosszabbul járunk, mintha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, két orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg

meghalt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a posztum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Bali Villő. Mielőtt külföldre utazol, nem árt, ha ismered ezeket az extrém törvényeket. Rengeteg dolog van, amit nem tudunk sok városról, és ha oda megyünk nyaralni, bajba is kerülhetünk miattuk. Legyél óvatos, olyan hely is van a világon, ahol tilos meghalni. Úgyhogy amondó vagyok, az ilyen problémáidat máshol intézd.
1: Görögországban például tilos a magas sarkú. Ha ókori látványosságokat szeretném meglátogatni magas sarkúban, lehet, hogy mezítláb kell folytatnod az utadat, amivel már csak az a gond, hogy a legtöbb látványosság találja lyukacsos kő, ami igen kellemetlen.
0: Utazzunk most Argentínába. Buenos Airesben nem szabad pejpaplannal takarózni. A törvényhozók azzal indokolták, hogy túl kényelmesek, és az ilyen kényelmesség serkenti és ösztönzi a buja érzéseket.
1: De Franciaországban is vannak érdekes törvények. Óvakodj, ha esetleg megfordulsz Saint-Poreinxben, ugyanis meghalni tilos. Ha valaki megmerészel halni, súlyos büntetés kap. Hogy hogyan büntetnek meg egy halottat, arra fogalmam sincs, de azért figyelj oda. Az ok a következő. A dél-franciaországi kisfalunak megtelt a temetője. Ezért a polgármester mind a 260 lakosnak megtiltotta 2008-ban, hogy ezentúl meghalljanak, ha nincs lefoglalt sírkövük. Vagyis ha oda mész, vagy vigyél magadnak saját temetőt, vagy vigyázz magadra.
0: A következő állomás Amerika, ugyanis New Jersey-ben törvénybe iktatták azt is, hogy tilos golyóálló mellényt viselni, hogyha elveszed valaki életét. Én figyelmeztettelek. Ha esetleg épp gyilkos hangulatban járod New Jersey-t, hagyjál pulcsit, jacket, vagy mit tudom én, de ne golyóálló mellényt.
1: Még mindig Amerikában vagyunk, csak a másik felén, Wyomingban. Wyomingban meg van tiltva, hogy bárki is nyulat fotózzon júniusban. Júliusban már szabad persze. Úgyhogy ha épp júniusban szembe találkozol egy fotogén nyullal, nehogy lefotózd, mert abból a pénzből, amit ki kell fizetned, akár vehetnél is egyet.
0: Ha már meguntod ezt a sok nevetséges törvényt, akkor ajánlom neked Franciaországot, ahol teljesen legális összeházasodni egy hullával. Szóval, ha te tehetséges sírású vagy, és menthetetlenül beleszeretsz a kiásod hullába, irány Franciaország, de arra számíts, hogy csak te fogod kimondani a boldogító igent.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97 a Task Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a happed. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hackre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de hacket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hack jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonyafélék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor, osztrák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol, portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hősíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.
2: Táska Rádió.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnal, Berzebici Dávid, Virág Hamilila, Petrószki Gergely, Kovács Jászmin, Szűcs Vitos Koppány és Horváth Winter Kristóf.
1: Eljött hozzánk Molnár Tamás nézsasa és kutyája Fidó, aki elmondta, mit tesznek akkor, ha találnak egy kutyát, és mi mit tegyünk ebben a helyzetben.
0: Hogyan jött létre az alapítvány?
2: Maga az egyesület 2003-ban jött létre, és egy nagyon egyszerű magyarázata volt a történetnek, ugyanis akkor mi már azzal foglalkoztunk, hogy az utcára kidobott vagy bántalmazott állatokat összegyűjtsük. De ugye az teljesen egyértelmű, hogy ezeket az állatokat gyógyszerezni, kezelni kell, hiszen a legtöbb kutya, akit bántottak, ugye az vagy balesetes volt, vagy megverték, vagy éppen annyira sovány volt, vagy rosszul kezelték orvosilag, és mondjuk tele volt féreggel vagy bolhával, és ez mind-mind pénzbe kerül. Akinek állata van, ezzel tökéletesen tisztában van. Tehát létre kellett hozni valami pénzforrást, ami ugye az alapítvány volt, de hát ez nem azt jelentette azonnal, hogy az alapítványba dőlt volna a pénz, hanem hosszú-hosszú évek munkája kellett ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy egyáltalán megismerjék magát az alapítványt, aminek ugye a becsületes hivatalos lánykori neve az, hogy Alfa Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Na ez jó hosszú, és ezt a jó hosszú nevet nekem minden egyes oltási könyvbe be kellett szépen írnom a kutyáknál, mint tulajdonos, és volt nekem egy kolléganőm az állatkórházba, a Gabeszkánk, aki egyszer ezt megunta és leírta, hogy Aska. Egy darabig így nézegettem, és mondtam, hogy ez tök jó. Innentől kezdve lettünk mi Aska. Sokkal egyszerűbb megjegyezni és kimondani is.
3: Miért éppen az állatmentéssel szerettél volna foglalkozni?
2: Hú, tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, mert én tulajdonképpen ilyen veletek egykorú lehettem, amikor még az én időmben nem a lakásba töltöttük az időt, hanem az utcán. Összejött néhány ilyen hozzám hasonló félőrült, aki úgy döntött, hogy imádja a kutyákat, és elkezdtük begyűjteni a kóborkutyákat. Tehát voltam ilyen 10-11 éves, amikor ez az őrület indult. Tehát azt gondolom, hogy valahogy az én életemben ez meg volt írva, és akkor a végén a civilség mellett, igazándiból 2007 végétől lettem én főállásba a menhely vezetője, és onnantól végzem mindezt főállásként.
4: Milyen más állatokkal foglalkoztok még?
2: A régebbi időszakban foglalkoztunk mindenféle állat befogásával, de ugye az nagyon keményen le van jogszabályi körökbe írva, hogy egyáltalán mihez, kinek mihez van joga. A kis kedvencek azok, akik hozzánk tartoznának, mert a régi időben ugye foglalkoztunk mi vadak befogásával is, lásd olyan, mint őzek, aranysakál, voltak kígyóink, de ugye változott a törvény, és a vadászati törvény értelmében ma már ezekhez az állatokhoz csak és kizárólag vadászok nyúlhatnak, úgyhogy ebből kifolyólag nekünk megmaradtak úgynevezett kedvencek. Leginkább kutyások vagyunk, nagyon ritka esetekben macskázunk, leginkább akkor, hogyha mondjuk sérült a macska, akkor, mert ugye mi vagyunk egy kórház is, tehát a macskák ellátását megoldjuk, viszont az elhelyezésével mindig bajban vagyunk, ehhez meg partnereink vannak.
3: És hogyan kezelitek a vadaf kutyákat?
2: El kell hitetni ezekkel az állatokkal, hogy ez nem így fog történni, hanem valóban mi szeretni és vigyázni fogunk rájuk. És ezért van az, hogy a befogásnál nagyon sokszor a civilek részéről látunk egy ilyen megrettenő nézést, vagy akár még be is szólnak nekünk, amiatt, hogy mondjuk éppen egy, mondom a hivatalos nevét, franciabot, amúgy huroknak hívjuk mi, ami nem más, mint egy pórás, csak vas vagy alumínium bot nyele van. Egyetlen egy a lényege, ad egy jó hosszú távra el tudunk vele nyúlni. A másik pedig, amikor ugye rátesszük a kutya nyakára magát azt a pórász részt, akkor ő elkezd őrjöngeni. Két variáció van. Az egyik az, hogy elkezd így mind a krokodil körbeforogni, nagy buli. A másik pedig az, hogy amikor rákerül, akkor megmerevedik a kutya. Ez a két variációnk van. És hogyha ugye pörög, mind a ringlispi, vagy éppen be akar minket támadni, akkor ez a bottal meg tudjuk magunkat védeni, és így tudjuk felrakni a kocsira. Két hét a karanténunk, a szigorú megfigyelésünk, de hónapokat tölt a kenejébe, mert mikor odaér valaki, akkor bebújik a kutyaházba, vagy benn van a kutyaház alatt. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, úgyhogy nem egyszerű, abszolút nem egyszerű. Egy a lényege, hogy amit nagyon-nagyon sokan a mai napig, és a legtöbb kutyatámadásnak is ez az oka, ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kutyákat lehet imádni, szeretni ágyba aludni vele. Ettől független, ha én rászólok a kutyáimra, és azt mondom, hogy nem, akkor az nem lesz. Ha azt mondom neki, hogy ide gyere, akkor az ide jön. Tehát határozottan kell nevelni az állatokat, tehát tudni kell kezelni az állatokat, és akkor nem lesznek gondok, és ezt nekünk minden egyes kutyával következetesen ugyanúgy végig kell vinni, és egy idő után ezért fog az bekövetkezni, hogy elhiszik nekünk, hogy az valóban úgy lesz, amit mi mondunk, és elhiszik azt, amit kérünk tőlük, és meg is csinálják.
5: Hogy érintiteket az, hogy ennyi sebesült állat van?
2: Én azt szoktam mondani, mikor ezt kérdezik tőlem, hogy tulajdonképpen én már nem tudok sírni. Meg tudok még döbbenni, mindig elcsodálkozom az emberi egyetlenségen, mert hogy ezeket az állatokat mindig az emberek bántják. akarva vagy akaratlanul, de mindig miattuk kerülnek ilyen állapotba, és hát elég nehéz feldolgozni. Mikor új kollégák kerülnek hozzánk, akkor ők azért látszik rajtuk, hogy nagyon sokáig megviseli ez az állapot, megsiratják a beérkező állatokat, illetve az egyik kollégámnak volt egy zseniálisan jó mondása, azt mondta, a Jani fél éve dolgozott nálunk, és akkor ő azt mondta nekem, ha valaki fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy ő ilyen esetekkel fog találkozni, és ilyen eseményekbe fog belekerülni, akkor azt mondja, hogy hazudunk, mert ember el nem hinné, hogy manapság milyen körülmények között lehet állatokra rátalálni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas Ákos és Vince Ambrus. TikTok és veszélyei. A mai világ elengedhetetlen applikációja a TikTok. Ez az alkalmazás elterjedt a fiatalok körében vicces rövid videói miatt. Ezek a videók sok mindent tartalmazhatnak, táncokat, mémeket, cuki állatokat, aktivista mozgalmakat, kihívásokat. Viszont a sok videók és kihívások közül van pár, ami kiemelkedik. Ezek a kihívások veszélyesek, akár halált is okozhatnak. TikTokot ezért már Indiában letiltották. Az egyik ilyen veszélyes kihívás a Blackout Challenge, ami azt akarja elérni, hogy addig folytogass magad, amíg el nem ájulsz. Ebből már több haláleset is jött létre. Másik hasonló challenge, amikor egy bizonyos allergiagyógyszerből az átlagnál 10 vagy 20-szoros nagyobb adagot vesznek be a fiatalok, hogy halucináljanak.
1: Ezek mellett az app önmagában is veszélyes tud lenni, mivel automatikusan engedélyezi a kamera és mikrofon hozzáférését a telefonokon. Az algoritmus, amit létrehoznak, minden fióknak személyes. Mindenkinek a megnézett videói alapján áll össze a forjúja. Ezek mellett a TikTok az arcodat is memorizálja, ez általában akkor történik meg, amikor egy filtert próbálsz magadra rakni. Ez az app képes embereket függővé tenni. Egy általános felhasználó naponta 1,5 órát tölt legalább a platformon. Ezért vigyáznunk kell az adatainkra, és figyeljünk oda, mi történik a fiókunkkal.
0: De nem szabad csak ezek alapján megítélni a platformot. Adni kell neki egy esélyt. Az elővigyázatossággal előbb említetteket ki lehet kerülni. A TikTok önmagában egy vicces és érdekes videó megosztó hely. Adjunk egy lehetőséget a sok utálatot kapott TikToknak.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili.
1: Harcművészet és küzdősport kicsit másképp. Most megismerkedhetsz az Embukán Kempóval.
0: Először is kezdjük azzal, hogy nem ajánlom gyenge idegzetűeknek. Nem kell megijedni, csak egy kicsit durva. Tulajdonképpen a Shaolin Kempó, a Jiu-Jitsu, a karate és az ökölvívás technikáit ötvöző sportág. Lehet még nem annyira híres, mint a többi harcászat, de egyre nagyobb ismertségnek örvend. Az alapító dr. Harnos Imre Imi bácsi hétféle mesteri ranggal rendelkezik, aki nagy tiszteletet érdemel. Ugyanis kemény munkájával hozta létre mindazt, amit ma Zenbukan Kempónak nevezhetünk. Hogy ez most mit is jelent? Nagyon egyszerű. Japánról lefordítva, harcművészi szellemcsarnoka. A sport a test és a lélek képzését helyezi előtérbe és ügyel saját elveinek betartására.
1: Gyakran vannak versenyek, amikkel rengeteget lehet tanulni. Ezek arra jók, hogy megtud, milyen egy teljesen ismeretlen emberrel harcolni, akitől meg kell védened magad, és győztes helyzetbe kell, hogy kerülj. Sokféle számban lehet nevezni, formagyakorlatban, ami olyan, mint egy láthatatlan szemét ütlegelnél a levegőben. Persze ez nehezebb kombinációkból áll, melyeket meg kell előre jegyezni. Ott van még a földharc, ahol kötelező a fog, lágyék, mellvédő. Állásból indul és talajon folytatódik. Ha az egyik versenyző le tudta rántani a másikat, azután már jöhetnek a folytások és feszítések is. Továbbá szükséges lábszár, lábfej, fejvédő, valamint boxkesztyű, mert AB, illetve C viadal során nagyon hasznos tud lenni, mikor mondjuk eltalálnak egy rossz helyen. Bekapsz egy fültőrugást, vagy bepancsolnak egyet az arcodba. Ezeknél inkább állóharca jellemzőbb. A pusztakezes viadal bevezető az MMA ketrecharc világába. Most megtudhatod, milyen fokozatok vannak. Összesen 22 övfokozat létezik. Az első 12 több színű kezdőkre, középhaladókra, haladókra vonatkozik, míg a másik 10 csak fekete, ezek a danok, melyeket sikeres vizsga után köthetnek fel a profik. Ahány csík van rávarva, annyi fekete öves vizsgát csinált már a tapasztalt harcos. Ám a viselet is különböző. Zöldövig fekete felső, ZBK kempó hímzéssel a hátán, fehér alsó. Kéktől az egész fekete egy bizonyos szintig, utána vagy piros, vagy kék lesz.
0: Jelenleg a Székesfehérvári Profi Kempó Akadémia, röviden PKA Egyesületnél edzek. 3 év vagyok tagja ennek a közösségnek, és sok dologra megtanított közöttük bátorságra, becsületre és önfegyelemre. Azért választottam a kempót, mert megragadott a harci szellem, amihez elengedhetetlen a gyors észjárás és cselekvés. Nagy kitartást igényel, meg persze magas fájdalom küszöböt, mégis megér minden egyes beleölt percet. Tudom bizonyítani, amikor látom a mestereket a töréseknél, olyankor elszántak és szinte mindenre képesek, pedig seprűnyeleket roppantanak szét a testükön, és egy szavuk sincs. Vagy mikor itomtéglákat törnek szét ketté csupán a fejükkel. De ezek nem is a legkeményebb dolgok közé tartoznak. Na az, mikor két hosszabb tűz szúrnak az alkarjukba, amire rá van kötözve legalább 3 betondarab, és igen, ezeket még el is kell törniük. A Zenbukan Kempó semmelyik másik harcművészettel sem lehet összehasonlítani, ugyan eltér a megszokottól, de pont ettől lesz olyan különleges.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Április 1-e óta érhető el a Besúgó című magyar sorozat az HBO Max streaming szolgáltatón, ami magyar sorozat ellenére világszerte nagy népszerűségnek örven, az HBO Max hírnevének hála. De vajon hogy lett ilyen népszerű ez a rendszerváltás korában játszódó sorozat? Ebben az adásban a sorozat alkotásának történetéről lesz szó.
1: A sorozat története a politikai változások küszöbén álló kommunista Magyarországon játszódik. A 20 éves Gergő Budapestre költözik, hogy a Gazdaságtudományi Egyetemen tanulhasson. A kollégiumi élete első napján csatlakozik egy csapat demokratikus ellenzéki fiatalhoz, akik tüntetéseket szerveznek a kommunista rendszer ellen. A csoportot Száva Zsolt, az egyetem egyik tanulója vezeti, aki hamarosan Gergő legjobb barátja lesz. Gergő azonban az állambiztonság titkos besúgója, aki kénytelen kémkedni Száva Zsolt után, hogy az államtól kapott gyógyszerrel segíthessen beteg öccsém.
0: Szentgyörgyi Bálint majdnem életének felét Nyugat-Európában töltötte, addig, amíg 20 éves koráig hazajött egy hátizsákkal és azzal a tervvel, hogy megalkotja élete első filmjét. Ebből a filmtervből lett később a Besúgó. Szentgyörgyi Bálintnak nem volt semmilyen filmes végzettsége, és annak idején minden film szakmával kapcsolatos munkát elvállalt. Bálint volt már statiszta és kávéhordó is, csak azért, hogy a filmkészítés közelében lehessen, és mindemellett még tanult is. Az első munkája az volt, hogy műhavatlapától jön egy karácsonyi reklámban, de ezután úgy döntött, hogy eleget tanult ahhoz, hogy belekezdjen saját projektjében.
1: Bálint rengeteget olvasott, és nagyon szerette a történelmet, szóval hamar eldöntötte, hogy filmje a 20. századi Magyarországon fog játszódni. Ezek után úgy döntött, hogy a film helyett egy sorozat pilot epizódját fogja leforgatni nem létező költségvetésből, Sufni Tuningban. A fiatal Bálint terve az volt, hogy az összes magyar tévécsatorna telefonszámát megkeresi a neten, majd sorba felhívja őket, hát érdekli őket a sorozat ötlete. A felhívandó csatornák elején az HBO állt, hiszen az HBO adhatta akkoriban a legnagyobb támogatást egy tetszető sorozatra. Bálint fel is hívta az HBO portáját, ahol elmagyarázta a portásnak, hogy van egy 42 perces pilotja, amit nagyon szeretne megmutatni valakinek. Amikor a kreatív igazgatótól azt a kérdést kapta Bálint, hogy van-e ötlete a sorozat folytatására, nem habozott, és 2 hónapig azon dolgozott, hogy megalkossa az egész sorozat történetét.
0: A pilot forgatókönyve nagyjából ugyanazt a történetet vezette fel, mint a mostani sorozat, viszont a technikai megoldása teljesen más volt. Egy felmosó rúdra szikszalagozták fel a kamerát, hogy aztán körbejárják a várost forgatási területek után kutatva. A pilotban a főszereplő szobatársát, Mátét már ekkor is Varga Ádám játszotta, mint a mostani sorozatban, hiszen ő a rendező egyik legjobb barátja, és Máté karakterét kifejezetten Ádámra írta a rendező.
1: Bár Bálint nem a rendszerváltás időszakában született, mégis megragadta a kor hangulata, és a forgatás során igyekezett rekonstruálni a 80-as évek Magyarországának régiségeit. A bútorokat és a különböző retro tárgyakat nagyrészt az internetről és garázsvásárokról szerezték, de a sorozatban látható neonfeliratokat digitálisan kellett újraalkotniuk. A régi Magyarország visszahozása sikeres lett, hiszen a sorozatban még a padló és a tányérok is régi Magyarországot idézik.
0: Ti láttátok a sorozatot? Írjátok meg Facebookon!

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt, mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nesvelnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5. All the time. Táska.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új, Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Bassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzéssel lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gól passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 95.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Székely Bogi és Nerebecki Máté.
1: Az új legendás állatok? A kritikusok szerint rettenetes film, de én élveztem minden egyes percét. Nemrég néztük meg a barátaimmal a legújabb legendás állatok filmet, ami a Dumbledore titkai címet viseli. A franchise harmadik részét már a rajongók, köztük én is nagy izgalommal vártuk, azonban a kritikusok elég negatívan vélekedtek az egyébként 200 millió dolláros költségvetésű filmről. Nekem nem okozott csalódást. Sőt, hoztam nektek egy ajánlót, ami remélem meghozza a kedveteket, hogy ti is megnézzétek. Figyelem, a következő szöveg spoilereket tartalmaz.
0: A új vagy egy legendás állatok világában melegen ajánljuk, hogy nézd meg az előző kettő filmet, mivel egyszerűbb lesz felvenni a fonalat. A szereplőgárdában nem történt különösebb változás. Néhány szereplő kimaradt, van néhány új is, azonban egyelőre ennél többet nem szeretnék mondani, hogy maradjon meglepetés azoknak, akik még nem látták. A főszereplő továbbra is Goethe Salamander, az ifjú különc varázsló, akinek fontos feladata és szenvedélye, hogy megóvja a varázslatos állatokat. A másik két főszereplő már ismerős lehet a Harry Potterből. Dumbledore a Roxford igazgatója és Grindelwald a hírhet varázsló, aki egy zavaros eszmét követve világuralomra akar törni és elpusztítani a muglikat. Az évek óta tartó harcban Dumbledore és társai próbálják őt ebben megfékezni. A főhősök ugyan feltűntek a Harry Potterben, ez a történet bőven Harry generációja előtt játszódik, a 20-as években. A nézőkben felmerül a gondolat, hogy párhuzamot vonjon egy bizonyos történelmi személy és az általa kiépített rendszer és Grindelwald között. Ezt megerősíti az egyik jelenet, ami Berlinben játszódik. Teljesen olyan, mintha az ember egy háborús filmet nézne a náci Németországról. A különbség az, hogy a zászlókon nem horogkereszt, hanem Grindelwald logója vilít. A kettő között egyébként kísérteties a hasonlóság.
1: A film in medias res kezdődik. Dumbledore és Grindelwald egy kávézóban beszélgetnek. Itt hangzik el először az, amire mindenki gondol, és amit a rajongók már tudtak. Dumbledore mondja ki az eddig ki nem mondottat. Azért támogatta régen Grindelwaldot, mert szerelmes volt belé. A film végén marad egy nagyfokú bizonytalanság, de egy dolog bizonyos, nem viszonzatlan szerelem volt. A két varázsló 10 éves korában nem csak a mély barátságból lett szerelem kötötte össze, hanem a közösen vallott eszme, miszerint a nagyobb jóért áldozatokat kell hozni. Vagyis, hogy rend legyen a világban, meg kell szabadulni a Mugliktól. Ketten akarták ezt végrehajtani, de szerencsére Dumbledore kiszállt az egészből, Grindelwald pedig elindult lefelé azon a lejtőn, ahonnan nincs visszaút. Kapcsolatuk teljesen megszakadt. A forgatás maga sem volt zökkenőmentes. Már az elején meg kellett válnia egy karaktertől, miután az őt játszó színész szexuális zaklatás miatt elítélték. Mivel nem fontos szerepet játszó mellékszereplőről volt szó, az ügy eltörpült a kulcsfontosságú szerepet játszó Johnny Depp mellett. 2020 novemberében a színész bejelentette, hogy nem fog visszatérni Grindelwald szerepében, miután a Warner Bros. Felkérte erre. Magyarán szólva, ki lett rúgva a forgatásokról. A legtöbben már tudják, vagy minimum sejtik, hogy ez a feleségével folytatott pere miatt történt így. Azonban ez már egy másik történet. A gonosz varázsló megtestesítője Mads Mikkelsen lett, akinek elvileg 2 napja volt eldönteni, hogy elvállalja a szerepet vagy sem. Mads elmondta, hogy nem tervezi úgy játszani a karaktert, mint Johnny Depp. Ez észrevehető is, mivel a barátaimmal mi úgy láttuk, hogy Depp alakítása inkább a romlott gonosz, aki látszik, hogy nem mindig volt ilyen elvetemült, és nem olyan erős, hogy képtelenség legyen legyőzni. A Mikkelsen által alakított azonban a zsigeri gonoszság megtestesítője, akiben az empátia szikrája sincsen meg, akárcsak egy sziopatában. Nem sokkal az első vetítések után Ezra Millerről ütötték fel a fejüket megdöbbentő hírek, miszerint lecsukták különböző büntettek miatt. Zaklatás, rendbontás, marihuána birtoklás és súlyos testi sértés. A kérdés csak az, hogy ezek után ő rá is az a sors vár, mint Johnny Deppre, de egyelőre ezt majd a jövőben zongorázzák le az alkotók. Minden esetre nem lennék a producerek helyében, akik feladott a kordában tartani a társaságot.
0: Forgatás folyamatát a Covid sem kímélte. Eleve 6 hónapos késéssel indult, majd le kellett állítani. De a lényeg az, hogy elkészült, és egyik színészt sem sújtotta drasztikusan a vírus. A producerek között J.K. Rowlinggal tekintélyes színészgárdát sorakoztatnak fel. Jude Law-val, Eddie Redmayne-nel, Ezra Millerrel és a sokadjára említett Mads Mikkelsennel. A rendezői székbe ismét David Yates került, aki az előző 2 film mellett az utolsó 4 Harry Pottert is rendezte.

Bevallom, én sosem olvasok filmkritikákat, mert úgy gondolom, mindenkinek a saját gondolataira kell hallgatni, és ezután véleményt alkotni. Elég volt csak a kritikák címét elolvasnom, hogy tudjam, már csak azért is meg fogom nézni a filmet, hogy rácáfoljak. Én ezzel az ajánlóval szeretném ellensúlyozni a negatív véleményeket. Ha kedvet kaptatok, hogy megnézzétek a Dumbledore titkait, higgyétek el, megéri!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államokbeli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony ízületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz, ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd az befogva a szemén kispriccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hui Hiang ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államokbeli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztotta. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat? Osszátok meg velünk!
3: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkre tehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálciumfoszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatega, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a mély tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültató hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivi, Lendvai Martin és Vas Eszter. Környezetszennyezés felső fokon.
1: A 21. században élő civilizált emberek, vagyis mi, rendkívül károsak vagyunk a természet számára. Akár eszünk, iszunk, vagy utazunk az árt a földünknek. Gondolj csak bele, segítségképpen összegyűjtöttünk neked pár dolgot.
2: Az első az eldobható műanyag. Mivel ezek nagyon tartós tárgyak, így több ezer évig is változatlanok maradhatnak. Ezért aztán az óriási mennyiségben gyártott műanyagflakonok, tasakok, háztartási eszközök azután is megmaradnak, miután kidobjuk őket. Könnyen belátható, hogy emiatt aztán egyre több lesz a szemét a környezetünkben.
0: De nekem például tök nagy pozitívumot jelentett az, mikor bementem, kértem egy kávét elvitelre, és nem rakták le a műanyag fedőt. És én annyira boldog voltam, hogy ezzel is úgy segítettem azt, hogy ne ártsak a földnek. És mögöttem lévő, aki kérte a kávét, ő meg, hát mi az, hogy nincsen izé rajta a műanyag tető, de aztán tök felesleges, hát most úgyis, mikor megiszod, akkor kb. Leveszed róla, szóval szerintem tök felesleges lenne, vagy eldobható evetközök, tányérok is még sorolhatnánk, hogy hány ilyen felesleges dolog van szerintem az életünkben.
1: Hát igen, meg az, hogy az acskók helyett is bevezetik a vászonzsákokat, meg ugye azt, ami nem eldobható, hanem újra felhasznosítható, tehát nem kell rögtön kidobnod, nem szakad ki olyan könnyen, szerintem ez is egy jó újítás.
2: Meg végül is úgyis kidobott, tehát megiszod azt a kávét, meg tegyük fel 10 perc alatt, utána úgyis a kukában végzi. Meg a szivószál is, mondjuk nem kávéhoz, nem mondjuk egy üdítőhöz, teljesen felesleges.
0: Következő a dobozos üdítők. A dobozos üdítőket általában olyan papírba csomagolják, amit műanyaggal, illetve vékony fémfóliával vonnak be. Tehát nem elég, hogy rengeteg fát kell kivágni ahhoz, hogy előállítsák a dobozokhoz szükséges papírt, de ezt még műanyaggal is bevonják. Emiatt az e-féle anyagot nem tudják újra hasznosítani. Így viszont újabb óriási szemétmennyiség keletkezik.
1: A következők az elemek. Az elemek még a legegyszerűbb ceruza és lapos elemek is általában olyan vegyi anyagokat tartalmaznak, melyek vagy erősen mérgező, vagy maró hatásúak. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy elképzeljük, mi történik az elemekkel, miután kimerültek. Kidobjuk őket, azaz újfent a környezetünket szennyezzük velük.
2: A következő dolog, ami árt a környezetnek, az a papír. A papír önmagában amúgy ártalmatlan anyag, azonban az előállítása nagyban hozzájárul a természet pusztulásához. Az emberiség jelenlegi pazarló szokásai miatt rengeteg papírra van szükség, és ehhez bizony nagyon sok fát kell kivágni, nem véletlenül fogynak rohamosan az erdők. Ráadásul ezt nem csak az erdők silnik meg, de a papírgyártás során sok tiszta vizet is elhasználnak, ráadásul különféle vegyi anyagokat, savakat, lúgokat is a természetbe juttatnak.
0: Itt egy újabb ok, hogy miért ne írjunk dolgozatokat. Tök felesleges, mennyi papírt elhasználunk arra, hogy egy-egy szódolgozatot vagy egy sima témazárót megírjunk.
1: Hát de fel is lehet újra használni, például amit az irodában használnak papírokat, és aztán már nem kell, annak a hátulján még van egy teljesen üres oldal, amit újra fel tudunk használni. Tehát ezért annyira felesleges tiszta lapokat elpazarolni olyan dolgokra, hogy mit tudom én, felírok annyit, hogy bevásárló lista, és aztán jaj, mégse ez, nem kell, is kidobom.
2: Ja, nálunk már a suliba 4-5 szódogát írunk, mondjuk az angoltanárom olyan, hogy nem máshol, hanem 4-5 szódoga ráfér egy 2-3 papírra. És akkor így sokkal egyszerűbb.
0: Az utolsó pedig a rovarirtó és növényvédőszerek. A nagyüzemi növénytermesztés során a haszon növények, például a búza vagy a kukorica megóvása érdekében rengeteg permetezőszert szórnak szét a mezőgazdászok. Ezek olyan mérgek, melyek a növényevő állatokat megölik, így több növény marad meg betakarítás vagy szüretelés idejére, mintha nem permetezték volna le. A sok mérget azonban az eső belemossa a földbe, majd onnan a talajvíz szerteszét viszi, sokkal messzebb, mint ahol eredetileg kiszórták. Ezért aztán a permetezőszerek nem csak ott és azokat az állatokat ölik meg, melyeknek eredetileg szánták őket, hanem máshol, később, sok más állattal is végeznek egyszerre.
1: Ha van környezetvédő szokásod, írd meg nekünk a Facebookon.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Regő és Rivnyák Robin. Következő adás során a jogosítvány megszerzéséről és az ehhez kapcsolódó tudnivalókról fogunk beszélni. A tanfolyamat akár 16,5 évesen is el tudod már kezdeni, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól tudod letenni. Ezen kívül még fontos, hogy vigyük magunkkal az orvosi alkalmasságigazolásunkat, melyet korábban a házi orvosunknál már megcsináltattunk, de legyen nálunk személyigazolványunk, illetve ne felejtsük otthon az alapfokú iskolai végzettséget igazoló okiratot sem.
1: Hogyan érdemes belevágni? A beiratkozás bármelyik magyarországi autós iskolánál történhet, célszerű olyat választani, ami a lakhelytől nincs túlságosan messze. Ezen kívül ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott helyen megfelelő legyen a képzés színvonala, az árak, illetve a vizsgákon elért eredményesség is. A hivatalos magyarországi képzők listája a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján megtalálható.
0: És mit kell tudnod a tanfolyamról? Maga a tanfolyam két fő részből áll, elméleti és gyakorlati órákból. Az elméleti képzés alatt a KRESZ szabályok, a vezetési elmélet és a műszaki ismeretek tanulását értjük. Az elméletet egyébként meg lehet tanulni a helyszínen egy klasszikus képzés során, de az utóbbi években elterjedt az autós iskoláknál az úgynevezett e-learning módszer. A különbség a kétfajta képzés között csupán annyi, hogy utóbbi esetén az elméleti tanfolyamról otthonról egy számítógépen is elvégezheted. A KRESZ vizsgától függetlenül ugyanúgy a helyszínen történik, érintő képernyős monitorokon kell kiválasztani a KRESZ-szel kapcsolatos kérdésekre a helyes válaszokat.
1: Mi a teendő ezután? Sikeres elméleti vizsga esetén a tanfolyamot a gyakorlati résszel tudod folytatni. A gyakorlati képzés 29 órából és egy vizsgaórából áll, melyen egy vizsgabiztos jelenlétében mutatod be a szükséges gyakorlatokat, illetve azt, hogy a forgalomban is magabiztosan és balesetmentesen tudsz közlekedni. A tanfolyam során a képjárművet természetesen az autós iskola biztosítja, de valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a T betűs jelzéssel ellátott autókat.
0: Egy óra oktatás egyébként valójában csak 50 perc vezetésből áll, de a lényeg az, hogy a leendő autótulajdonos legalább 580 kilométert vezessen le, mielőtt a vizsgázásig eljut. Természetesen szükség esetén lehet pótórákat venni, ennek az árát az adott autós iskola szabja meg, érdemes tehát körültekintően választani. A gyakorlati és elméleti képzésen kívül a jelentkezőnek egy sikeres elsősegélynyújtási vizsgát is le kell tennie ahhoz, hogy a jogosítványa kiállításra kerüljön.
1: Mennyibe kerül a jogosítvány megszerzése? Erre sajnos nincs mindenhol alkalmazható egyértelmű válasz, hiszen a költségek autós iskolánként eltérnek, ezért is érdemes alaposabban körülnézni, mielőtt a legelső képzési helyet kiválasztanánk. Akár interneten is rá lehet keresni az adott autós iskola értékeléseire, hiszen elég sok helyen a tanfolyam sokkal drágább lehet valójában, mint ahogy azt hirdetik.
0: Azt viszont kijelenthetjük, hogy általában akkor is, ha minden elsőre sikerül, 6 szemjegyű összegre kell gondolni. A pontos árakat az autós iskolák honlapján megtalálhatod. Biztonságos közlekedés mindenkinek!
2: A te rádiód! Táska Rádió!

0: rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. A Cirque du Soleil egy montreáli székhelyű, szórakoztatóipari vállalat. A világ legnagyobb kortárs cirkusza, melyet azt tesz egyedülállóvá, hogy nem folyamodik állatszámokhoz, viszont nagyban támaszkodik mozgásművészek, akrobaták, zsonglőrök, légtornászok és komikusok munkájára.
1: Minden Cirque du Soleil műsornak saját központú témája és története van az, ahhoz kapcsolódó karakterekkel. Az előadásokat élő zenével kísérik, és a műszaki személyzet helyett maguk, az előadó művészek cserélik az artista kellékeket a produkciók között. A turnézó előadások hossza általában 2 óra és 2,5 óra közé tehető, egy 15-20 perces szünettel együtt. Az állandó székhelyi műsorok általában 70 és 90 percig tartanak szünet nélkül. Átlagosan az előadások egy héten 10 alkalommal kerülnek bemutatásra. A turnéző előadásoknak rendszerint egy sötét napja, azaz előadás nélküli napja van, míg az állandó műsoroknak 2.
0: A Cirque du Soleil az 1990-es és 2000-es években rohamosan növekedett, előadásaik száma meghaladta a 20-at, melyek több mint 300 városban voltak láthatóak, a világ összes kontinensén, az Antarktisz leszámítva. A vállalat nagyjából 4000 embert foglalkoztat, 50 különböző országból. Éves árbevétele körülbelül 1 milliárd amerikai dollárt tesz ki. A több állandó székhelyű Las Vegas-i show esténként több mint 9000 embert szórakoztat, ami a város látogatóinak 5%-át teszi ki, így világszerte több mint 100 millió ember látta már a Cirque du Soleil produkciókat. A Cirque du Soleil egy utcai előadó művészekből álló 20 fős csoport alapította meg 1984-ben. A szervezetnek ma már több ezer alkalmazottja van.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Salamonra. Biztos hallottál már Billie Eilish-ról, de nem biztos, hogy sok mindent tudsz róla. Ha ezen változtatni szeretnél, tarts velünk! Billie Eilish neve biztos neked sem ismeretlen. A 17 éves lány a Los Angeles-i Highland Parkban nőtt fel, egy színészekből és zenészekből álló családban. Billie kiskorában is szeretett énekelni, de csak kisebb fajta kórusokban énekelt. 11 évesen arra az elhatározásra jutott, hogy dalokat fog írni. 2016-ban pedig meg is jelent az első száma St. Cloud kislemezként. 2019 áprilisában pedig felrobbantotta a Coachella színpadát, nemrégiben szerepelt egy Calvin Klein kampányban és debütáló albumával. When We All Fall Asleep, Where Do We Go-val elérte az első helyet a USA Billboard 200 listáján.
1: Billie mindent megtenne a rajongóért, sőt, az egyik fanját át is hívta magához, hogy megmutassa neki a tarantulláját. Viszont a fiatal énekesnő egyszer nagyot csalódott a rajongóiban. Az Austin City Limits zenei fesztiválon Billie-t az egyik rajongója meglopta. Miközben Billie lement a közönséghez megölelni őket a testőrei kíséretében, valaki ellopta a gyűrűjét, ami nagyon fontos volt számára. A koncert közben Billie ki is akadt ezen, pedig eddig egyetlen koncertet sem hagyott ki a fanjai miatt, sőt, még kificamodott bokával is végigcsinálta az egyiket. Billie Eilishnak azért sem könnyű az élete, mert a német Nylon Germany magazin címlapján Billie-t messzelenül kopaszul ábrázolták. Ez nagy felháborodást keltett az egész világon. A magazin szerkesztősége valószínűleg nem fog meglepődni azon, ha pár hét múlva a bíróságon találja magát.
0: Barbie, te mit gondolsz róla és a stílusáról?
1: Hát, egy kicsit ilyen furcsa stílusa van, mert mindig ilyen oversize cuccokba jár, de elvileg ez azért van, mert hogy ne tudják őt így bekategorizálni, hogy vékony, vagy kicsit ducibb, vagy valami, de hát nem tudom, egy kicsit ilyen furcsa, mert mindig ilyen Gucci meg Louis Vuitton cuccokba jár, közben meg mondja, hogy mennyire jótékonykodni szeretne. De azért különleges. Te miért szereted a zenéjét?
0: Hát én szeretem a zenéjét, meg tök jó hallgatni, igazából olyan megnyugtató talán, meg kitűn a többi énekes közül, mivel hogy egy más irányzatot képvisel, és máshogy énekel, és ez annyira jó, nekem nagyon tetszik. És most a végére jöjjön egy fun fact Billie Eilishről. Nem fogjátok elhinni, 12 éves kora óta bele van zúgva Justin Bieberbe.
1: Te mit gondolsz Billie Eilishről? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös SMS és Viber számra.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: Kilencfejtő Táskarádió, te is beleférsz. Ma a testképzavarról lesz szó.
1: Először is, mi az a testképzavar?
0: A legtöbb ember nem elégedett az alakjával, vagy más külső tulajdonságával. Viszont a testképzavar a föld népességének mindössze a 2%-át érinti. Az ebben szenvedők még a legkisebb szépséghibájukat is tragédiaként fogják fel, ők lelki gyógykezelést, gondozást igényelnek.
1: De mégis kiket érint?
0: A testképzavar leginkább a tinédzsereknél fedezhető fel, azon belül is inkább a lányoknál. Jól bizonyítja ezt egy 2005-ben készült amerikai felmérés, miszerint a középkiskolások 45%-a próbálkozott már a fogyókúrával. De az idősebb korosztályt is érinti a zavar. A 30 és 40 éveseknél akár az előregedés jelei miatt is kialakulhat extrém esetekben.
1: Megkérdeztünk ideket is, hogy mit gondoltok a testképzavarról.
0: Szia, te hallottál már a testképzavarról?
2: Igen, hallottam.
0: Mivel ugye fiúknál elég gyakran előfordul mostanában ez az izomdiszformia, idegen szóval, hogy mindenki izmosabbnak szeretne tűnni. Esetleg találkoztál már ilyennel, ha nem is magadnál, más edzőstársadnál?
2: Nem, még sosem találkoztam ilyen esettel, és tőlem távol áll ez nagyon. Én elégedett vagyok magammal, és igazából akikkel együtt edzek, azok is.
3: Szerintem, amikor nem vagyunk elégedettek a testünkkel, vagy önmagunkkal, és azért olyan túlzásokba is esetünk akár, ami az egészségünk rovására mehet.
1: És magadon változhatnál valamit?
3: Nem, én elégedett vagyok magammal, és szeretem is magam.
1: Ideális férfi test számodra milyen?
3: Hát, szerintem ilyen nincs igazából. Én mostanában annyira azt szoktam magamon észrevenni, hogy annak örülök, ha látom valakin, hogy elfogadja magát akármilyen is. Ez valahogy így örömet okoz nekem is.
0: Te tudod, mi az a testképzavar?
4: Igen, nemrég hallottam róla.
0: És esetleg ismersz olyat a közvetlen környezetedből, aki ilyenben szenved?
4: Egyetlen ismerősöm sem szenved szerintem ilyen problémába.
0: Esetleg neked volt már ilyen, hogy gyengének érezted magad, és az járt a fejedben, hogy még kell edzeni, még muszáj elmenni edzeni?
4: Nem, de én teljesen elégedett vagyok úgy, ahogy vagyok.
0: Ha tehetnél, nem is változtatnál semmit?
4: Semmit sem.
1: Szia, hallottál már a testképzavarról?
5: Szia, igen.
1: És mi a véleményed róla?
5: Szerintem mindenki fogadja el magát, és szeresse úgy magát, ahogy van, ha pedig ezen tud egy kicsit is változtatni, vagy leadni, tegyen érte, de ne siránkozzon, mert ezért nem éri meg.
1: Bár sokan nem gondolnák, a férfiaknál is egyre jobban előjön a testképzavar. Tipikus fajtája az izomdiszformia. Az ebben szenvedők testüket szintén nem képesek reálisan megítélni. Azt éppen túl soványnak, erőtlennek, gyengénnek látják. Komoly függőséget okozhat, mivel számukra kényszer a folyamatos edzés és a szteroidok és egyéb izomerősítő szerek fogyasztása.
0: Milyen következménye lehet?
1: Sokan a folyadékbevitelt is csökkentik testképzavaruk miatt. Ennek következtében kiszáradás, mellkasi fájdalom, szívritmuszavar alakulhat ki. A hiány alapotok miatt fogászati problémák, veseműködési zavarok, pajzsmirigy működési zavarok is kialakulhatnak. A tejtermékek, gyümölcsök hiánya is komoly következménnyel járhat. Az ásványi anyagok és vitaminok bevételének elkerülésében csontritkulás és csonttörések léphetnek fel.
0: És most jöjjön néhány durva példa. Az anorexiás Rachel Farok egészen megdöbbentő esetét sokan ismerik. A lány az étkezési zavarok miatt 18 kilóra fogyott le, és volt olyan időszak, amikor az összes csontja kilátszott, a bőre teljesen rátapadt a csontjaira, és életveszélyes állapotban volt. Rachel szerencsére még épp időben kért segítséget egy adománygyűjtő weboldalon, hogy anyagi támogatást kapjon a gyógykezelésére, és végül összesen 200 ezer dollárt kapott. Emellett más tüneteket is okozhat a testképzavar. Szilágyi Liliana, magyar Európa bajnok úszónő a blogján írt arról, hogy az elvárások és a megfelelési kényszer hatására hogyan lett bulímiás, és hogy milyen súlyos károkat okozott a szervezetében a betegség. Az úszónő azt is leírta, hogy főként édesanyja segített a betegség leküzdésében. 97.5.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prostata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkora eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videoton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videoton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek

0: Nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyedórás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából 1,5 méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra, amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számukban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághülyen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a TV képernyőjére vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt, ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Ajkacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Ajkacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett a mintegy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Ajkacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsziák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a kréta időszak végén kihalt Enanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai, jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelem forrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kajmánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fogszemű trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokusz krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakony-hegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?

0: 97 a Táska Rádió, te is belefért. A mikrofonnál Fónai Dorka és Naár Barbara. A gyermekrablás manapság talán az egyik legnagyobb probléma, viszont ennek egyes esetei elég nehezen felismerhetők még a felnőttek számára is. Most 10 olyan jelet mutatunk be, ami alapján felismerheted, hogy gyermekrablás történik.
1: Az egyik leggyakrabban használt trükk egy rabló részéről. Az elvesztettem a kutyámat, segítenél megkeresni mondattal kezdődik. Ennek a kisebb gyerekek nagyon könnyen bedőlhetnek. Azonban, ha te felnőttként résen vagy, megelőzheted a bajt. Ha valakinek tényleg eltűnt a kutyája, nem egy kisgyermektől fog segítséget kérni, hanem inkább keres egy tapasztalt felnőttet.
0: Másodikként, ha egy gyerek sír, kiabál és próbálja kiszabadítani a kezét egy felnőtt szorításából, könnyen lehet, hogy csak hisztiről van szó. Azonban, ha a helyzet elfajul és a gyermek arcán komoly félelmet látsz, ne félj oda menni és megkérdezni tőle, hogy minden rendben van-e, illetve hogy ki az a felnőtt, aki vele van. Ha gyermek rabló, akkor valószínűleg azonnal el fog szaladni, nehogy megjegyezd az arcát.
1: Te is tudod, hogy a gyerek könnyen elcsábítható édességgel, amely persze az azt kínáló férfi autójában van. Ilyenkor ugyanaz a teendőd, mint az előző helyzetnél. Kérdezd meg a gyermeket, hogy ki az, akivel el akar menni, és ezzel meg is zavarod a rablót.
0: Vannak olyan esetek, ahol a rossz akaró arra hivatkozik, hogy valamelyik családtag küldte őt az adott gyermekért. Ha ilyet látsz, kérdezd meg a gyermeket az anyukája telefonszámáról, és hívjátok fel együtt. Már is kiderül, hogy valós a helyzet.
1: Van, hogy az emberrablók más gyermekeket használnak fel arra, hogy a kiszemelt áldozatot elcsábítsák. Ezért, ha azt látod, hogy az egyik gyermek elhívja a másikat a közeli biciklitárolóba, hogy nézze meg az új bicikliét, mindenképpen menj oda és kérdezd meg, hogy hova mennek, és honnan ismerik egymást. Azt is megteheted, hogy velük mész és ellenőrzöd, mit csinálnak.
0: Az is gyakori, hogy egy autó lelassít egy gyermek mellett, és útbeigazítást kér tőle, esetleg az autóba invitálja. Ez mindenképpen legyen gyanús neked, mivel egy vezető biztosan nem egy gyermektől fog ilyenfajta segítséget kérni.
1: Aki a legbátrabb, ki akar jönni egy kört, hívószóra is érdemes felfigyelned. Bevett taktika ugyanis, hogy egy motoros állít meg egy csapat fiúgyermeket, és ezt mondja nekik, aztán ha az egyik ők elmegy vele, biztos, hogy nem hozza már vissza.
0: A 10 éven felüli lányoknál nagy divat a fotózkodást, és ezt a rablók is kihasználják. Sokan adják ki magukat az utcán fotósnak vagy producernek, és hívnak lányokat azonnali fotózásra vagy castingra. Ennél mindenképpen próbáld meg meggyőzni a lányokat, hogy ez nem valós, mert az utcán nem castingolnak.
1: Egy gyermek számára az is hihető módszer, ha egy rendőrnek öltözött ember akarja bevinni őt, mert állítás szerint valami rosszat tett. Ilyenkor nagyon nehéz kiszűrni a valóságot, mert egy rendőrnek biztosan te is hiszel. Azonban, ha egy kicsit gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy a rendőr nem a gyermeknek, hanem az anyukájának szólna.
0: Az is figyelmeztető jel lehet, hogyha egy gyermek azt kérdi a mellette sétáló embertől, hogy bácsi, hova megyünk. Már az is gyanús kell legyen neked, hogy egy gyermek nem szólítja bácsinak a családtagjait, illetve, hogy velük van, valószínűleg tudja, merre mennek.
1: Ti ismertek még ilyen módszereket? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vaseszter és Schuller Vivi.
1: A felnőttek nem vesznek mindig komolyan, amikor középiskolás vagy. Igaz, hogy már csak pár évre vagy attól, hogy törvényesen is felnőttnek számíts, de a szüleid ezt sajnos hajlamosak elfelejteni. Születésedtől fogva nevelnek, úgyhogy ahhoz vannak hozzászokva, hogy gyerekként tekintsenek rád. Azonban tehetsz pár dolgot annak érdekében, hogy elért, hogy megváltoztassák ezt a hozzáállást. Íme a listánk.
0: Az első tippünk: tisztelj, hogy tiszteljenek. Ha állandóan szítkozódsz és visszafeleselsz a szüleidnek, akkor életlennek fognak tartani. Tisztelettel kell bánnod velük, ha azt akarod, hogy ők is ugyanezt tegyék veled. Ha legközelebb indokolatlannak érzett szófogságot kapsz, próbálj meg komolyan elbeszélgetni velük arról, mit gondolsz. Csak is a te hozzáállásodon múlik az egész.
1: Teljesíts jól az iskolában. Ne adj okot a szüleinek, hogy rosszat gondoljanak rólad. Csináld meg a házi feladatodat, szerezj jó jegyeket, tegyél meg mindent tőled telhetőt, hogy elkerüld a büntetéseket. Még ha számodra nem is olyan fontos az iskola, a szüleinek igen. Ha azt látják, hogy jól teljesítesz, akkor tudni fogják, hogy felelősségteljes és megbízható vagy.
0: Harmadik tippünk, hogy keresd munkát. Hogyha van elég időd, hogy az iskolával és a munkahelyen zsonglorkodj egyszerre, akkor tedd is ezt. Ha suli mellett nincs rá lehetőség, a nagyobb iskolai szünetekben is kereshetsz diákmunkát. A szüleid nem fognak gyereknek tekinteni, ha saját pénzből meg tudod venni magadnak a videójátékaidat, és nem tőlük kérsz pénzt, valahányszor csak elmész otthonról. A munkába állás egy újabb remek módja, hogy bebizonyíts, hogy igenis felelősségteljes vagy. Ezt így tudom, hogy te dolgozol itt suli mellett, ezt hogy érzed, hogy neked ez így hogy működik? Tényleg felelősségteljesebbként tekintenek rád?
1: Nem tudom, hogy felelősségteljesebbként tekintenek rám anyáik. Én minden esetre sokkal biztonságosabban érzem magamat, hogy nem mindig anyáiktól kell kéregetni, hanem tényleg, hogy ha el akarok menni este a városba, akkor el tudok menni magamtól, és nem vagyok anyáikhoz kötve. És egy nagyon jó érzéssel is tölt el, hogy igen, én már 16 évesen is tudok dolgozni, akár a suli mellett is, még hogyha nem is 8 órásos munkaidőben, de a munka után, vagy a suli utáni 1-2 óra az így pont elég szerintem.
0: A munka után pedig következzen a negyedik tippünk.
1: Ne adj okot a csalódásra. Ha a szüleid tényleg bíznak benned, ne okoz nekik csalódást. Ha hétvégére rád hagyják a házat, ne kelljen arra visszajönniük, hogy romokban áll az egész. Ha megengedik, hogy hajnali 2-ig buliz, ne szétcsúszva menj haza. Ha mégis, akkor a beléd vetett bizalmuk könnyen köddé válhat.
0: Hatodik tippünk, hogy ne kezeljenek többé gyerekként a szüleid, hogy öltözködj a szerepednek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak úgy látni, hogy már majdnem a combodig le van tolva a farmerod. Amikor a barátaiddal mész szórakozni, öltöz nyugodtan úgy, ahogy a kedved tartja, de ha egy családi vacsorára mész, öltözködj visszafogottan.
1: Utolsó tippünk, hogy hogyan kezeljenek felnőttként, viselkedj is úgy. Ha azt akarod, hogy a szüleid vagy a tanáraid tiszteljenek, a beszéd stílusod elképesztően fontos. Kerüld a szitok szavakat és a szleng használatát. Ez nem azt jelenti, hogy nem viccelődhetsz velük, vagy nem mesélhetsz nekik a napodról. Épp ellenkezőleg, csak közben figyelj oda, hogy maradj tiszteletteljes.
0: Ha neked is van pár tipped, írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.
2: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halász Maja Málna és Szántó Boglárka. Vízöntő korszakbeli előadás, három nap béke és zene. Így hirdették meg az első Woodstocki zenei és művészeti vásárt, ami egy ingyenes, nemzetközi fesztivál volt. Az 1969-es Woodstock ma már úgy szerepel a köztudatban, mint az amerikai hippie mozgalom legikonikusabb eseménye.
1: A legendás fesztivált New York, White Lake-ben tartották 1969. augusztus 15-e és 18-a között. Egy esős hétvégén a szabad ég alatt 32 előadó és zenekar lépett fel, körülbelül 500 ezer néző előtt. A hatalmas tömeg kétségbe ejtette a hatóságokat, erősítéseket is küldtek az eredetileg kivezényelt rendőrök mellé. Viszont nem volt rá szükség, mert nem történt rendzavarás, vagy esetleg botrány, ami részben annak is köszönhető, hogy a kábítószerárusítást is engedélyezték.
0: A 69-es Woodstock nagy sikert aratott. A szerelem, a békevágy és elfogadásról szólt. A fesztivált megrendezték 1979, 1989 és 1994-ben is. A legemlékezetesebb talán mégis a 99-es lesz a rengeteg botrány miatt. Az utolsó Woodstockot egy bezárt katonai légibázison rendezték meg, szintén New York államban. A koncerteket egy hatalmas betonkifutópályán tartották, ahol semmi árnyék nem volt, cserébe a hatalmas területet el lehetett keríteni, hogy ne legyen belógás. A belépőket 45-50 ezer forint körül adták, és se folyadékot, se ételt nem hozhattak be a fesztiválozók, hogy a pénzüket a rendezvényen költsék el.
1: Körülbelül 400 ezer ember vett részt az eseményen, azonban a szervezők nem számoltak a 38 fokos forrósággal, amit még jobban felerősített az, hogy egyáltalán nem volt árnyék a betontéren. A fesztiválozóknak elképesztően túláraztak mindent, $4, vagyis közel 1200 forintért adták el a fél literes vizet, és az ingyenes vízcsapoknál is több száz méteres sorok álltak. Emellett hamar kiderült, hogy nem telepítettek elég mosdót és zuhányzót, amik pedig voltak, azok eldugultak.
0: A fesztiválozók megelégelték a rettentően magas árakat, illetve a víz és árnyékhiányt, ennek a következménye pedig több százezer dühös ember lett. A metal együttes Limp Bizkit frontembere az egyik számukat úgy konferálta fel, hogy most mindenki engedje ki a dühét. Ennek eredményeképpen a tömeg elkezdte letépkedni a furnérlemezeket, a hangtornyok darabjait, és többen ezeken szörföztek a tömeg tetején, illetve elképesztő pogó és lövöldösődés kezdődött mindenhol. A pogózásból rengetegen kerültek az orvosi sátorba, akik arról győzködték az orvosokat, hogy fújják le az egész eseményt, mert ennyire ijesztő dolgot még életükben nem láttak.
1: Majd egy alapból jó indulatú, kampányfogós, tragikus fordulatot vett. Egy fegyverellenes szervezet közel 100 ezer gyertyát osztott ki az embereknek, hogy a Red Hot Chili Peppers Under the Bridge című szám alatt mindenki gyújtson egyet. A feldult közönség egy része viszont mágiát rakott a területen, szétdobált vizes flakonokból és funérlemezekből, majd egy tucat másik mágiát is raktak a környéken, amelynek az lett a következménye, hogy az egyik hangfal torony lángra kapott. Tűzoltókat kellett hívni a lángokhoz, akiket a közönség flakonokkal kezdett el dobálni. Így inkább hagyták, hogy leégjen minden.
0: A problémák mellett még rengeteg tényező volt az emberek hergelésére, például az egyik repcsapat $100-osokat dobált a tömegbe, és azt figyelték, hogyan verekednek össze miatt az emberek, vagy hogy a kivezényelt több tucat önkéntes ott hagyta a munkáját, és elvegyült a tömegben bulizni.
1: Azért rendezték meg újra és újra a Woodstock Fesztivált, mert az 1969-es jól sikerült, ezért úgy gondolták a szervezők, hogy felfrissítve, átalakítva ismét el lehet adni Michael Lang és társai a Woodstock 50. évfordulóján újból meg akarták szervezni ezt a fesztivált. A főszponzor azonban megvonta a támogatást, a kiválasztott helyszín pedig megbontotta a szerződést. Végül az összes jelentősebb fellépő bejelentette, hogy nem áll a színpadra, így az eseményt lefújták.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Eszter és Havasi Maja. A suliváltás alapból nem könnyű, de vajon akkor is ilyen nehéz, ha csak pár hónapot maradsz? Vajon mi lehet az oka annak, hogy egy diák hátrahagyva jól ismert közösségét megpróbál beilleszkedni egy már összeszokott társaságba? Iskolánkban és más helyeken is számos diák döntött már iskolája elhagyása mellett. De miért határozhattak így? Ennek számos oka lehet. Nem volt jó az osztályközösség, a tanárok szemetek voltak, a körülmények nem voltak megfelelőek, vagy esetleg nem is abba az iskolába akartak volna menni, és évközben könnyebb váltani. Az is előfordulhat, hogy a szülők nem nézték jó szemmel, hogy a gyerekük állandó stresszben él, nincs ideje semmire, nincs ideje gyereknek lenni.
1: Viszont az új osztályközösségben nehéz lehetett beilleszkedni. Végül is egy már összeszokott, egymást ismerő társaságba került bele. Akkor lényegesen könnyebb lehet, ha van valaki az új osztályban, akit ismer, mert jobban bele tud folyni az új légkörbe a segítségével. Az is nagyban meghatározza a viszonyát az új osztálytársaival, hogy azok hogyan fogadják. Ha ellenségesen vagy zárkozottan, akkor nem lesz túl könnyű barátokat találnia. A mi osztályunkban az első fél év folyamán négyen is jöttek, és tökéletesen be tudtak illeszkedni. De ezt mindenki máshogy éli meg. Miért nem kérdezzük meg őket? Miért váltottál sulit?
2: Azért váltottam iskolát, mert nem arra számítottam, amit akartam, mert ugye azt hittem, hogy kicsit lazábban veszik, de tévedtem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
2: Hát szerencsére nem, mert több ismerősöm is itt volt, és jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt nehéz.
1: Miért váltottál sulit?
3: Én úgy gondolom, hogy a tárak hozzáállása az nagyon fontos, és hogyha valaki nem úgy tanítja az anyagot, ahogy azt kellene, akkor a gyerek nem tud figyelni, és így a motivációja elveszik, és ilyenek. És hát nem a megfelelő tanáraim voltak szerintem.
1: És nehéz volt beilleszkedni?
3: Nem, abszolút gyorsan ment az egész, jó fejek az osztálytársaim, úgyhogy nem volt ilyen problémám.
0: Ha nehezedre esik a beilleszkedés, hoztunk neked néhány tippet. Mosolyog sokat, legyél barátságos, de ne tapadj. Ne zárkozz el, mesélj magadról.
1: Ha beszeretnél illeszkedni, ne akar mindenkinek megfelelni. Add önmagad, úgy sokkal jobban fognak szeretni. Legyen önbizalmad, de ne te legyél maga az egoizmus megtestesülése. A kevesebb, az néha több. Kezd kicsiben, először ne az egész osztályt, hanem csak néhány embert próbálj megismerni.
0: A sulit váltasz, sok sikert a beilleszkedéshez.
4: Táska Rádió.

0: 97-et Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Most a házi szamarakról és testfelépítésükről lesz szó. Testük kisebb, ugyan mint a lóé, mégis általában a lovakhoz hasonlítják őket. Magasságuk nagyjából 1,5 méter, súlyuk pedig elérhetik az 500 kg-ot. Felálló és vaskos szőr általában csak a farkuk végén nő, de ezeket leszámítva nagyon hasonlítanak a lovakhoz. Általában súlytól függ, szoktak-e rajtuk lovagolni.
1: Vannak olyan országok, melyekben szamárvédő akciókat szerveznek az állatvédők. A szamarak nem ragadozók, így elég szelíd és könnyen tanítható állatfaj. A legtöbb ember a Shrek meséből ismerhette meg a csacsi igazi világát, hogy milyen vicces és boldog állatok. Nagyon ragaszkodóak akár egy kisgyerek, és persze makacsak is, innen ez a mondás. A patájukat a lovakhoz hasonlóan napi szinten ápolni és tisztítani kell. A szamarak őshazájában melegebb volt az éghajlat, így nem árt, ha kicsit melegebben tartjuk őket, mivel náluk egy megfázás akár végzetes is lehet.
0: A tévhit ellenére a szamár és az összvér csak részben azonos faj, mivel a ló és a szamár kereszteződéséből jött létre az összvér. A csacsik ugyanolyan gondozást igényelnek, mint a lovak, bár a szőrük vastagabb, ezért többször kell fésülni és formálni.
1: Az összvér sörénye színét és formáját általában a szamártól örökli, de a fülei a lovakére hasonlít. Farkuk szintén a szamaraké. Testük is a szamárra hajaz, és nehezen viselik a patkót. Mind a három fajtát szívesen tartják és szaporítják a gazdák, bár a ló egyértelműen a legközkedveltebb fajta.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármégat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszál LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Demme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzéssel lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gól passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvános

0: fejlesztett ki. Ilyen volt például az U2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok pletykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.
1: Ne is beleférsz! Táskarádió!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics, Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel, és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik, és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasott jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, amit túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén, és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkítás-szerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve

0: annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbe esetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy a gyógyszeradag csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stressz hatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a hollétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásból nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Mushunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Borbála, Radics Luca, Szűcs Vitus Koppány és Pétervári Dávid. Ma Krebs Györgyivel beszélgetünk, a Herosz székesfehérvári telep vezetőjével. Körbevezetett minket, és nagyon sok mindent megtudtunk a hely működéséről, és közben számtalan állatsorsról mesélt nekünk. Ezek közül hoztunk el nektek egyet.
1: El tudna nekünk mesélni egy konkrét kutya történetét?
2: Most, aki akkor így hirtelen eszembe jut, az egy 10 éves kis szuka kutya, egy picike kis fekete-barna kutyus. Ugye az állatunknak a nagy részét azt utcára dobva találjuk, nem tudunk az előéletükről semmit, nem tudjuk, hogy miért kerülnek ki az utcára. Annak ellenére, hogy kötelező például a csip, nincsen bennük csíp, és akkor ilyenkor tulajdonképpen mi csak annyit tudunk az állatról, amit itt mi megismerünk. Ahogy már itt elmondtam az egyik kollégádnak, minden állatnál először egy állategészségügyi protokoll van, tehát meg kell nézni, hogy egészséges-e, betege, végig kell menni az oltásokon, ivartalanításon, és utána kezdünk el az állatoknak gazdát keresni, tehát ezt a kis lédi kutyát is lefényképeztük, kikerül a Facebook oldalra, kikerül a honlapra. De közben mi nagyon sokat foglalkozunk vele, tehát ezt a kis kutyát is sétálni, kicsit szoktatni kellett a pórászhoz, tehát így megismerjük az egyéniségét, és hát őt az a szerencse érte, hogy mivel vannak németországi barátaink és német támogatóink, Németországban nézte őt ki valaki, és össze kellett hangolni, tulajdonképpen az önkéntesek segítségét is kellett kérni, hogy ez a kutyus eljuthasson Németországba, mert az egyik német támogatónk jött Magyarországra, de nem Fehérvárra, ezért megoldottuk azt, hogy az önkéntes, ugye itt az állatorvos az ilyenkor csipezi a kutyát, útlevelet állít ki neki, tehát van az utazásnak is különböző feltételei. Ez a Lédinél megtörtént, és akkor az egyik önkéntesünk elszállította egy találkozó pontra, ahonnét a német barátunk pedig kivitte Németországba, és most már kaptunk róla képeket, elfoglalta az otthonát. Tehát egy utcai kis kidobott idős kutya, aki koszos volt, nem foglalkoztak vele, most él egy németországi kanapén, és láthatóan nagyon jól érzi magát. És hát az ilyen történetekért tudjuk mindig újra és újra csinálni, mert hát ezért dolgozunk, hogy ilyen sorsa legyen minden állatnak.
0: A számodra is fontos az állatvédelem, akkor keresd fel a Heroszt akár honlapjukon, akár személyesen a takarodó úton.
3: A te rádiód. Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Hunor és Pál Nagy Botond. Mi köze a csimpánzoknak a mobiltelefonokhoz? Gondolom sokakban felmerülhet, hogy az okostelefonnak milyen hátrányai, előnyei lehetnek. Lehet az okostelefonok terén is tudatosnak lenni? Erre a kérdésre fogunk most válaszolni Nagy Réka ökoanyú bolygómentő kézikönyvének segítségével. Először is kezdjük ott, hogy az okostelefonok újrahasznosíthatók-e.
1: A telefon gyártásához egy koaltán nevű anyagra van szükség, amit csak Afrikában tudnak kibányászni. Ezek a bányák ugyanott vannak, ahol például hegyi gorillák, bonobók és csimpánzok is élnek. A bányászat drasztikusan megváltoztatja az élőhelyüket. A Jane Goodall intézet célul tűzte ki, hogy megvédi ezeket az élőlényeket és erdőiket. Hogyan teszik mindezt? Összegyűjtik a használt mobiltelefonokat, hogy aztán újra hasznosítsák őket, különösen bennük található érceket, így csökkenni fog az újonnan bányászott ásványok iránti kereslet. Természetesen a telefonok többi részét is igyekeznek felhasználni más termékekhez.
0: És mégis mennyi mobilról beszélünk? 2018-ban 5,1 milliárd mobil jutott 7,6 milliárd emberre. Becslések szerint ez az arány tovább nőhet. 1996 óta 6 millió ember halt meg a koltán bányászat következtében. Az okostelefonok ma már az életünk részei. A trendek miatt akár gyakran le is cseréljük őket, és bár néha nem is vagyunk tisztában vele, mégis ártunk a környezetünknek. A gyártók felelőssége is nagy, ők gyakran szándékosan rövidítik az élettartamot, vagy látványfunkciókat találnak ki, hogy vásárlásra ösztönözzenek minket.
1: De mégis mit tehetünk? Érdemes átgondolni, hogy valóban le kell cserélnünk a telefonunkat. Akkor is, ha olcsónak tűnik az új, mert lehet, hogy valaki nagyon kevés pénzt kapott az alapanyagért. Leselejtezett telefonodat elajándékozhatod, vagy leadhatod a már említett Jane Goodall intézetnek is.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Mit mutat a NASA űrteleszkópja? A tudósok új részleteket fedeztek fel egy távoli bolygón, ami átalakíthatja az idegen élet utáni kutatást. A NASA James Webb űrteleszkópja lehetővé tette a tudósok számára, hogy minden eddiginél részletesebben lássák egy naprendszerünkön kívüli WASP-39b nevű bolygó légkörét. Az új kutatás más bolygókon pedig egy napon lehetővé teheti a Földön kívüli élet felfedezését, vélik a tudósok. A kutatók szerint az eredmények mindent megváltoztathatnak, és olyan technikák kezdetét jelentik, amelyekkel lehetővé válik az idegen élet jeleinek detektálása.
1: A NASA James Webb űrteleszkópjának tavaly indítása óta a tudósok azt remélik, hogy a teleszkóp segítségével más bolygók légkörének részleteit is tanulmányozhatják, és jobban föltárhatják a környezetüket. Teljesen új információkat találtak a WASP-39b atmoszférájáról, felhőiről és kémiai összetételéről, amelyekből kiderül, hogy alakult ki a bolygó.
0: A NASA teleszkópja már is megváltoztatta a kozmoszról alkotott elképzeléseinket, mivel olyan lenyűgöző képet tett közzé, amelyek minden eddiginél részletesebben mutatták a galaxisokat és a csillagokat. A teleszkópokkal azonban a tudósok más objektumokat is vizsgáltak vele a naprendszerünk bolygóitól kezdve a világegyetem legtávolibb galaxisáig. Figyelik az élethez szükséges körülményeket. A WASP-39b bolygó a feltételezések szerint a Szaturnusz pejhes változatához hasonlít, amely mintegy 700 fényévre van tőlünk.
1: A tudósok már több mint 10 éve tudnak erről a bolygóról. Ez részben azért is izgalmas, mert feltételezhetően nagy mennyiségű víz, széndioxid és más vegyi anyagok vannak a légkörében, ami hasznosnak bizonyulhat egy idegen élet keresésében. A légköre azonban még mindig nagy részt ismeretlen.
0: Hogy jobban megértsék, a tudósok James Webb segítségével figyelték a bolygót, amint 2022. júliusában négyszer elhaladt a csillaga előtt. Ennek során láthatták a légkörben jelenlévő színeket, amelyekből következtetni tudtak arra, hogy mi lehet benne. A tanulmány arra is utal, hogy a bolygót felhőfoltok borítják, méghozzá szétszórtan, nem pedig egyetlen nagy takaróként a bolygó felett. Ezek a felhők nem vízből állnak, mint a Földön, hanem olyan anyagokból, mint a szulfidok és szilikátok.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulásról lesz szó.
1: Többségünk számára a nyelvtanulás időnként komoly nehézségeket tartogat. Azért, hogy át tudj lendülni ezeken, jó, ha ismersz olyan módszereket, melyek megkönnyítik számodra a tanulást. Az alábbi hatékony nyelvtanulási tippek segítenek elindulni.
0: Kifejezéseket tanulj, ne szavakat! Az egynyelvű szótár növeli a hatékonyságot. Rengeteg oka is van annak, hogy miért érdemes kifejezéseket vagy rövidebb mondatokat tanulnod szavak helyett. Néhány ezek közül. Ami rendszerben van foglalva, könnyebben rögzül, mint ami nincs, és később is könnyebb előhúzni ezeket, ha nem különálló szavakat próbálsz memorizálni, akkor egyik szó maga után húzza a másikat. Nyelvhelyesen tanulsz, így kevesebb szabályt kell külön megtanulnod. Mivel ezek a kifejezések egy idő után maguktól jönnek, beszéd közben lesz ideje az agyadnak a következő mondaton gondolkodni.
1: Készíts posztiteket! Vegyél egy csomag posztitet, írj rá a tanulandó nyelven, és kezd el a szobádat, lakásodat kidekorálni. Természetesen ne csak szavakat, hanem kifejezéseket írj. Például a polc a falon van, a hűtő szürke és magas, vagy a kedvenc székem zöld színű. Meglátod, pillanatok alatt tisztában leszel nem csak a berendezési tárgyak neveivel, de egy csomó nyelvtani formula is tudat alatt rögzülni fog.
0: Hozd magad helyzetbe a hobbiddal. Használd okosan a hobbid. Keresd rá lehetőséget, hogy amit szívesen csinálsz, azt idegen nyelven tedd. Ha főzni szeretsz, keresd külföldi recepteket, amennyiben szükséges, szótárazd ki, hogy megértsd, de nem magyar nyelvűt használj. Ha a kertészkedés érdekel, tanulj meg ezzel kapcsolatos kifejezéseket, és miközben dolgozol, gyakorold ezeket.
1: Rendszeresség. Az egyik legfontosabb dolog, amit tehetsz az eredményes nyelvtanulás érdekében, az az, hogy folyamatosan foglalkozol az adott nyelvvel. Nem kell minden nap órákat tölteni a nyelvtannal és a szótárral. Elég, ha csak munkából jövet menet rászánsz 10 percet, de azt minden egyes nap megteszed. Az eredményessége kiemelkedő. Ráadásul az interneten számos ingyenes nyelvtanfolyamot találsz, ami csak napi 5-10 perces leckéket jelent, de már ezekkel is nagyon sokat tudsz fejlődni.
0: Hallgass a nyelvet! Szeret zenét hallgatni? Használd ki ezt is a tanulás során. Egyszerűen próbáld leírni azt, amit hallasz, majd fordítsd le magadnak. Amellett, hogy rendkívül szórakoztató, amikor a saját leíratodat összehasonlítod a neten megtalálható eredetivel, sokat lehet tanulni abból, hogy a fordítás során megpróbálod kitalálni a meg nem értett részeket. Szeretsz sorozatokat nézni, de ha leülsz a tévé elé, bűntudatod van, hogy elfecsérelted az időt. Semmi baj, csak nézd meg a legújabb részt azon a nyelven, amit meg szeretnél tanulni, és már is hasznos időtöltéssé válik. Sőt, az sem baj, ha már láttad ezt a részt, hiszen úgy legalább azt is tudod, hogy nagyjából miről szól, így könnyebben megérted idegen nyelven.
1: Gyakorolj bárhol. A hatékony nyelvtanulási tippek mit sem érnek gyakorlás nélkül. Szerencsére ehhez bárhol és bármikor találhatsz alkalmat. Buszon utazva például próbáld magadban a tanult nyelven elmondani, hogy ki mit visel, hová mész, hány megálló van addig, vagy épp milyen színeket látsz. Munkában menet elmondhatod magadnak, hogy milyen az időjárás, miket kell ma megcsinálnod, mit ennél szívesen, vagy mit fogsz este csinálni. Gondolkodni bárkinek bárhol és bármikor szabad.
0: Készíts magadnak kreatív szótárat. Egy füzetbe szépen színessel és képekkel díszítve írd ki magadnak a szavakat vagy kifejezéseket, amiket meg szeretnél tanulni. És így, mikor majd használnod kell őket, könnyebben be fog ugrani, hogy hogyan, milyen színnel írtad le, és egy adott szó mellett milyen kép szerepelt. Ha olyan nyelvet tanulsz, ahol fontosak a nemek, írhatod úgy, hogy egy nemet társítasz egy színhez, például a nőnemi szavakat rózsaszínnel, a himnaműeket pedig kékkel írod. Ha neked is van valami praktikád, ami bevált, írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Bódis Bence. Most bemutatjuk nektek Dua Lipát. Az albán származású, ám londoni születésű énekesnő nagyjából 3 éve robbant be a köztudatba. Gyermekként mindig édesapját, Dukagyin Lipát, az albán rock énekes lágereit hallgatta. 15 éves korában pedig már nem csak elkezdte posztolni a feldolgozásait kedvenc énekeseitől, hanem modellkarrierét is elkezdte építeni.
1: Pályafutása 2015-ben a Be The One című dallal kezdődött igazán, ami több európai ország number one slágere volt a toplistákon. 2016-ban már saját turnékba kezdett Európa szerte több országban. Ebben az évben is remek dalokat adott ki, például Sean Paul-lal, közös No Lie és Blow Your Mind című topslágert. A 2017-es év nagy áttörés jelentett neki, hiszen nem csak saját stúdióalbumot adott ki Dua Lipa néven, hanem az MTV Europe Music Awards-on bezsebelte a legjobb új előadónak járó díjat. Emellett az albumon több ismert dal is megjelent, mint a Lost in Light és a New Rules is.
0: 2018-ban pedig ő volt a Sziget Fesztivál egyik leginkább várt előadója. 75 ezer ember vett részt a koncerten, és mind az énekesnő, mind a közönség hatalmas élményt szerzett. A koncert után ezt posztolta Instára.
1: Elment a hangom az izgalomtól, de megoldottuk, és Istenem, ez a show hihetetlen volt. Az arcomra akarom tetováltatni a légi felvételeket, de addig is csak sírok.
0: Szintén 2018-ban látott napvilágot Calvin Harris-szel közös dala, a One Kiss, ami abszolút az egyik legnagyobb sláger volt ebben az évben.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Schneider Zajákos és Pinter Dominik. A tehetséges, egyedi stílusú szókimondó és megosztó dalszerző mi lett az egykori visszafogott szerény énekessel a kedvesem óta? Most mindent megtudhatsz a sokoldalú By Alexről.
1: 1984. június 4-én Kisvárdán született Márta Alex néven. 2012-ben lett művészneve By Alex. Népszerű magyar énekesként a zenei világ minden ágán tevékenykedik. Például dalszerző, producer, frontember és már 6. éve az X-Faktor egyik zsűrije.
2: Alex az Eurovíziós Dalfesztivál 2013-as magyar nemzeti válogatójában a Dal című műsor miatt robbant be a köztudatba. Kedvesem című száma képviselte Magyarországot 2013-ban, mellyel 10. helyezést ért el. Ekkor jelent meg első szólólemeze Szörpoholista címmel. Ezt követően több kislemezzel jelentkezett, melyekből 2020 végén egy koncertalbum lett Rehab címmel. Szóló karrierjében senki sem néven is munkálkodott.
0: By Alex mostanra Magyarország egyik legismertebb zenészei közé tartozik. Zenekara, a By Alex és a Slap évek óta a legnagyobb magyar fesztiválokon van jelen. Emellett rendszeresen teltházasak a klubkoncertjeik is. Alex több műfajt képvisel zenéjében, mint pop, hip-hop, alternatív és punk. Zenekara mellett szóló előadóként is tevékenykedik. 2016 óta zsűri tagja és 3-szoros győztes mentora a nagy sikerű X-Faktornak.
1: Elég megosztó személyiség szókimondó és egyedi stílusa miatt. Tehetség a zenei téren tagadhatatlan. Sikeres pályája mellett tanulmányi eredményeire sem lehet panasz, a Miskolci Egyetem bölcsészkarán filozófusként diplomázott.
2: Munkássága alatt a mai napig nagyon sok elismerésben és díjazásban részesül. Többek közt 2013-ban legjobb új és legjobb férfi előadónak, majd 2014-ben az évdalára és legjobb videóklip díjra is jelölték. 2013-ban elnyerte az év felfedezettje díjat is. Több slágerlistás dala is született, melyek különböző helyezéseket értek el. Ilyen például a Csókolom, Kedvesem, Hé Budapest és a Még Mindig. Annyi biztos, hogy mi a következő koncertjén ott leszünk. És te?
3: 97. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Gréta és Fűrész Janka. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miért jobb, hogyha van egy kutyád.
1: A kutatások szerint a kutyatartás nem csak jó érzés, hanem biológiai és pszichológiai változásokat is elindít. Például boldogsághormonokat termel a szervezeted, amikor megsimogatsz egy kutyát, vagy csak a szemébe nézel. A kutyával való játék napi 10 perc után is mérhetően csökkenti a stressz hormonok szintjét.
0: Emellett a kutyák állandó társaságot nyújtanak. Ez azt jelenti, hogy mindig van valaki, aki ítélkezés nélkül végighallgatja, ha rossz napod volt. A kutyások többet sétálnak. A rendszeres mozgás és a természetben töltött idő bizonyítottan csökkenti a szorongást és növeli az energiaszintet. Emellett a kutya sétáltatás közben könnyebb szóba állni másokkal.
1: A kutyák azonnal megérzik, ha a gazdi szomorú. Azzal, hogy odabújnak, ráböknek az orrukkal a kezedre vagy játékot hoznak, elterelik a figyelmet a rossz gondolatokról. Kutyákról való gondoskodás pedig nagyon sok szempontból fontos. Egyrészt célt ad a napnak, másrészt növeli az önbizalma, mert érzi a gazdi, hogy fontos és szüksége van rá, hiszen a kutyus nem tudja maga elé rakni az ételt és tölteni vizet a tájába.
0: Találtunk pár elképesztő dolgot is a kutyákról.
1: A kutyák orra olyan, mint a mi új lenyomatunk, minden kutyának egyedi orr mintázata van.
0: De van egy ennél hasznosabb szupererejük is. Ők konkrétan szagolják az időt. Érzik, ahogy a gazdi illata elpárolog a szobából, és ebből tudják, mikor érünk haza a suliból. Ezért várnak már az ajtóban, mire mi még csak a kulcsomót keressük a táskában.
1: És egy átlagos kutya annyi szót és gesztust tud megtanulni, mint egy 2 éves gyerek, ami körülbelül 165 szót jelent.
0: Á, már értem, miért mondják, hogy a kutyák szuperhősök, csak nincs rajtuk köpeny.
1: Janka, nektek milyen kutyátok van?
0: Nekünk Border Collie és Oszinak hívják. És nektek?
1: Nekünk egy keverék kutyánk van, és Szemolca a neve.
0: Milyen keverék?
1: Tacskó és Pincser keverék.
0: És van szuper képessége?
1: Igen, kiszagolja, amikor jön valaki. És Oszinak?
0: Amikor már kimentünk az ajtóból, akkor utána még néz minket.
1: Olyan, mintha elköszönnél?
0: Igen.
1: Ha nektek is van kedvenc négylábutok, írjátok meg a nevét.

0: 12 óra. Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
1: 2026. szeptember 30-a. Székesfehérvár, Párkány, testvérkapcsolata a nyugdíjas klubok között. Virágos Székesfehérvár, most esővízgyűjtőre is lehet pályázni. Mentési bemutató és a jövő kihívásai a kutatók éjszakája Maroshegyi programján. A mikrofonnál Winter Diana. A Székesfehérvár felsővárosi nem csak a 20 éveseké a Világnyugdíjas Klub 2024-ben a szlovákiai Párkányban járt, ahol meglátogatta az új évszázad nyugdíjas klubot. Akkor határozták el, hogy testvérkapcsolatot alakítanak ki egymással. A Párkányi klub tagjai autóbusszal az ősi Alba régiába látogattak. Az 51 tagú küldöttséget, amelyet Klemász Magda a klubelnök vezetett, a Székesfehérvári Kulturális Központban fogadták. A vendégeket Horváth Miklós Csaba, a polgármester, Deák Lajosné önkormányzati képviselő, Földi Zoltán iskolai igazgató, önkormányzati képviselő és Bognár Mária, a hamarosan 30. évfordulóját ünneplő, nem csak a 20 éveseké a Világnyugdíjas Klub elnöke fogadta. Bognár Mária sok szeretettel köszöntötte a Párkányi klub vezetőségét és tagjait, Klemász Magda, a szlovákiai klub elnöke pedig megköszönte a szívélyes fogadtatást. Elmondta, hogy nagy örömmel jöttek a királyok városába. Horváth Miklós Csaba Székesfehérvár alpolgármestere a vendéglátóváros nevében üdvözölte a Párkányi klub tagjait. Hangsúlyozta, nagyon örülnek annak, hogy a két klub felvette a kapcsolatot egymással, amely minden bizonnyal tovább segíti a határokon átívelő baráti kapcsolatokat. Elmondta, hogy az idén is készülnek a híres Párkányi Simon Juda vásár, amely október 7-e és 9-e között lesz. Klemász Magda, a Párkányi klub elnöke elmondta, hogy 141 tagot számlálnak. Rendszeresen összejönnek hetente a különböző sport és kulturális szabadidő programokon. Nemrég jöttek meg éppen egy szép albániai tengerparti kirándulásra. Deák Lajosné Zsuzsanna önkormányzati képviselő tanácsnok ugyancsak örömét fejezte ki, hogy Székesfehérvár és a felvidéki Párkány között egy ilyen szép és értékes együttműködés születik. Különösen szép számomra, hogy a két nyugdíjas közösség nem csak programokat és élményeket, hanem barátságot, közösséget és összetartozást is épít egymással. Hiszen vannak kapcsolatok, amelyeket nem választanak el egymástól a határok. Kívánom, hogy ez a mai nap egy hosszú, tartalmas és örömteli közös út kezdete legyen, sok találkozással, közös élménnyel és új barátságokkal. Gratulálok ehhez a szép kezdeményezéshez, és kívánom, hogy Párkány és Székesfehérvár között ez a baráti kapcsolat még hosszú évekig erősödjön, mondta. Földi Zoltán iskolaigazgató, önkormányzati képviselő ugyancsak nagy szeretettel köszöntötte a szlovákiai vendégeket. Elkezdődött Székesfehérvár közterületeinek szépítése céljából az idei virágos Székesfehérvár pályázat. Virágokra, esővízgyűjtőre, fecskefészekre, madárodúra és denevérodúra lehet pályázni. Székesfehérvár önkormányzata és a Városgondnokság már 17 éve támogatja a fehérvárjak virágosítási törekvéseit a növényültetési pályázattal. Szeptember 25-e és október 11-e között virágokra, esővízgyűjtőre, fecskefészekre, madárodúra és denevérodúra lehet pályázni. Társasházak és intézmények 9 tő vadszőlőre is pályázhatnak a kukaketrecek befuttatására. Az elnyert eszközök és virágok jellegüktől függően más-más időpontban kerülnek majd átadásra 2027 tavaszán. A csomagok átvétele Székesfehérváron történik, a pontos helyszínről az időpontfoglaláskor adnak tájékoztatást. A legújabb fejlesztésű Icarus 180E csuklós busszal, a MÁV különleges baleseti segítségnyújtó egységével, de az elektromos autók műszaki mentésének új kihívásaival is megismerkedhettek az érdeklődők a kutatók éjszakájának Maroshegyi programjain, ahol egy látványos műszaki mentési bemutatót is prezentáltak a legkisebbek legnagyobb örömére. Hatalmas szirénázással előbb a polgárőrség motorjai, aztán a Sárvíz Tűzoltó Egyesület autója érkezett meg múlt héten a Gárdonyi Géza művelődési házhoz, ahol egy fának ütközött Fordból kellett feszítővágó segítségével kimenteni a sofőrt, aki ráadásul még be sem volt kötve. A tűzoltók gyakorlott mozdulatokkal estek neki az akkumulátoros feszítővágóval a szerencsétlenül járt autónak, amelynek gyakorlatilag a fél oldalát eltüntették, hogy hozzáférhessenek a beszorult vezetőhöz, majd egy speciális hordágyra helyezve kimentsék őt. Mindeközben a gyülekező gyermekek egy része tátott szájjal nézte végig a műveletet, mások pedig hatalmas drukkolásba kezdtek, hogy a tűzoltók sikerrel járjanak. A gyerekek és a nézelődők szokatlanul nagy száma azzal magyarázható, hogy szerencsére nem valódi baleset történt, hanem a kutatók éjszakájának egyik programja zajlott Maroshegyen. A programra mindeközben olyan látványos és robosztus járművek is érkeztek, mint például a MÁV különleges baleseti segítségnyújtó rábája, vagy a Volán hatalmas autóbuszmentő erőgépe. Az országos program csapathoz, ugyanis idén először csatlakozott a Lórászkó mérnökiroda, akiknek a csapata a Gárdonyi Géza művelődési háznál várta az érdeklődőket a katasztrófavédelem, valamint a székesfehérvári balesetmegelőzési bizottság szakembereivel. Van közöttünk közlekedésmérnök, balesetvizsgáló szakmérnők, atomerőmű üzemeltetési szakmérnök, de olyan is, akik a veszélyes áruk biztonságos szállításához ad tanácsokat, emelte ki Lórászkó Balázs, az est főszervezője, aki érthető módon a szakmájába vágómentési bemutatót szervezett a kíváncsiaknak. Mivel mi is marosegyiek vagyunk, helyi partnereket hívtunk, így akik eljöttek, láthatják az Ikarusz csoport által sok-sok évvel ezelőtt felújított Ikarusz 280-as csuklóst, illetve az Ikarusz 180E-t is, a cég első csuklós elektromos buszát. A cégcsoporthoz tartozó Electrobusz Europe ZRT szakemberei az este későbbi részében immár a nagyobbaknak előadást is tartottak az elektromos járműhajtás fejlesztési kihívásairól. Ugyancsak szóba kerültek az est folyamán a korszerű járművek műszaki mentésének nehézségei is. Ilyen például az a tény, hogy az elektromos autók akkumulátorát gyakran a jármű padló lemezébe építik be. Ez a kialakítás viszont igencsak befolyásolja a baleseti mentés során használható vágási és feszítési pontokat. A mentőknek, tűzoltóknak és a műszaki mentést végzőknek ezért ismerniük kell az adott modell szerkezetét, az akkumulátor elhelyezkedését és a nagy feszültségű veszélyzónákat is. Lórászkó Balázs később immár a felnőtteknek tartott előadást a Gárdonyi Géza művelődési házban a baleseti helyszínelésről, ahol hasznos tanácsokkal látta el a résztvevőket arról, hogyan kell eljárni, ha egy baleset részesei vagyunk. A legújabb őrület például mostanában, hogy egy balesetet követően az érintettek nem készítenek semmilyen dokumentációt, fényképet sem, mert mindenki megijed a GDPR előírásaitól. Valójában egy célhoz kötött adatrögzítés történik, tehát nem a GDPR által problémaként értelmezett esetről van szó, bátran készüljenek a fotók, emelte ki az előadó.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Visszállt a Fehérvár Öbbi Klub őszi meccsnaptára. Hazai pályán a fehérváriak először a tavalyi szezonban újjáalakuló Peac Pécsi Indiánok röbbi csapatával vívják majd az első összecsapást. Előtte azonban idegenben kell bizonyítaniuk a fiúknak. A férfi bajnokság idei kiírása az alapszakasszal veszi kezdetét. Ennek során a fehérvári fiúk pályára lépnek majd mind a tavaly, még az extraligában, mind pedig az NB1-ben induló csapatokkal szemben. November végére így alakul ki a bajnokság alsó és felső háza.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla és Pál Péter. Elhoztunk nektek pár érdekes tényt a sport hatásairól. A sport egészséges, de nem csak szép vonalakat és erős izmokat kölcsönöz, hanem javítja az állóképességet és az erőnlétet. Az egészséges életmód részeként segít az érrendszeri panaszok, a cukorbetegség, valamint számos egyéb betegség megelőzésében. Manapság egyre több jótékony hatását fedezik fel. Mik is ezek pontosak?
1: Testi és szellemi frissesség. Ha sikerül megőrizni a szív és keringési rendszer egészségét időskorban is, akkor a szellemi frissesség is tovább megmarad. Ezt igazolják az Amerikai Egyesült Államokban több mint 20 ezer idős ember bevonásával végzett vizsgálatok. A szellemi hanyatlás egyik rizikófaktora a magas vérnyomás, ami rendszeres, sporttal sok esetben megelőzhető. A karate megőrzi a fiatalságot. Egy egyetem kutatása azt igazolja, hogy a karate órákat látogató emberek szellemileg frissebbek és kevésbé fogékonyak a depresszióra, mint például a tornát vagy akár a szellemi tréningeket választó embertársaik.
0: A szabadban sportolni hatásosabb. A szabadban, a természetben folytatott sporttevékenység igen hatásos a stressz leküzdésében, a depresszió ellen, sőt a haragtól és a dűtől is segít megszabadulni. Ugyanannyi idő alatt sokkal jobb eredmény érhető el, mintha a négy fal között fitnessteremben edzenénk. A könnyen belátható állítás 11 tanulmány kiértékelése is alátámasztja, amelyben több mint 8000 önkéntes adatai szerepelnek. Az edzettség véd a stressz ellen. A rendszeres mozgás segítségével karbantartható a szív és az érrendszer, így az Alzheimer-kor korai stádiumában lassítja az agy leépülésének folyamatát. Erre a következtetésre a Kansas-i Egyetem tudósai jutottak.
1: A jó erőnlét segít megelőzni a

0: daganatos betegségeket. Aki hetente legalább 2 órát intenzíven sportol, fénykutatók szerint 1/3-ával csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. Önmagában ez azonban természetesen nem elég. Abba kell hagyni a dohányzást, és kiegyensúlyozottan kell táplálkozni. Az USA-ban folytatott kifejezetten ez irányú kutatások azt is igazolják, hogy a sport segít az emésztőrendszeri daganatok megelőzésében. Aki sportol, jobban tanul. Svédországban arra jöttek rá, hogy a tanulók teljesítménye 30%-ban attól függ, hogy rendszeresen sportolnak-e. Lányok esetében az iskolai teljesítmény összefügg az edzések intenzitásával, fiúknál pedig az erőnléttel.
1: Nem jó, ha valaki gyakran méregeti testsúlyát. Ha ugyanis azt tapasztalja, hogy a sport ellenére egyetlen kilótól sem sikerült megszabadulnia, könnyen feladhatja. Pedig a sport akkor is védi a szívet, ha nem csökkenti a test súlyt, már önmagában szívvédő hatásáért is megéri rendszeresen sportolni. Több alvás, több erőllét. Azok a fiatal nők, akik többet és jobban alszanak rosszul alvó kortársaiknál, rendszerint fittebbek is náluk. Ezt az eredményt hozta a több mint 2000 tajvani egyetemista lány bevonásával végzett kísérlet. Aki aktív életet él, jobban alszik, és annak, aki jobban alszik, több energiája lesz az aktív életre. Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égőkrátere, a pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes helyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki szakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Netontó extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szervetlen anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiek is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb, ha lakosokról van szó. Az itt ülő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Érdekes dolgok az emberi agyról. Agyunk az egyik legösszetettebb és legmisztikusabb szervünk. Testünk olyan része, amiről egyszerre tudunk nagyon sokat, és ugyanakkor kétségbejtően keveset is. Az alvás elengedhetetlen az agy számára, olyannyira, hogyha nem pihenjük ki magunkat, az agy kikapcsol pár másodpercre. Az agy alvás közben dolgozza fel a töménytelen mennyiségű információt, és ez alatt hozza létre az emlékképet is. Egy másfél órás alvás alatt az agy rendezi az adatokat, tehát ha emlékezni akarunk valamire, iktassunk be egy kis alvást. Az agy képes megmásítani az emlékeket. Ilyenkor többnyire védekeznek az olyan emlékek ellen, amik nagyon megviselnének minket. A kutatások azt is bebizonyították, hogy minél többet tudunk, annál többet tanulunk.
1: A stressz bizonyítottan negatív hatással van az agy kognitív folyamataira. Kognitív folyamatnak nevezzük az észlelés, emlékezés, az információ feldolgozás folyamatait, amely alapján az ember problémát old meg, értelmezi a világot. Seje János dolgozta ki a stressz elméletet, miszerint különböző lelki megterhelések kapcsán a tünetek egy jelentős része ugyanolyan. Ezt nevezte el stressz-szindrómának.
0: A műtétek során alkalmazott altatás nem azonos az alvás állapotával. Egyesek szerint jobban hasonlít a kómára. Nem véletlenül kell épp ezt az állapotot létrehozni, ugyanis a műtétek során alkalmazott altatásnak több szerepe van, amit meg kell oldani. A műtétre nem szabad emlékezni a páciensnek, nem szabad fájdalmat éreznie, mozognia és nem szabad felébrednie, amik általános alvás esetén másképp vannak. Emellett a légzésnek, keringésnek és a testhőmérsékletnek változatlannak kell maradnia. Tehát ilyenkor nem kapcsolják ki az agyat. Mellesleg agyunk kapacitása egyelőre nem elég ahhoz, hogy megértse, feltérképezze saját magát, saját működését.
1: Az agy a születés után is folyamatosan fejlődik, érik. 7 éves korra fejlődik ki az agy 95%-a, ezután az életkor után pedig már fizikailag nem nő nagyobbra. A kamaszkori viselkedés részben az agyi fejlődés szeszélyének köszönhető. Az agy szürke állománya a kamaszkort megelőzően fejlődik ki teljesen, és a tinédzserkor alatt nyeri el végső formáját, a döntéshozásért és ítélő képességért felelős előső lebeny. Az agy a végső formáját körülbelül 20 éves korára éri el.
0: Bizonyos esetekben a neuronok korlátozott számban képesek regenerálódásra, mint az agyban lévő többi sejt is. Sőt, képes adaptálódni a sérült idegekhez, és képes új idegi kötődéseket létrehozni még felnőtt korban is. Az agyban több mint 100 milliárd idegsejt van. Ezek másodpercenként 100 000 milliárd adatot dolgoznak fel. A memória kapacitása pedig 2,5 millió gigabyte.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűries Csenge és Hedrik Mira. Pedig annyival több van bennem, de valahogy nem merem megmutatni, kipróbálni, megpályázni, stb. Ismerős?
1: Az önbizalom hiány sokak életét megnehezíti és megakadályozza, hogy kihoz magadból mindazt, amire egyébként képes lennél. Sokféle formában jelentkezhet, például nem mersz új dolgokba belevágni, mert félsz, hogy hibázni fogsz, vagy folyamatosan elégedetlen vagy magaddal, esetleg nem mersz nemet mondani, és mindig mások igényeihez alkalmazkodsz. Az önbizalmat valamilyen mágikus és vele született dolognak tekintjük, amiből a szerencséseknek több jutott. Akinek meg nem volt akkora szerencséje, az folyamatosan küzdködhet a nem vagyok elég jó érzésével. Akármennyire is eleve elrendeltnek tűnik, az önbizalom fejleszthető. Ehhez azonban először fel kell ismerni magunkban azokat a viselkedésformákat, amelyek arra utalnak, hogy hadilábon állunk az önbizalommal.
0: Első, folyamatos bocsánatkérés, mindenért avagy elnézés, hogy élek. Azaz alig mersz bárkitől bármit kérni, nehogy kellemetlenséget okoz. Még akkor sem mered megtenni, ha egyébként a lelked mélyén tudod, hogy igazad lenne és jogosan elvárható, amit szeretnél. Például nem mersz szólni a munkahelyeden, hogy túl sok a feladat, amit kaptál, és már nem győzöd. Vagy nem mered felvetni a barátaidnak, hogy találkozzatok olyan helyen, ami neked is könnyebben megközelíthető. A bocs, hogy felvetem, vagy ne haragudj, hogy ezzel zavallak, és hagyd csak, majd én megcsinálom típusú mondatok, árulkodó jelek, hogy te is a bocs, hogy élek érzéssel küzdesz.
1: Második, határozatlanság és döntésképtelenség. A nem túl magas önbecsülés egyik jele, hogy még a hétköznapi egyszerű dolgokban sem tündesz könnyen. Például azzal kapcsolatban, hogy mit vegyél fel, vagy milyen filmet nézzetek meg. Nem beszélve a nagyobb döntésekről. Ezeket ezerszer is átrágod, és még ha döntesz is valami mellett, utólag folyton megkérdőjelezed a döntésedet. Emiatt sokszor azt érzed, hogy mennyi lehetőséget kihagytál, vagy hogyha akkor, annak idején máshogy döntesz, akkor most sokkal jobb helyzetben lennél.
0: Harmadik, konfliktus kerülés. Ami pont az egyik kiváltó oka annak, hogy időnként apró hazugságra kényszerülsz. Annyira félsz attól, hogyha bárkivel konfliktusba kerülsz, akkor már nem fogsz nekik megfelelni, hogy mindenáron megpróbáld elkerülni a vitás helyzeteket. Mind a magánéletben, mind a munkában nagyon félsz ezektől, és inkább ráhagysz olyasmit is a másikra, amivel egyébként nem értenél egyet. Hosszú távon viszont ez megint csak rombolja az önbizalmadat, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egyrészt semmi rossz nem történne, ha időnként kiállnál magadért, másrészt az is, hogy esetleg neked volt igazad, csak nem mertél véleményednek hangot adni.
1: Negyedik, apró kis füllentések, amivel igazából nem is akarsz ártani senkinek. Nem is azért csinálod, hogy átverj valakit, sőt, valójában nem is szeretnél hazudni. Csak éppen annyira meg akarsz felelni másodnak, hogy nem mersz konfrontálódni, és inkább azt mondod, amit hallani akarnak, nehogy valami kellemetlenséget okoz nekik. Lehet, hogy az egész csak annyi, hogy egyetértesz akkor is, ha amúgy más lenne a véleményed. Vagy a jobb a békesség kedvéért rámondod valamire, hogy megtetted, holott nem, hogy békén hagyjanak.
0: Az önbizalom hiány nem ritka többek között 5 és 11 éves korban. Jellemző a félénkség, sebezhetőség és a szorongás. Törekszik arra, hogy megfeleljen mindannak, amit elvárnak tőle, és zavarja, ha különbözik a többiektől. Az önbizalom hiányt valóban nagyon nehéz leküzdeni, pedig nincs egészség enélkül.
1: Ha ismersz önbizalom hiányost, vagy te vagy az, akkor segíts, vagy kér segítséget.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: zenét a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukai Alexandra. A legtöbb ember lelkesen várja nyarat és a jó mozis estéket, ezért elhoztam pár filmet, ami segít ráhangolódni a nyárra. Első, Outer Banks. Egy baráti társaság egy kis szigeten élménydúsan tölti a nyarat, míg érdekes nyomokra nem bukkannak és nyomozni kezdenek. Eközben a teen drámák sem szorulhatnak háttérbe, valamint az, hogy a szigeten élő két csapat nem vegyülhet.
1: Kettes, egy pörgős nyár. A vadóc Summer imádja áthágni a szabályokat, ezzel rengeteg problémát okozva elfoglalt anyjának. Viszont anyja visszavág, mivel a munkája elküldi Summert egy kisvárosi családhoz egész nyárra. A kalandok pedig csak most kezdődnek igazán Summer számára.
0: Harmadik, az elveszett város. A feltörekvő romantikus regényíró mit sem sejt arról, hogy mekkora kalandba keveredik. Egy őrült milliárdos elrabolja őt, hogy segítsen megtalálni egy rég elveszett kincset.
1: Négyes, Ohana az igazi kincs nyomában. A brooklyni család elutazik egy Hawaii-szigetre, hogy meglátogasson egy rokont. Ám a kalandvágyó Pili belerángatja barátait egy őrült kalandba. A cél, hogy megkeressenek egy kincset.
0: Ötödik, Igen nap. A merész és kalandvágyó házaspár ráeszmél, hogy a gyerekeik nem is tekintik őket olyan bátornak, mint amilyenek. Ezért úgy döntenek, bevállalnak egy kihívást, miszerint egy napig mindenre igen mondanak.
1: Hatodik, Nem erészel eljönni a bát Vicvámra. A két legjobb barátnő már régóta emlékezetes bitvácvát tervez. Ám Stacy szerelme a híres fiú, akiben mindenki belezúg, mindent tönkretesz. Ettől az egész barátság gajra megy.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovardába, a tulajdonos Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovas terápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is.
2: Hol is kezdődött úgymond ez az egész lovardának a története?
3: A lovardának a története a férjemnek a nagyszüleihez nyúlik vissza egészen. Ez a birtok, ahol most vagyunk, ez az ő tulajdonuk volt, és amit itt látunk a szemünk, ameddig ellát, ez mind az ő tulajdonuk volt. És amikor a férjem nagypapája már idős volt, akkor megkérte a férjemet, hogy ezt a területet sose adja el, és a férjem ezt megfogadta, úgyhogy innentől kezdve a terület a férjem tulajdonáé, illetve a Katán használja, mint lovarda, és ő a tulajdonosa is.
2: Kata, mint gyermek milyen volt?
3: Ezt szeretném nektek mesélni, hogy képzeljétek el, amikor megszületett, akkor első éven anyósom kérte, hogy hadd vehessen neki babát, mert hogy a családban nagyon sok fiú volt, és mondtam neki, hogy persze, nagyon örömmel fogadjuk, gözbabát vett, ami akkoriban 2000-ben ez nagyon nagy szónak számított, és az én kislányom, amikor megkapta karácsonykor a babát, akkor így bedobta a sarokba. Úgyhogy a baba ott landolt, viszont a ló az előkerült, és onnantól kezdve nem érdekelte se a baba, se semmi, csak a lovak. Úgyhogy a lószeretet az már egészen pici kora óta megvan neki. Mondhatni, beleivódott, ő így született, hogy a lószeretet az már benne van a vérében.
2: Hogy élte meg szülőként, hogy a lányának balesete volt?
3: Az első pillanatban sokkot kaptam, majd a következő pillanat az volt, hogy jó, és akkor hogyan tovább, hogyan tudunk rajta segíteni, mi van vele. Az első műtét, ami 4 órán keresztül tartott, éjféltől hajnali 4 óráig minden percét érzem még most is a bőrömön. A férjemmel együtt kint ültünk a folyosón a kórházban, és vártuk, hogy mikor tolják ki a műtőből. Amikor kitolták a műtőből, akkor a doktornak ez az egyetlen egy mondat hangzott el a száját, hogy hát sikerült, de ennyire szétroncsolódott könyökkelő még nem találkozott. Ez volt az első, és utána nagyon-nagyon sok napok, hosszú hetek terápiája következett. Nem is tudtam igazából akkor felfogni, csak így utólag, hogy mi is történt velem. Hála jó Istennek, nagyon szépen begyógyult a könyöke, és azt gondolom, hogy ez a baleset sem volt véletlen, hisz azt gondolom, hogy ezzel a balesetével ő majd másokat is tanítani fog, nevelni fog, illetve formálni fog. Táskarádió.

0: Runway. 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Nerebeszki Máté és Szigő Barnabás. 71,8 milliárdot fizetett a Facebook, úgy tűnik ellopták az élő közvetítés ötletét. Egy texasi bíróság szerint a Facebookot is magában foglaló, mert a szabadalomsértést követett el az élő videó közvetítésre vonatkozó technológia elkészítésével, az ugyanis más ötletén alapult.
1: Szabadalomsértés miatt közel 175 millió dollárt, vagyis kb. 71,8 milliárd forintot kell megfizetni a Meta nevű óriás cégnek egy friss bírósági döntés nyomán, írta erről a College Times. A portál szerint az ügy a cég szolgáltatásain, vagyis a Facebookon és az Instagramon elérhető élő felvétel készítés miatt indult. A bírák úgy vélik, hogy a Facebook ezt a technológiát nem magától találta ki, mert az ötlet eredetileg egy veterán amerikai katona fejéből pattant ki.
0: A Tom Kétis nevű férfi társalapítóként szállt be egy Voxer nevű cégbe, ami arra keresett megoldást, hogyan lehetne egyszerűbbé tenni a harctéri kommunikációt, információ áramlást. A bírósági dokumentumok szerint Kétis 2001. szeptemberében Afganisztánban volt, ahol őrmesterként szolgált. Egy nap, amikor Kunár tartományban jártak, az egységet támadás érte, ami elmondása szerint rendkívül nehézkessé tette a másokkal való gyors információ cserét.
1: Ügyvédjei szerint a katona Afganisztánból hazatérve 2006-ban kezdett új kommunikációs megoldásokon dolgozni. Ennek eredményeként készült el egy olyan szolgáltatás is, ami a Facebookon most elérhető élő videó közvetítéshez hasonló. Azaz, a használója nem csupán látja, hallja is, ami történik. De miért is lett a Facebookból Meta, és ezt Mark Zuckerberg hogyan is képzeli el a jövőben?
0: A mindennapokban egyelőre semmi nem változik a Metával, de Mark Zuckerbergék egyre határozottabban állnak rá az egy évvel ezelőtt kijelölt útra, ami újra milliárdok életét változtathatja meg. 2021. október 19-én csütörtökön magyar idő szerint este futott végig a sajtón a hír, miszerint a Facebook Inc. Mark Zuckerberg Facebook alapító bejelentése után a Meta Platforms Inc. néven fut tovább, a jövőben pedig a metaverzum felépítésére koncentrál.
1: Ez lényegében egy szimuláció lesz, amelyben a felhasználók valós időben az avatarjaikon keresztül léphetnek kapcsolatba egymással. A cég nevének megváltoztatása azt jelzi, hogy nem egyszerűen egy új szolgáltatás indul. Zuckerbergék azt szeretnék, ha a jövőben a Meta lenne a meghatározó felületük.
0: Mostantól elsősorban metaverzum és nem Facebook vagyunk, idézi Zuckerberget a Vox. A Meta névről aztán azt mondta, azért szereti, mert a görög eredetű szó annak a jelképe, hogy mindig lehet tovább építkezni. Meg talán azért is, mert a feleségével Priscilla Chan-nál közösen vezetett jótékonysági szervezet is megszerzett egy Meta nevű startupot. Ez mesterséges intelligencia segítségével használja a tudományos kutatásokban. A cég honlapján ettől függetlenül hangsúlyoz, hogy nincs köze a Facebookhoz.
1: Mit mutatott meg Zuckerberg? A Facebook alapító a Connect Conference nevű rendezvényen jelentette be a cég névváltoztatását. Ezen a Vox beszámolója szerint látványos animációkban és prezentációkban mutatta be, hogyan fogunk játszani, dolgozni, járni, edzeni vagy akár tanulni a virtuális 3D környezetben, ha egyszer tényleg elindul a metaverzum.
0: Ehhez a Facebook új virtuális és kiterjesztett valóságot létrehozó hardvert fejleszt. Az avatárok ígéret szerint nagyon élethűek lesznek és egészen újfajta játékélmény is társul majd mindehhez. Arról nem tudni, mikor indítaná el a metaverzumot a Facebook, azt viszont már elmondta Zuckerberg, hogy a fejlesztésre legalább 10 milliárd dollárt fognak elkölteni. Évek óta erre készültek.
1: A Facebook 7 évvel ezelőtt vette meg a VR szemüvegeket gyártó Oculus-t, amely 3D-s virtuális valóságban játszható videójátékokhoz készíti ezeket. A névváltoztatás után az Oculus-t vezető Andrew Bosworth bejelentette, ezután ők is besorolnak a Meta márka név mögé, az eredeti nevüket többé nem használják. A VR cég 7 évvel ezelőtti megszerzése már megágyazhatott a metaverzum tervének, amelynek megvalósítását felgyorsíthatja, hogy a Facebook körül az utóbbi időben egyre több a botrány, ráadásul a fiatalabb generáció körében már kevésbé népszerű. Közöttük a TikTok jobban hasít és veszélyezteti a Facebook piaci pozícióját.
2: Ne is beleférsz! Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vasesti és Schuller Vivi. Hogyan induljon jól a reggel?
1: Biztosan veled is előfordult már, hogy bal lábbal keltél fel. Senki sem kívánja azokat a reggeleket, amikor minden nehezen indul, semmihez sincs kedved. Csak azt látod a lelki szemeid előtt, hogy mennyi órád lesz a suliban, vagy hogy mennyi feladatod lesz a napokban. Lássuk, mit tehetsz, hogy bal láb helyett jobbal kelj fel.
2: Az előző esti teendők. Kapcsold ki a kütyüket. A tévé, az internet és az egyéb elektronikus eszközök könnyen rabul ejthetik az embert, az időérzékünk csapdába esik, és hip-hop órák telnek el, már éjjel egy óra van, és már megint aludni kellene. A reggeli ébredést mindenképpen megkönnyíti, ha elegendő órát szánsz az alvásra. Egy 12-18 éves fiatalnak napi 8-10 óra alvásra van szüksége.
0: Egy kutatás szerint azok a fiatalok, akik este 9 után is használtak valamilyen elektronikus eszközt, jóval kevesebbet aludtak, mint amennyi szükséges lett volna. Illetve több koffein tartalmú italt is fogyasztottak, mint a kütyüket mellőző társaik. Az elégtelen alvás mennyiségtől pedig egyenes út vezet a fárasztó ébredéshez. Sőt, mi több, ha előző éjszaka tanultál, az alvás segíti az emlékezést is. Az információk könnyebben bevésődnek, és könnyebben fel tudod idézni az anyagot, ha eleget aludtál előző este.
1: Ahhoz, hogy a reggeled jól induljon, sok mindent megtehetsz azért, hogy optimistán, jó hangulatban kezd a napodat. Mielőtt még felkelsz, nyújtózz egy jó nagyot. A testednek is fel kell ébrednie. Gondold át, milyen nagyszerű dolgok történnek veled. Fontos, hogy csak pozitív gondolatokra koncentrálj. Kik azok, akikkel találkozni fogsz? Lehet, hogy egy unalmas iskolai nap lesz, de újra beszélhetsz a legjobb barátnőddel. Már is van miért felkelni.
2: Gondold át, hogy kik azok, akik szeretnek téged, kikkel kapcsolatban vannak pozitív emlékeid. Vedd számba, hogy milyen teendőid lesznek, és közülük melyek a fontosabbak. Ha felkeltél, igyál egy jó nagy pohár vizet, a szervezetnek szüksége van a folyadékpótlásra. A tested már ébredezik, de még mindig nem ébredtél fel teljesen. Hallgass meg a kedvenc zenédet, és táncolj rá egyet. Legyen ez a szám is pozitív, pörgős és életerővel teli.
0: Tornáz. A reggeli tornának több jótékony hatása is van. A mozgás oldja a stresszt, a napot kellemesen indul, mert boldogsághormonok öntik el a testedet. A reggeli torna hatására egész nap aktívabb leszel, a koncentrálás is könnyebben megy majd.
1: Következő tippünk, hogy jól induljon a reggeled, hogy reggeliz. Kutatások bizonyítják, hogy a reggeliző fiatalok soványabbak a nem reggeliző társaiknál. Az energiájuk is több, és jobban tudnak koncentrálni. A felmérések azt is bizonyítják, hogy minden jobb reggelire, mint a semmi. A reggeli az emlékezetre és a figyelemre is kedvező hatással van.
2: Reggeli tévézés helyett olvas. Olvas egy pozitív könyvet, vagy gyűjtsd össze a kedvenc idézeteidet, vagy bármit, ami erőt ad számodra.
0: Sokan panaszkodnak arra, hogy ennyi minden nem fér bele a reggelekbe, örülnek, ha felveszik a ruhájukat és útnak indulnak. Az igazság azonban az, hogy mi magunk döntünk arról, hogy mire van időnk. Tervezés és szervezés kérdése, hogy a reggelbe beleférjen egy kis torna, olvasás vagy reggeli. Szállj időt magadra és meglátod, a jutalom sem marad el. A reggelek jobb lábbal indulnak majd, és a nap során is aktívabb, pozitívabb leszel.
1: Írjátok meg Facebook oldalonkon, ti mit tesztek a jó reggelek érdekében? 97.5

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjanka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkora eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a kristallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel kristallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt Team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka és László Vivien. Ha szereted az izgalmakat, és mindig is vonzódtál a különleges vagy akár ijesztő lényekhez, akkor a mai adás pont neked fog szólni, hiszen most megismerheted az egyik leghírhettebb titokzatos lény történeteit, és a szörnyvadászat izgalmait is átélheted.
1: Szerintem sokan ismeritek Bigfootot, azaz nagylábat. Észak-Amerika állítólagos szörnyetege, melynek létezését lábnyomán kívül semmiféle fizikai bizonyíték nem támasztja alá. Egy több mint 2 méter magas, teste erőtől duzzadt, izmos lény. Azt gondolnánk, nehezen tud elbújni az emberi tekintetek elől. De ez nem igaz. A Bigfoot 911 nevű nagylábkutató szervezet több éve kutatja ezt a különleges élőlényt. Különböző hívások érkeztek ehhez a szervezethez, mint például:
0: segítség, megölték a kiskutyámat, és egy óriási férfi van a hátsó kertemben. Lehet, hogy nem is ember, inkább mint valami furcsa lény, vagy valami egy nagy fekete ruhában.
1: A férfi a hívás alatt teljesen józan volt, és elég komolyan hangzott. Az illető tényleg nagyon félt, és videóra is vette a lényt, de mire kimentek a kutatók, semmi nyomot nem találtak.
0: Később a Bigfoot 911 segítségére egy észak-karolinai háziasszony készített egy úgynevezett nagylábcsalogatószert. És honnan tudhatjuk, hogy ez működik? Helyszíni teszteket végeztek, és így újabb hívások jöttek, amelyben jelentették nagyláb észlelését. Dorka, te mit gondolsz, szerinted létezik nagyláb?
1: Szerintem létezik, de nem egyedül van. Biztos vagyok benne, hogy a Földön több ilyen titokzatos élőlény is él. És te mit gondolsz, Vivi?
0: Teljesen egyetértek veled, én is hiszek a hasonló különleges lényekben. Mi hiszünk benne, de megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok.
2: Őszintén, én hiszek benne, bár nem abban a két lábon járó nagy yetiben, hanem egy olyan majomfélében, ami magasabb egy gorillánál, és képes két lábon járni, és hasonlít egy emberre.
3: Én azért nem hiszek nagy lábban, mert nem létezik olyan élőlény, ami ilyen nagy és ilyen szőrös.
4: Hiszek nagy lábba, mert valaminek biztos, hogy kellett lennie ahhoz, hogy létrejöjjön ez a mítosz, ez az elképzelés, hogy ő létezik. Nem hiszem, hogy abban a formában, ahogy őt ábrázolják, hogy valami nagy szőrös, jegesmedveszerű lény, aki lépked ilyen hatalmas nagy lábakkal, de szerintem létezik valami, ami ekkora nyomot tud hagyni, vagy legalábbis valami értelmes magyarázat arra, hogy ezek a nyomok miért jöttek létre.
5: Végül is a hányféle ember annyi

0: Őszdarabokkal, meg szarvasokkal, meg nem tudom mivel, de tele vannak ilyen megrágott emlősökkel.
1: És hogy mit tartogat Bigfootnak a jövő? Szerintünk hamarosan megtalálják.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor

0: kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
1: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
0: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
1: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk. A te rádiód.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. 7 plusz egy érdekesség a Földről, amit nem hallhattál az iskolában.
1: Az éltető víz. A Földet azért is nevezik kék bolygónak, mert felszínének többségét, egész pontosan 71%-át víz borítja. De tudtad, hogy ennek a rengeteg víznek mindössze 3%-a ivóvíz? Nem sok, ugye? Ezzel szemben tengereinkben és óceánjainkban annyi só van, hogy be lehetne vele teríteni a Föld teljes szárazföldjét, 152 méter magasan.
0: A Hold egyszer a Föld része volt. A svéd tudósok tanulmánya szerint körülbelül 4,6 milliárd évvel ezelőtt a Föld bolygó ütközött egy Theia névre hallgató, Földével megegyező sugarú pályán mozgó kőzet bolygóval. A Föld lecsapódó darabkáiból született meg a bolygónk egyetlen állandó természetes holdja.
1: A gravitáció furcsaságai. Mindenki tudja, hogy a Föld egyik különlegessége, ami élhetővé teszi, az a gravitáció. Ám a lábunkat a Földhöz szegező erő nem egyforma a bolygó egyes részein. Az Andokban például nagyobb a gravitáció, a Hudson-öbölben pedig kisebb. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a Föld, mint tudjuk, nem tökéletesen gömb alakú.
0: Lila bolygó? A tudósok szerint sok-sok évvel ezelőtt a bolygónk lila színű volt az űrből. Mégpedig azért, mert az ősi mikróbák a zöld színű klorofilltól eltérő molekulát alkalmazhattak, hogy hasznosítsák a napsugarakat, méghozzá egy olyat, mely az organizmusokat lila színnel látta el.
1: Egy nap alatt a szomszédba. Tudjuk, hogy a Föld időzónákra osztható fel, ennek köszönhető az a furcsaság, hogy az amerikai Samoa részét képező Rose Atoll sziget, habár mindössze 2000 kilométerre fekszik a Kiribati részét képező Kiribati szigettől, a két szomszédos sziget közötti időeltolódás mégis pontosan 24 óra.
0: Egy völgynyi Mars a Földön. Évi csupán 200 mm-es csapadék mennyiségével, belső vidékein pedig még kevesebbel az Antarktisz tartják a világ legnagyobb sivatagának. A legextrémebb sivatagi régió a megmurdó szárazvölgy. A leáramló 320 km/h sebességgel süvítő szél képes felszárítani a területen lévő összes nedvességet. Ennek következtében a megmurdó szárazvölgyeket a Marshoz leginkább hasonlító földi tájnak tartják.
1: Aranyos bolygó. Tudtad, hogy a Földön rengeteg arany van? Gyakorlatilag annál is több, mint amivel a teljes felszínét be tudnánk borítani. De van egy apró pökkenő. Az öme a tengerekben és óceánokban található, és ott is apró pikkelyekre bomlottak, és így nem éri meg a befektetett energia, hogy összegyűjtsék ezeket.
0: A legnagyobb élőlény. Nos, ha legekről van szó, biztosan sokan a valóban hatalmas kék bánára gondoltok, de az első hely valóban nem őt illeti. A legnagyobb élőlény a Földön ugyanis egy gomba. Pontosabban egy oregoni legalább 2400 éves mézgombatelep a Kékhegységben. 130 méteres hosszával, a bánát kenterbe verő 180 tonnás súlyával, közel 10 négyzetkilométert borít be nyúlványaival. Ti hallottátok már ezeket az érdekességeket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fűrjes Csenge és Hedik Mira. Miért jó sportolni? Javítja az állóképességet. A testmozgás rengeteg előnnyel jár. Ismert tény, hogy javítja a fizikai állóképességed, növeli a tüdőd kapacitását, a rendszeres testmozgás hatására a szívizom megerősödik, nő a szív teljesítő képessége, és csökken a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata. Az immunrendszer működése erősebb, ami által a szervezeted ellenállóbbá válhat a betegségekkel szemben. A rendszeresen végzett testmozgással a kettes típusú cukorbetegség kordában tartható. Az emésztőrendszer is pozitív hatással van. Gyorsítja az emésztést és a táplálék áthaladását a bélcsatornán, valamint csökkentheti a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát.
1: A sportolás pozitívan befolyásolja a csonttömeg megtartását, így mérsékelhető a csontritkulás is. Az izmaid megerősödnek, javul a testtartásod, fejlődik a testkoordinációd és csökkenthet az ízületi merevséged. A rendszeresen végzett sporttevékenység segít megelőzni az elhízást, valamint segít a fogyni vágyóknak elérni a kívánt testsúlyt. Könnyebben elégedhetők a felesleges kalóriák, illetve segít elérni a testsúly csökkentéséhez szükséges kalóriadeficitet.
0: A rendszeresen végzett mozgás nem csak a testünkre, hanem a hangulatunkra, a pszichés jólétünkre is pozitív hatással van. Elősegíti a hangulatjavító szerotonin hormon, valamint a fájdalomcsillapító és jó érzés generáló endorfin hormon felszabadulását az agyban. Tehát a rendszeres edzés hatására hangulatunk pozitív irányba változhat. A depresszív állapot kezelésében is az egyik alapvető technika a viselkedés aktiválása. A depresszív állapotban lévő személyek nem szívesen mozdulnak ki otthonról. Gyakran még az ágyból sincs kedvük kikelni. Annak érdekében, hogy változás álljon be az állapotukba, olyan tevékenységekre sarkalják őket a terápiájuk során, amiket korábban szívesen végeztek. Akár a rövidebb időtartamú rendszeres sporttevékenység is képes pozitív változást hozni a depresszív állapotban lévőknél, csak fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő motivációt.
1: Ha alvási problémákkal küzdesz, a sportolás erre is jó megoldás lehet. A rendszeres edzés által fizikailag is lefárasztod a tested, ennek következtében könnyebben fogsz tudni elaludni. Fontos, hogy az edzést ne csúsztass túl későre, mert akkor fennáll a veszély, hogy a szervezeted annyira felpörög, hogy emiatt nem fogsz tudni elaludni. Az edzés, főleg ha egy olyan monoton gyakorlatsorról van szó, mint a futás, úszás, segítségedre lehet az éppen aktuális nehézségek feldolgozásában, megoldásában. Edzés közben átgondolhatod az adott problémát, azt, hogy mit érdemes tenni az adott helyzetben, és mit nem. Attól, hogy egy kicsit távolabbról tekintesz a problémára, olyan megoldási lehetőségek válhatnak elérhetővé számodra, amelyekre eddig nem is gondoltál.
0: Egyéni vagy csoportos edzés. Mindkét edzésformának vannak pozitívumai. Az egyéni edzés során jobban magadra tudsz koncentrálni. Saját korlátaidat döntheted meg edzésről edzésre. Viszont ennek egyik veszélye az lehet, hogyha túl megengedő vagy önmagaddal, akkor a várva várt fejlődés elmaradhat. Annak érdekében, hogy megfelelően haladj, érdemes kezdetben egy sportoló barát vagy egy személyi edző segítséget kérni. Csoportos edzés előnyei közé tartozik, hogy közösségbe járhatsz, egy csapat része lehetsz, motiválhatjátok egymást, és összemérheted az erőléted másokéval. Akár egyéni, akár csoportos edzés formát választasz. Fontos, hogy először mérd fel a saját igényeidet, hogy a személyiségedhez melyik edzésforma illik a legjobban.
1: A rendszeres edzés által fejlesztheted a kompetencia érzésedet, hiszen megtapasztalod, hogy alkalmas vagy valamire. Általa szembesülhetsz azzal, hogy veled nem csak történnek az események, hanem képes vagy hatni és befolyással lehetsz saját magadra és az életedre. Ráébredhetsz, hogyha szeretnél változtatni, az csak rajtad múlik, és ha képes vagy elindulni a cselekvés útján, akkor magabiztosabbá és elégedettebbé válhatsz. A rendszeres edzés által közelebb kerülhetsz, vagy el is érheted az általad megálmodott testalkatot. Ez az önbizalmadra is hatással lesz, ami hosszú távon az életed több területén is pozitívan megnyilvánulhat. Legyen szó a magánéletedről, vagy a munkádról.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Hedrik Mira. 2004. február 13-án pénteken mutatták be az amerikai mozik az 51. randi című romantikus vígjátékot, mely az Adam Sandler, Drew Barrymore páros közösen forgatott három filmje közül a második a sorban. Bár vegyes kritikákat kapott, 198,5 millió dolláros összbevételével anyagilag sikeresnek bizonyult, és az idők során sokak kedvencévé vált. Ez javarészt a romantikus vígjáték műfajnak, a Hawaii helyszínnek és a keserű édes befejezésnek köszönhető, pedig az eredeti forgatókönyvben pedig egyik sem szerepelt, de még a címe sem ez volt. Hoztunk 5 érdekes dolgot, amit megváltoztattak a filmen és a forgatás alatt történt.
1: Első. Drew Barrymore mindenáron együtt akar dolgozni Adam Sandlerrel. Amikor a Columbia Pictures megvásárolta a forgatókönyvet George Wing forgatókönyvírótól, Drew Barrymore és Nancy Juvenen a Bamba nő, a Charlie Angyalai filmek producere is érdeklődtek a projekt iránt. Mikor kiderült, hogy a produkció Adam Sandler érdeklődését is felkeltette, Barrymore leült az írógépéhez és írt egy levelet a közös munka reményében, amit személyesen vitt be a színész irodájába. Ők ketten az 1998-as Nászokászában játszottak együtt, tökéletes párost alkotva. Ahogy a Dating Scene című dokumentumfilmben a színésznő elárulta, a szíve mélyén hitte, hogy ezt a filmet meg kell csinálniuk. Barrymore és Juvenen keményen lobbiztak azért, hogy részesei lehessenek a produkciónak, ami össze is jött nekik. Sandler nem csak színészként, hanem producerként, valamint forgatókönyvíróként is kivette a részét a munkából.
0: Második. A rendező épp hogy befejezte előző filmjét. 2003. április 11-én mutatták be az amerikai mozik a Kinevel a végén című végjátékot Adam Sandler és Jack Nicholson főszereplésével. Miközben 2002-ben Peter Segal rendező a film utómunkálatait végezte, Sandler odaadta neki az 51. randi forgatókönyvét és megkérdezte, lenne-e kedve megrendezni a filmet. Segal még azelőtt igent mondott a felkérésre, mielőtt a Kinevel a végén befejezte volna. Ez a döntés aztán alaposan meg is viselte, mert mindössze 48 órát pihenhetett, mielőtt belekezdett az 51. randi forgatásába. 2014-ben a BBC-nek adott interjúba elmondta, hogy nem csinálná újra, és utalt Steven Spielbergre, aki úgy kezdett bele a Schindler listája forgatásába, hogy közben fejezte be a Jurassic Parkot.
1: Harmadik. Természetvédelmi terület és működő szarvasmarhafarm, valamint egy népszerű turisztikai látványosság és forgatási helyszín a Hawaii Oahu sziget partján Kaneohéban. Itt forgatták a Jurassic Park és a Jurassic World filmeket, a Kong, Koponya szigetet, valamint a Lost eltűntek, és a Hawaii Five-O sorozatokat. Az étterem, ahol Lucy minden nap reggelizett, eredetileg egy ház egy makadám dió farmon, amit a filmhez alakítottak át. Ugyanezt a házat használták a nap könnyeihez. A strand, ahol Harry és Lucy szerelmi jeleneteit forgatták ugyanaz, mint a Most és mindörökké, valamint a Sorsdöntő nyár című filmekhez használtak.
0: A negyedik. 9-11 miatt nem forgathattak a repülőtéren. A stáb eredetileg repülőtéren is szeretett volna forgatni, de a 2001-es szeptember 11-i terrortámadás utóhatásaként éppen narancssárga kód volt érvényben, így nem kaptak rá engedélyt. Alternatív megoldásként egy Pearl Harbor közeli hajókikötőt választottak a forgatás helyszínéül. A zöld, kék, sárga, narancssárga és piros színnel jelölt kódok a terrorfenyegetések súlyosságát jelentik. A narancs riasztási fokozat a második, ami gyakorlatilag kizárja a forgatás lehetőségét. Piros kóddal találkozhattunk a még drágább az életemben is.
1: 5. Drew Barrymore cápáktól hemzsegő vízben is úszkált. Drew Barrymore a forgatás alatt rendszeresen úszott a Kaneohéből vizében, még nem egy helyi lakos felvilágosította őt arról, hogy a hely hemzseg a cápáktól. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Ványi Viktória és Nerebecki Máté. A 2014-ben bemutatott Csillagok között talán az egyik legtudományhűbb és legmélyebb sci-fi, amit láttam, és kedvenc rendezőm Christopher Nolan filmjei közül ez volt a kedvencem, meg úgy a többi film között is. Ez a történet attól jó, hogy remek színészeket vonultat fel, például Matthew McConaughey, Anne Hathaway, hogy remek karaktereket játszassanak, akik nem csak lelketlen asztronauták, hanem emberek, akik jobban akarják tenni a jövőt. A másik kedvencem a filmben a zene, amit nem más, mint a legendás Hans Zimmer komponált. Emellett a film látványvilága és története is nagyszerű.
1: A történet röviden az, hogy a Földet állandó porviharok és természeti katasztrófák sújtják, melyek lassan tönkreteszik a mezőgazdaságot és így az embereket is. Egy volt űrhajóst, Coopert felkéri a NASA, hogy egy csapattal keressenek lakható bolygót a Szaturnusz közelében, így hát Cooper reménykedve abban, hogy megmenti gyerekeit és a Föld többi lakóját, elindul az ismeretlenbe.
0: Most jöjjön pár érdekesség a forgatásról. A film egyik producere a híres elméleti fizikus Kip Thorne. Neki hála a filmben olyan elméletek vannak, amikkel a fizikus foglalkozik, és így a film tényleg olyan, mintha a jövőben játszódna. A fizikus ragaszkodott ahhoz, hogy hülyek legyenek a fizikához, szóval nyugalom, nem lesznek hangos csattanások az űrben és hasonlók, szóval az erre érzékenyeknek kötelező ez a film.
1: Az izlandi forgatás során Anne Hathaway krónikus lehűlésben szenvedett, mert egy jelenetben, amikor a jeges vízben forgattak, ő ruhája véletlenül nyitva maradt.
0: Izlandon meglátogatták a Vatnajökull Gletschert, mely fontos helyszín volt a filmhez, de amikor oda mentek, olyan erősen fújt a szél, hogy vissza kellett menniük a szállásukra. Christopher Nolan rendezőnek annyira tetszett a Gletscher, hogy azért is lőtt pár fotót a szálló parkolójában.
1: A filmben csak egyszer mondták ki a Csillagok között kifejezést, ezzel szemben az egyik szereplő nevét 79-szer mondják ki.
0: A legnyakatakertebb filmek listáján dobogós helyet képvisel a Csillagok között, mivel a filmben nem egy megdöbbentő csavar van. Összességében elmondhatom, hogy ez a kedvenc filmem, minden benne van, ami kell. Mély történet, jó szereplők, epikus zene, szép látvány, minden, ami kell egy jó sci-fibe.
1: Máté, mi tetszett különösen ebben a filmben?
0: Főleg az, hogy a színészek teljesen természetesen tudták eljátszani a szerepüket, és a zene hatására, amit komponáltak hozzá, tényleg igazán emberinek hatottak a karakterek.
1: És kinek nem ajánlanád?
0: Hát aki esetleg nem szereti azokat a filmeket, amíg nem nincs tele akcióval, mivel van néhány látványos jelenet a filmben, de nem olyan nagyok, mint egyes akciófilmekben.
1: Hányszor láttad az Interstellart?
0: Hát úgy teljesen az egészet tulajdonképpen egyszer, meg úgy nagy részt ilyen részletekbe láttam, amikor ment esetleg a tévében. De tényleg ajánlom mindenkinek, ez egy nagyon jó film. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. A mesterséges intelligencia fogja megmondani a Warner Bros-nál, mikor mutassanak be egy új filmet.
1: Hogy az új filmeknél vállalt kockázat minél kisebb legyen, a világ egyik legnagyobb stúdiója a számítógép segítségét is igénybe veszi majd bizonyos döntések előtt.
0: Egyre több feladat jut a mesterséges intelligenciának a filmiparban is, miután a különféle algoritmusok már vannak olyan fejlettek, hogy egy-egy mozi sikerít még a bemutatásuk előtt megjósolják. Valahogy így működik a Synalytic nevű Los Angeles-i startup programja, amelyet a világ egyik legnagyobb filmstúdiója, a Warner Bros. Is kinézett magának.
1: A stúdió néhány napja tett bejelentése szerint nem csak megnézik, élesben is alkalmazzák majd a szoftvert, mielőtt egy projekt zöld utat kapna, a stúdió lemodellezi vele a film várható bevételét. Így többek közt arra is választ kapnak, mikor legyen a bemutató. A Synalytic szerint a fejlesztés pusztán kiegészítő eszköz, és a Warner is ugyanígy tekint rá.
0: A készülő filmek egyik leggyakoribb problémája, hogy a stúdiók sokszor későbbre halasztják a bemutatót, mert úgy vélik, egy-egy projekt nyáron például sokkal sikeresebb lehet. Ezt próbálják megerősíteni a szoftverrel, amely fejlesztői szerint rendkívül okos, ugyanis rengeteg adat figyelembevételével készíti el az elemzést.
1: A filmipar nagyobb szereplői és kockázatkerülőbbek lettek az elmúlt években, miután egy-egy jobbnak gondolt ötletük csúfos kudarccal végződött. Egy jól működő, a problémákat jelezni képes algoritmus viszont segíthet választ adni a felmerülő kérdésekre, habár többen úgy látják, egy program nem képes átlátni a filmesek néha nagyon zavaros gondolkodását.
0: A Warner által használt program egyébként nem lesz állandó eszköz, a stúdió ugyanis bizonyos kreatív munkákhoz fogja csak használni. A végszót pedig minden esetben az ember hozza meg.
1: Maradjunk a technikai újításoknál. Egy új gép akár egy hétig is életben tud tartani egy emberi májat.
0: A donormájat egy héten át életben tartó gépet fejlesztettek ki zürichi kutatók. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a sérült szervet is megmentsék, és regenerálva transzplantálják az orvosok.
1: Egy szivattyú helyettesíti a szívet, egy oxigéngenerátor a tüdőt, a dialízis egység a veséket. Hormon és tápanyaginfúziók helyettesítik azt, amit normál esetben a belek és a hasnyálmirigy biztosít. A rekeszizom légzés közbeni emelkedését és süllyedését ritmikus mozgások imitálják. Amikor a Liver for Life elnevezésű projekt 2015-ben kezdetét vette, egy donormájat legfeljebb 24 órán át lehetett életben tartani.
0: Most az újonnan kifejlesztett eszközzel 7 napon át lehet életben tartani egy májat. A szakértők eredményeikről a Nature Biotechnology című szaklapban számoltak be. Ez a megnövekedett túlélési idő lehetőséget teremt arra, hogy a májat még a transzplantáció előtt kezeljék, például regenerálják. Ezáltal a hiányos májakat is meg lehet menteni és beültetni.
1: A szakértők a gépezetet disznómájak segítségével fejlesztették ki. A műszert 10 olyan emberi donormájjal tesztelték, melyek nem feleltek meg egy szervátültetés minőségű kritériumainak, ezért elutasították őket az európai transzplantációs központok. Ezek közül 6 a géppel történt kezelése után ismét kiemelkedő működőképességet mutatott. A tudósok szerint akár már idén beültethető lehet egy az új eljárással kezelt máj. Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Virághalmi, Lilla, Szűcs, Vitos, Koppány, Berzevici, Dávid, Horváth, Winter, Kristóf, Petrucki, Gergely és Kovács Jászmin.
1: Vendégünk a Rescue 24 két tagja, Klupács Péter és Pevelc László, akik meséltek az életmentésről és arról, hogy bárki lehet hős. Többek között erről szól a Hős benned van programjuk is. Mi elsősorban arról kérdeztünk, mi is az a Rescue 24.
2: Mi az a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy összefoglaló név. A mentőcsapatunkat nevezzük ezen a nagyon kézenfogható néven, hiszen az a lényege, hogy a nap 24 órájában rescue-k vagyunk, mentők vagyunk, és ennek megfelelően a nap 24 órájában állunk rendelkezésre.
4: Hogyan jött létre a Rescue 24?
3: A Rescue 24 az egy elődel kezdődött, a magyar speciális mentőkkel kezdődött 2006-ban, és később aztán megváltoztattuk a nevünket, lett ez a Huba Rescue 24 egyébként, van előtte a Huba, de azt nem annyira használjuk, a Rescue 24 itthon Magyarországon az ismertebb. A Rescue 24 gyakorlatilag most már közel 30 éve jött létre, azzal a céllal, hogy a hivatásos mentőknek, tűzoltóknak, rendőröknek, katonáknak a munkáját segítsük egy-egy eltűnt személy felkutatásánál. Aztán szép lassan ez felépült, kibővült annyira, hogy sok-sok más speciális mentési szakterület is bekapcsolódott.
5: Milyen célra jött létre?
3: Gyakorlatilag a célja eredetileg csak az volt, hogy segítsük ezeknek a hivatásos szervezeteknek a munkáját. Aztán az idő azt igazolta, hogy szükség van önálló feladat végrehajtásra is. Nagyon sok gyermek, felnőtt, idős ember tűnik el, barangol el, és ezeknek a felkutatása először kutyával, aztán később jött erre a több szakterület, hiszen rengetegen fulladnak ugye vízbe, vagy vesznek el vízfelületen, és akkor őket is meg kell keresni. És akkor szép lassan aztán eljutottunk oda, hogy ma már a Föld bolygó bármely pontján egy rendkívüli esemény, egy katasztrófa történik, akkor ez a mentőcsapat útra kell, akár egészségügyi, akár műszaki, akár kutyás vagy vízi, légi segítséget nyújt szükség szerint. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vörös, Csenge és Hedrik Mira. Mi a bakancslista? A bakancslista szó a feldobja a bakancsot, azaz meghal, kifejezésből jött létre. Az azonos értelmű angol eredeti kick the bucket, bucket list szó szerinti fordításban felrúgni a vödröt, vödörlista.
1: Tanulj meg fényképezni, készíts képes összeállítást a nyaradról. Süss pizzát, készíts új összeállítású feltétet, és találj ki neki egy jó kis nevet. A sütőt felnőtt felügyelettel használd. Szervezz mozizást otthonra, pattogtass kukoricát, és hívd el a barátaidat. Nézd meg egy naplementét, játsz vízilufival, készíts képes lapot a barátaidnak, és add is postára. Fess kavicsot, készíts lufiból zsonglőrlabdát, menj biciklizni, kacsázz egy tóparton, készíts fürdősót, és merülj el egy kád vízben. Dekoráld a pólódat, menj pecázni, társas játékozzatok.
0: Készült belőle egy film is, a bakancslista, eredeti címe The Bucket List, 2007-ben bemutatott amerikai vígjáték, dráma, melynek rendezője és producere Rob Reiner, forgatókönyvet Justin Zekman írta.
1: A főbb szerepekben Jack Nicholson és Morgan Freeman látható. A film főhőse két idős férfi, akik mindketten halálos betegek. Eltérő társadalmi helyzetük ellenére összebarátkoznak a kórházban, és kívánságlistával, bakancslistával közös utazásra indulnak, hogy beteljesítsék régóta dédelgetett álmaikat, mielőtt feldobnák a bakancsot, azaz meghalnának.
0: Nektek van bakancslistátok? Írjátok meg nekünk Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésre lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólt passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prostata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor a eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvásidejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alváscélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt Team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg. Napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: sugar.
1: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármégat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszál LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Demme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésre lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólpasszolott.
1: Időjárás jelent a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadék előfordulhat, a légmozgás nem élénkül meg, napközben 22 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: És most, top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BBM.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hohenlohe-Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintáznak Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Demme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólpasszt adott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fónai Dorka és Nár Barbara. Mikor mész az utcán, teljesen természetes, hogy a szemüveget viselő emberek jönnek veled szembe. De azon elgondolkodtál már, hogy honnan ered ez a látásunkat javító kis szerkezet? Nem voltam mindig ilyen elterjedt a szemüveg. Ebben az adásban megismerhetitek a történetét.
1: Még ma sem született határozott megállapítás a szemüveg származási helyéről, de még csak irányáról sem. Egyes feljegyzések szerint már az ókori római katonák is viseltek kezdetleges napszemüvegeket, míg más források úgy gondolják, hogy a kínaiak készítettek színes üveglencsés szemüvegeket. Ők azonban az azoknak tulajdonított mágikus hatás miatt. Az arabok szerint csak azoknak volt megfelelő teljesítésű a szemük, kik a göncölszekér rúdjának középső csillaga melletti kis alkost is látták. A többieknek látásjavító eszköz kellett volna viselniük.
0: Tudományos megközelítés először talán az ókorban történt, amikor a fény egyenes irányban történő terjedését és a fénytörésének törvényét a 90-150 között élő csillagász Claudius Ptolemaeus leírta. Elmélete ugyan nem volt hibátlan, mégis őt tekintjük első mérföldkőnek az optika történetében. A nyugati források szerinti első hiteles felfedezés a neves angol származású kísérleti fizikustól Roger Bacon ferenceni szerzetestől ered, aki 1262-ben elsőként mérte meg a homorútükrök fókusz távolságát, és neki tulajdonítható a távcső gondolata is.
1: Eredményes megvalósítás legközelebb 1280 körül történt, amikor Alessandro di Spina firenzei mester kifejlesztette az Európa szerte hamar népszerűvé vált első szemüvegeket. Az alapvető ismeretek felfedezése azonban egymástól függetlenül azonos időben is történt, és olyan nagyságok foglalkoztak vele, mint Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes vagy Isaac Newton. A továbbfejlesztés először az amerikai államférfi és tudós Benjamin Franklinnak jutott eszébe,

0: aki a bifokális szemüveg elkészítésével próbálkozott úgy, hogy egy keretbe két különböző törőerejű féllencsét erősített, a felső távolra nézéshez, az alsót olvasáshoz, miket a keret tartott össze.
1: Az anatómiai és a szemészeti optikai ismeretek párhuzamosan fejlődtek a szemorvoslással és hatottak is egymásra. Amikor az 1800-as évektől a szemészet az orvostudomány külön tudományágává vált, külön osztályhoz is jutott a kórházakban. A látási hibák okainak feltárása és azok korrigálása akkor indult fejlődésnek, amikor a 18. század közepén Hermann von Helmholtz munkája nyomán ismeretessé vált a szem szerkezete és a látás fiziológiája. Az ő nyomdokaiba a svéd származású Alvar Gullstrand lépett, aki a szemfénytörésének vizsgálatával foglalkozott, és munkáját 1911-ben Nobel-díjjal is jutalmazták.
0: A klinikai felfedezések és ismeretek nem csak elősegítették, hanem szükségesítették a szemészeti optikai tudományok, az üveggyártóipar, a lencsecsiszolás fejlődését is. 1884-ben Jénában megalakult a mai Zeiss gyár őse, és hamar követendő példájává vált a későbbi optikai üzemeknek. Szintén a század elején élt az optika tudományának másik kiemelkedő alakja, a Jénai Egyetem optikai tanszékének professzora Richard Rowe, aki a szemüveglencsék csiszolásának technikájában érte ki magasú eredményeket.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kovács Réka és Fresi Zsófia. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület beszámolt arról, hogy az Európai Bizottság mézvizsgálata során 320 mintából 147 bizonyult hamisnak. Ez majdnem az 50%-a, azaz a boltban megvásárolható mézeknek körülbelül fele lehet, hogy hamisítvány.
1: A termelők évek óta figyelmeztetik a hatóságokat arra, hogy a piacon óriási arányban vannak jelen mézhamisítványok, és hogy a hamis méz kedvező árának következtében a termelői mézre egyre kisebb a kereslet.
0: A kaptárokból elnevezési projekt 2021. októberében indult el az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésében. Az akció célja, hogy a harmadik országokból származó mézekből Európa határain belül mintát vesznek, majd ezeket megvizsgálják, kifejezetten idegen cukrok után kutatva.
1: A minták összegyűjtése 2022. február végéig tartott, a munkálatokba pedig az Európai Csalás Elleni Hivatal munkatársait is bevonták.
0: 15 tagországban, köztük Magyarországon is, összesen 320 mintát gyűjtöttek össze, melyek eredetileg 20 különböző országból származtak. Nem kevesebb, mint egy évig tartott a mézek vizsgálata, a sokkoló eredményt, miszerint a minták 46%-a hamisnak bizonyult.
1: Az Európai Csalás Elleni Hivatal által elvégzett helyszíni ellenőrzések, mintavételek és egyéb alapos vizsgálatok alapján az exportőrök és az importőrök közötti bűnrészességet és számos jogellenes gyakorlatot állapítottak meg. A legtöbb hamis méz Kínából és Törökországból származott.
0: Mi árulja el, ha mézünk hamis? Rengeteg féleképpen lehet mézet hamisítani. Valamikor a hamisítók felgyorsítják a méz érlelését, de olyan is előfordul, hogy a mézet ugyan a méhek állítják elő, de nem nektárból, hanem a kaptárba jutatott cukorszirupból.
1: Egy másik lehetőség, ha valódi mézhez mézszerű anyagokat kevernek, ezzel növelik a méz össztömegét, így termelői méz árában adhatják el, ahol persze a kínai mézként emlegetett anyag, ami igazából csak egy színezett, talán aromákkal ellátott szimpla cukorszirup.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Fürjes Csenge és Hedrik Míra. A horrorokról és a thrillerekről fogunk beszélni.
1: A horror olyan irodalmi műfaj, amelynek középpontjában a félelem áll. Habár alapvetően irodalmi művekről van szó, megjelenhet más ágazatokban is, melyek közül a legtipikusabb a film. A horror különálló műfaj, aminek semmi köze sincs a háborúk vagy a természeti katasztrófák borzalmaihoz. Lásd még katasztrófa film. Habár ezek önmagukban jelentenek szörnyűséges dolgokat, irodalmi értelemben nincs kapcsolatuk a horror műfajával és témáival.
0: A horror célja az emberi félelemmel való játék, a félelem felkeltése. Fontos tulajdonsága, hogy mint irodalmi műfaj, az olvasó önmaga is belemegy ebbe a játékba, miközben végig tudja, hogy a félelem csupán a képzelet szülötte, és így alaptalan. A horrornak nem célja semmilyen erkölcsi tanulság elérése, pusztán a borzongással keltett szórakoztatás. Ebből a szempontból a horror igen eltér a klasszikus irodalmi műfajoktól. Manapság ismert horrorfilmek, például az Apáca, na meg persze a Démonok között, na és vannak a sorozatok.
1: Mostanában a legnépszerűbb film a Mosolyog. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, miről is szól. Miután tanulja lesz az egyik páciensével kapcsolatos bizarr, traumatikus incidensnek, Dr. Rose Cotter olyan rémisztő jelenségeket tapasztal, melyeket nem tud megmagyarázni. Ahogy az életén kezd elhatalmasodni a rettegés, a túléléshez Rose-nak szembe kell nézni a felkavaró múltjával, hogy ki tudjon szabadulni ebből a borzalmas új valóságból.
0: Thriller. A thriller elsősorban filmes műfaj, neve az angol thrill szóból jön, ami borzongás jelent. Ennek megfelelően az ismeretlentől való félelmet, ezt az archetipikus élményt idézi fel, mely az ősidőktől kezdve hat az emberre. Többnyire igaz a műfaj szereplőire, hogy megéreznek egy bizonyos bajt, ami fenyegeti őket, de sokáig nem szembesülnek azzal, ahogy a néző sem. Ezzel jön létre a kívánt feszültség, izgalom a nézőben. Ha nektek van kedvenc horrorfilmetek, írjátok meg nekünk a Facebookon.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét. Ez a Hello!
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Arany Szabó Irén és Muhel Bíbor. A fiú, aki látta és érezte magában azt, hogy többre hivatott. A fiú, aki szerint egyszerűen neki több jár. A fiú, aki önerőből elérte céljait és megváltoztatta életét. Bauko Attila, vagyis Azaria sokak számára ismert név országszerte, bár már azt is lehet mondani, hogy a világ számos pontján sem idegen a neve. Ismertsége évről évre robbanásszerűen nőtt, és beférkőzött minden kedves hallgató szívébe, mind mély szövegével, mind egyéni dallamával. Röpke 3 év alatt hódította meg az országot, és döntött meg csúcsrekordokat. Attila, nem lehet tagadni, egy igazi őstehetség, és a magyar zenei kultúrában legendává vált, de vajon milyen út vezetett idáig?
1: Első kedvenc zenei emlékei 6 éves koráról vannak meg, amikor édesapja hazahozta neki a Kerek Rockerek című filmet. A film elsősorban azért tetszett neki, mert korhatáron felüli volt. Bár azt gondolja, hogy semmi olyan jellegű dolog nem volt benne, amit egy gyereknek nem szabad látnia, leszámítva a káromkodásokat. Viszont a filmben játszott metal zenék és a gitárok voltak azok, amik igazán mély benyomást keltettek benne, és formázták meg a zenélés gondolatát. Később nagyobb befolyás nem érte ezen a téren, csak szimplán rengeteg metált és idővel más zenéket hallgatott napi szinten. Kreativitását és lelkesedését a szülei mindig is támogatták, ezért is tart ott, ahol tart.
0: Bár zenei karrierét 2019-ben kezdte, a művész úr addig sem bújt el a világ elől. 2014-ben indította el a Paul Street nevezető YouTube csatornáját, amiről sokan tudnak, de az új Azaria rajongóknak ez esetleg új információ lehet. 12-13 évesen ült először kamera elé, és hozta létre csatornáját, melyre az unalom és a magány vette rá, de ugyanakkor megvolt benne az is, hogy úgy érezte, nem volt kivel megosztani érzéseit és gondolatait. Saját felületén olyan témájú videókat csinált, amilyen dolgok foglalkoztatták, és amikkel kapcsolatban megosztotta saját gondolatait, meglátásait is. Legismertebb videósorozata a Rejtélyek nyomdokában címmel futott, de emellett számos vicces vagy személyes videót készített, aminek hatalmas sikere lett, 2023 áprilisára a közönsége 500 ezer főre nőtt. Idővel videóiban egyre gyakrabban mutatta meg a zenei tehetségét, majd több évnyi vívódás után úgy döntött, külön választja a két érdeklődését és művészi foglalkozásait a 2018-ban megalapított Azaria csatornájára töltötte fel.
1: Első komoly zenei elhatározásai 2017-ben kezdődtek, amikor angol órákon angol dalszövegeket kezdett el írni a füzetébe. 2019-ben adta ki első Blind című kislemezét, melyet barátjával, 100 Sins Pócsi Botondal közösen alkotott meg. Azonban a karrierje csak 2 évvel az első kislemez megjelenése után lobbant lángra, amikor kiadta Dash Molnár Attilával a Rét nevezetű közös számukat. A dal azonnal felkapott lett, de ez nem minden. Következő közös számuk a minden egy még nagyobb sikert aratott. A Maha Stream Top 40 slágerlista 9. helyén indított, de nem kellett sokat várniuk, nem sokkal később a lista legtetejére került a dal. Viszont van egy kérdés, ami ott lebeg mindenki szem előtt. Ha már korábban is voltak zenéi, és rendelkezett egy szolidabb követési táborral, akkor miért nem indult be azonnal a karrierje? Attila állapítása szerint a dalszövegek nyelve miatt.
0: A Rétig csak is angol szövegű dalokat írt, és hiába rendelkezett az összes korábbi száma ugyanolyan jellegű zenei stílussal, mint a Rét, úgy véli, az angol nyelvű dalok nem érintették meg úgy a közönséget, ellenben sokat számít az, amikor valakit a saját anyanyelvén szólítanak meg. Bár mindkét szám közel áll a szívéhez, és boldog emlékek törnek fel benne, amikor felidézi őket, de a sikerhez az angol szöveg írásról, a magyar írásra váltás volt a kulcs. Ez az elmélet bebizonyosodott, amikor 2021-ben kiadták a Ló túloldalán nevezetű közös albumokat, és jobban teljesített, mint a kicsivel korábban kiadott egyéni Camouflage albuma, amely csak angol nyelvű számokat tartalmaz. De miért erőltette annyira az angolt? Attila őszintén bevallotta, mindig is úgy érezte, hogy az angol dalszövegekben jobban ki tudja fejezni az érzéseit és a gondolatait. Ezért is volt nehéz a váltás számára, de igyekszik minél jobb számokat írni most már magyarul is.
1: De ne felejtsük el megemlíteni elért sikereit. 2021 novemberében elnyerte az MTV Europe Music Awards regionális díj legjobb magyar előadó díját. Alig egy évvel később teltházas koncertet adott a Papp László sportarénában, majd első magyar előadóként triplázott a budapesti Puskás arénában, mely az eddigi legnagyobb dobása volt.
0: Azaria dalai sokak számára jelentenek menedéket, és legalább annyira fontosak a rajongók számára, mint magának az alkotónak. Bauko Attila még fiatal, és meg annyi zene, koncert és csodás emlék vár rá, és a közönségre egyaránt.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Csak előnytelen unalmas fotók készülnek rólad, és ezen változtatni szeretnél? Mi segítünk.
1: Budapesten található a Selfie Múzeum, melyben gyönyörű, figyelemfelkeltő fotókat tudsz barátaiddal egymásról készíteni. A kreatív flamingós, unikornisos vagy egy cukormedencében úszkálós képpel garantáltan lájkok sokaságát tudhatod magadénak.
0: A két szinten elterülő 400 négyzetméteres múzeumban olyan díszletek és installációk között készíthetsz egyedi fényképeket, melyeknek csak a képzeltet szabhat határt. 11 különböző teremben élheted ki kreativitásodat.
1: A készítőknek ezen felül még rengeteg ötletük volt, ezért úgy döntöttek létrehoznak nem messze az elsőtől még egy helyet, ahol ki lehet élni a fotomániánkat.
0: Te is álmodoztál már arról, milyen belefeküdni egy pénzzel teli kádba, vagy fehér lovakon vágtatnál vissza az időben? Ezt itt megteheted. Ráadásul ez a múzeum ad otthont egy különleges koktélbárnak is, ahol szomjunkat oldhatjuk.
1: Villő, ha jól tudom, de már voltál ott. Milyen volt? Kicsit mesélj nekünk róla.
0: Igen, én voltam az első Selfie Múzeumos helyen, és nagyon élveztem. A flamingók voltak a kedvenceim, és amikor bele lehetett ugrani a cukorgyöngyös medencébe.
1: Az jó lehetett. És mindenki, aki elmegy ebbe a múzeumba, ugyanolyan képeik lesznek?
0: Nem, egyáltalán nem lesz ugyanolyan képe mindenkinek, hanem a kellékek adottak, meg a háttér és saját kreativitásodat élheted ki benne.
1: Nekem megjött a kedvem hozzá, és nektek írjátok meg nekünk.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 97.7 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 dolgot, amivel feldobhatod a sulis napokat.
1: Első ilyen dolgunk a bandás termékek. Szerintem érdemes arra figyelni, hogy egy olyan bandát válassz, akit valóban szeretsz, mert az eléggé hülyén néz ki, hogyha egy olyan bandának a logóját hordod, akiknek azt se tudod, hogy milyen a zenéjük.
2: Második, a cuki hátizsákok. A régi iskolatáskák szerintem már a múlté, hiszen most már mindenben a divat hódít, és minden üzletben már felelhető az új hátizsákok, akár műből, bőrszörméből, sérjemből, vagy bársonyból készülnek. Szerintetek milyen egy jó iskolatáska?
1: Én igazából személy szerint azokat a táskákat szeretem, amiket jól meg lehet pakolni, és rengeteg titkos zseb van bennük.
0: Igen, meg aminek jól tart a pántja, meg az sem árt, hogyha esetleg vízállós, ha leöntöd véletlenül.
2: Ja, és nem szakad el az első könyv után.
0: A harmadik ilyen dolog a farmer. Hogyha elhordod a tavalyi farmerodat, akkor mindenképpen jól jön egy új, kényelmes darab, mert ezeket még a lusta napjaidon is hordhatod. Ti milyen fajtákat szerettek hordani?
1: Én leginkább a skinny fazonú gatyákat szeretem, de ezekből sajnos nem találok magamra jót, mivel hogy köztudott, hogy én egy kicsikét húsisabb típus vagyok.
2: Nekem igazából mindegy, csak jó legyen. Mindig úgy megyek be, hogyha farmert vásárolok, hogy legyen a méretembe, de hát vagy bő a dereka, vagy hosszú a szára, szóval ez mindig a mamánál köt ki, aki átszabja kb. A fél nadrágot.
1: Negyedik ilyen dolgunk a kényelmes cipő. Eléggé fontos az szerintem, hogy a divatos cipőnk egyben kényelmes is legyen, mivel hogy néha futni kell a buszra, és hát eléggé rossz egy magas sarkúban futni.
2: Ötödik a motivációs határidőnapló. Most már az okos telefonok világában szerintem jól jöhet akár még egy kézzel vezetett napló is, amiben a vizsgák időpontját, a házikat vagy a baráti találkozókat tudod fölírni, hiszen rend a lelke mindennek.
0: Hatodik ilyen dolog a termosz. A hideg napok alatt is, de néha a nyári melegebb napokon is megkívánhatsz egy meleg italt, és erre a termosz nagyon jó ötlet.
2: A múltkor tök náthásra mentem suliba, és annyira megkívántam a teát, de nem volt nálam termosz, és a suliban pedig a negyed órás szünet alatt nem készül el a teá, vagy leforrázom az egész torkomat, úgyhogy tök rossz volt, hogy nem tudtam inni.
1: És az utolsó dolog, amivel feldobhatod a napodat, az a toll. Magyarországon még elég sok olyan hely van, ahol elvárt az, hogy ne laptopba jegyzetelj, hanem kézzel írj, és ezért eléggé jól fel tudja dobni a napjaidat az, hogyha valami cuki tollal írsz.
0: Igen, mint az Eszti kacsás tolla.
2: Imádom azt a tollát. Kíváncsiak vagyunk, hogy te melyiket használod ezek közül. Írd meg a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Noémi, Hódis Anna és Csóka Mira. És most bemutatjuk J.K. Rowling nagy sikerét, a Harry Pottert. Harry Potter egy nagy sikerű könyv és filmsorozat, amely egy fiatal varázsló tanoncról szól. Barátaival, Ronnal és Hermionéval, Voldemorttal, a legnagyobb fekete mágussal harcolnak, miközben a Roxfordban, a varázslók iskolájában izgalmas kalandokban vesznek részt.
1: Az író 1965-ben született, és az Egyesült Királyságban élt, és él ma is. A Harry Pottert mindig egy kávézóban írta. Sajnos nem volt olyan jó anyagi helyzetben, hogy bármit vehessen, ezért mindig egy csésze kávét kért. Miután kész lett a művével, több kiadónál is próbálkozott, de mind elutasította. Végül egy kiadó elfogadta, és végre napvilágot látott a könyv. J.K. Rowling egy csapásra meggazdagodott, és ma már többet is megengedhet magának, mint egyetlen csésze kávét 2 óra alatt.
2: 7 könyv és 8 film készült el. A könyv részletes és vicces, a film pedig tele van látványos elemekkel, és ahhoz képest, hogy 2001-es gyártmány, személy szerint úgy gondolom, hogy korszerű a kivitelezés. Mégis szerintem a könyvet érdemesebben olvasni, mivel a filmből néhány dolgot kihagytak.
0: A Harry Potter 7 részből áll. Az első a Harry Potter és a bölcsek köve, amiben az ifjú Harrynek már 11 éves fejjel szembe kell néznie a Voldemorttal és megvédenie a bölcsek kövét. A második a titkok kamrája, amiben a Roxfordban furcsábbnál furcsább dolgok történnek, és kiderül ki Mordekár sötét utódja. A harmadik Azkabani fogoly, amiben a varázsló börtön legveszélyesebb fogja megszokik.
1: És olyan kinyeri a trimágos tusát? Kiderül a 4. részből, a tűz serlegéből, amiben Voldemort igazi alakját is megismerhetjük. Az 5., amikor a Roxfordban sem lehet már mindenki felhőtlenül boldog, ráadásul Harrynek külön megpróbáltatásokat kell kiállnia, ez a Főnix rendje. A félvér hercegben Voldemort sötét múltjára is fény derül, na és persze megtudjuk, ki a félvér herceg. Az utolsó részben már nem lehet elkerülni a végső csatát. A sötét vagy a világos oldal győz? Kiderül a Halál erekéi című 7. részből.
2: Harry Potternek van egy mellékága is, a legendás halatok. Ebből jelenleg 3 rész van, de csak film. Ez a sorozat Albus Dumbledore, a Roxford igazgatójának múltjáról szól. A 3. rész a legendás állatok Dumbledore titkai, mert megtekinthető a moszikban. Az 1. és a 2. rész pedig az interneten számtalan helyen. 97.

0: 75-5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeret? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed, vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra, azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni. Táskarád.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkor eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren-Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudják kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szél sebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.
3: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Martin és Bognár Lilla. A globális gazdasági növekedés lassulni fog idén.
1: A PVC Global Economy Watch előrejelzése szerint a világgazdaság egészen lassulni fog 2019-ben azáltal, hogy a 7 legfejlettebb országból álló G7 országokban hosszú távon visszaáll

0: csökkenni fog. A magasabb kamatlábak valószínűleg visszafogják majd a fogyasztói kiadásokat, az erős dollár pedig továbbra is fékezni fogja a nettó export bővülését. Amerika növekedése a 2018-ban becsült 2,8%-ról 2019-ben várhatóan körülbelül 2,3%-ra fog mérséklődni.
1: Kína növekedése is lassulni fog 2018-hoz képest. Jól lehet, a kormány arra fog törekedni, hogy a lassulást minimálisra csökkentse, az amerikai vámok hatása, illetve az adósság szintek féken tartásának szüksége miatt a növekedés 2019-ben valószínűleg lassul. Polesek Csaba, a PVC Magyarország üzleti tanácsadás üzletágának cégtársa a közleményben elmondta, tavaly a legfontosabb gazdasági hírek arról szóltak, hogy a fejlett gazdaságokban közel 4,5 millió új munkahely jött létre. Várakozásaik szerint ez a trend 2019-ben fokozatosan mérséklődik, és néhány gazdaságban, mint például az USA-ban, Kanadában és Németországban a munkanélküliség aránya el fogja érni a szerkezeti szempontból legalacsonyabb szintet, miközben a bérek növekedése fokozatosan megindul, tette hozzá. Ha a Brexit rendben zajlik, arra számítanak, hogy az Egyesült Királyságban is változatlan szintű marad a munkanélküliség. A Brexit során jelentkező rendellenességek azonban a munkanélküliség erős emelkedését eredményezhetik, vélekedett a szakértő.
0: Az Egyesült Királyság várhatóan vissza fog esni a világ legjelentősebb gazdaságainak rangsoraiban. 2019-ben India és Franciaország is valószínűleg túl fogja szárnyalni, és a világranglista 5. helyéről a 7. helyére fogja kényszeríteni. Míg az Egyesült Királyság és Franciaország a hasonló szintű fejlődés és a nagyjából azonos lélekszámú népesség miatt rendszeresen egymást előzgette a rangsorban, India jobb helyezése valószínűleg állandósulni fog. A PVC előrejelzése szerint 2019-ben a real GDP az Egyesült Királyságban 1,6%-kal, Franciaországban 1,7%-kal, Indiában pedig 7,6%-kal fog emelkedni. Na és ti mit gondoltok erről? Írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen a 0620 944 5135-ös számom.
2: Minden este 6-tól 10-ig a Táskarádió esti show-ja. Oh, hi.

0: 97.5 Táskarádiótáj is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Nagy Dorina és Gulyás Evelin. A génmódosítás úgy néz ki, nem ismer határokat. Hallottál már a világító macskáról?
1: A világító halak már régóta ismertek, de egy teljesen új vívmány kápráztatja el az embereket mostanában. Sok kudarcot vallott kísérletbe telt, mire kitalálták a japáni Mayo Klinika és Yamaguchi Egyetem doktorai a megfelelő formulát a foszforeszkáló macskák létrehozására. Kutatók medúzagéneket ötvöztek a még megtermékenyítetlen cica petesejtekkel, és létrehozták az UV-fény alatt különböző színekben pompázó különös kiskedvencet.
2: Ezek a cicák nem minden ok nélkül jöhettek létre. Sokan azt hinnétek, hogy unatkozó tudósok szórakozásából kezdtek bele a projektbe, de igazából a cicák nagy szerepet játszanak a HIV és AIDS betegség lefolyásának és gyógyításának kutatásában. A foszforeszkáló gén ugyanis védelmet nyújt a genetikailag manipulált állatok számára a HIV vírus macska változatától, a FIV-től. Az eljárás hasonló módon kivitelezhető lehet embereken is, de ez még csak elmélet. Előbb ki kell találni, hogy az emberek hogy legyenek védettek a vírussal szemben, de ne kezdjenek el világítani UV-fény alatt.
0: Eleinte nem lehetett sehol beszerezni ezeket a különleges állatokat, de most már, ha valaki talál egy helyet, ahol világítós cicákat tenyésztenek, $120, vagyis nagyjából 35 ezer forintért meg lehet őket vásárolni. Ahogy a kis kedvenc klónozás technika fejlődik, úgy egyre gyakoribbá válnak ezek a furcsa házi állatok. Az is kiderült, hogy a géneket tovább tudják örökíteni utódaikba. Ki tudja, lehet a jövőben, majd azt találjuk furcsának, ha egy macska nem világít az UV-fény alatt.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
1: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
0: A második tipp, hogy keresd motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amibe szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
1: A harmadik, hogy keresd olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
0: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
1: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tó partján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
0: Hatodik tippünk, keresd példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
1: A hetedik tippünk, hogy keresd valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
0: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
1: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.
2: Sztorik, pletykák és a tesszelét. Ez a Hell

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Elbert Brigitta, Farkas Réti Raimond és Kozári Lenke. A mai fiataloknak gyakran törik össze a szíve. A tinik gyakran esnek szerelembe, és ez sokszor beteljesületlen marad, vagy pedig hamar véget ér. Ennek a folyamatnak 4 szempontja van. Az első az, hogy sokként ér, és képtelen vagy feldolgozni az elutasítást. A következő a mély bánat, amit sokan sírással vezetnek le. A harmadik, hogy lassan beletörődsz, és teljesen elfogadod, hogy ez a szerelem nem fog beteljesedni. Az utolsó fázis, hogy teljesen elengeded, és akkor már talán jöhet az újabb szerelem. Ez a szint általában a legnehezebb, de most megtudhatod tőlünk, hogy hogyan lehet ezeket még könnyebben átvészelni, ha esetleg számodra az elengedés nagyon nehéz.
1: Amikor az érzelmek hullámvasútján érezzük magunkat, szörnyen érzed magad, és azt veszed észre, hogy kezded elveszíteni a talajt a lábad alól, és minden csúszik ki a kezedből. Megfogadod, hogy soha többé nem bízol senkiben, és nem fogsz vonzódni senkihez sem. Még a legjobb barátaid sem tudnak kizökkenteni és jó kedvre deríteni, és a megnyugtató szavak inkább csak tovább idegesítenek. Éld át a gyászt, a bánat és a düh érzéseit is, hidd el, jót fog tenni. Mondd ki érzéseid, és ne fogd vissza a sírás sem. Engedd el a negatív érzéseket a könnyekkel. Ne aggódj, ez az állapot nem fog sokáig tartani, hiszen jól tudod te is, hogy még a legnagyobb vihar után is kitisztul az ég.
2: Mikor úgy érzed, itt az ideje a kibeszélésnek. A szakítás utáni első pár napban érthető, ha szeretnéd kikerülni a társaságot és elbújni otthon mindenki elől, ebben nincs is semmi meglepő. Azonban előbb-utóbb eljön az a pont, amikor el kell kezdened vigaszt keresni és az hozzád közel álló emberek segítségét kérni. Igaz, hogy a barátok és az ismerősök sem mindig tudnak választ adni arra a kérdésre, hogy hogyan gyógyítsd a sebeket, amelyeket összetört szív okozott. Azonban az bizonyos, hogy ha hozzád közel állóknak beszélgetsz az érzéseidről, megkönnyebbülést, vigaszt fogsz találni. Életük során valószínűleg ők is találták már magukat hasonló szituációban, és pontosan tudják, hogy milyen érzés a szerelmi bánat, így akár hasznos tippekkel is elláthatják a gyógyulással a kapcsolatban.
0: Amikor már látod a fényt az alagút végén. Ilyenkor a legrosszabb perióduson már túl vagy, és hamarosan eléred azt a pontot, amikor le tudod zárni életednek ezt a bizonyos fejezetét. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy többé nem vár rád a boldogság. Épp ellenkezőleg, gondolj arra, hogy a sors új lehetőségeket adott a kezedbe. Kezd el életed következő szakaszát, koncentrálj saját vágyaidra és álmaidra. Egy kismértékű egészséges önzőség mindenkinek kijár és nem árt. Tanulj meg örülni a kis dolgoknak is, bármilyen mértékű sikert érj el, és értékeld azt.
1: Amikor búcsút mondasz a múltnak, idővel a fájdalom, amit most érzel, eltűnik. Helyébe viszont vágyat fogsz érezni arra, hogy új embereket ismerj meg és új társat találj. Mielőtt újból belekezdenél a randizásba, bizonyosodj meg arról, hogy a régi emlékek a múltból nem lesznek indokolatlanul nagy hatással az új kapcsolatra. Szedd össze azokat a dolgokat, amely az előző társra emlékeztet, legyen az ajándék, személyes táj vagy fénykép, és tedd őket egy dobozba. Tegyél ugyanígy a számítógépen telefonon található képekkel. Ezzel a lépéssel megszabadulsz a fájdalmas emlékektől, és szimbolikusan is hozzákezdesz az új életednek.
2: Amikor végleg meggyógyítja az összetört szíved, és újra kezdesz élni. Az összetört szív szindrómájának 5. utolsó fázisában felismered, hogy az ilyenfajta fájdalom az életnek egy fontos leckéje. Amikor visszatekintesz az elmúlt időszakra, egyértelmű lesz, hogy milyen hibákat követtél el, és milyeneket a társad. Élvezd a pillanatot, figyelj magadra, találj új dolgokat, amelyek érdekelnek, és áldozz több időt arra, hogy jól érezd magad. A legfontosabb pedig, hogy legyél nyitott, és ismerkedj új emberekkel.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bőri Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is. Mi volt a legnehezebb kihívás?
2: Az Ázsiába belegondolok, volt egy-kettő olyan feladat, ami nem csak, hogy nekem nem tetszett, hanem a gyomromnak is. És ez nem is ilyen félsz, nem félsz dolog, inkább tényleg olyan, nem tudtam hova tenni, hogy most például bort miért kellett fölcipelni, nem tudom hány száz méter magasba, úgyhogy ne lötyögjön ki, nem tudom miért kellett 8 kancsóból megkóstolni bizonyos italokat, és eltalálni, hogy melyik a bor. Tehát én az alkoholos feladatokkal ugyannyira nem voltam kibékülve. Amitől tényleg így tartottam, vagy egy picit óckodtam, az tényleg ezek az alkoholos feladatok. Tehát értem én, hogy egy picit bele kellett vinni olyan tényezőt, ami kimozdít valamilyen irányba, egy picit megkavarja a gondolkodásodat, de szerintem ezt másról is el lehetett volna érni, akár egy nagyon logikai, vagy nagyon nehéz logikai feladattal, vagy bármi másról, csak ne ezzel. A grúziai hajsza során is volt egy ilyen, amikor össze kellett hívni 16 főt, amikor 8-an laktak abba a kis kertben amúgy, és ott is ugye nem tudom hányszor el kellett mondani grúzul az asztali áldást, akkor minden asztali áldás után egy kis kortyocskát le kellett verni. Nekem ezek olyan nagyon nem gyerebe feladatok voltak. Meg is lett az eredménye, mert ugye utána kavarogtunk a Timivel egy órát szerintem, hanem másfelet ott a roncstelep környékén, meg se találtuk konkrétan a zászlót. Én ott vesztem el teljesen igazából annál a hajszálnál, ezért is tartottam az ilyen feladatoktól.
1: Volt kedvenc kihívásod?
2: Az előbb említett feladatok kivételével az összesen az volt amúgy, tényleg. De ami nagyon tetszett, és most biztos, hogy közre játszik bennem az, hogy azért, mert olyan eredményt értünk el, amiért. Az első napos az például nagyon tetszett, amikor ugye az előbb említett rákocskákra le kellett szedni a kulcsot, át kellett merni egyik vödörből a másikba a vizet, ugye 3 méter távolságra, nem is merni, önteni konkrétan. Utána még ugye meg kellett találni egy térképet, ami alapján megtaláltuk a kis ládikát. Az nagyon egy izgalmas feladat volt. Ott a Valmár fiúkkal nagyon durva harcot vívtunk a végén, ugye Peték ott már elkezdték tépkedni a szalagot, amivel körbe volt kötve a kis ládikó. Törökországban lévő feladatok nagyon tetszettek, illetve azért Grúziát is kiemelném, tehát ott is volt egy-kettő olyan, ami igencsak az ízlésemnek megfelelt, hogy így fogalmazzak. Tényleg minden feladat kivéve a boros, mindegyik egytől egyik bejött.
1: Hogy élted meg, amikor először kiestél?
2: Egy nagy titkot árulok el, nem vágták be a műsorba sajnos, de én ott elbőgtem magam, miután amúgy Nóri lekonferált minket. Én egyáltalán nem itt terveztem az Ázsiát, tényleg bíztam benne, hogy legalább a 4. hétig elmegyünk, hiszen tudtuk, hogy ugye 6 hétből fog állni ez az egész verseny. Én ott azért pityeregtem egy picit, tehát konkrétan tényleg így éltem meg, és a vasírásban benne volt a feszültség, a bánat, maga igazából az itthoniak hiánya, de aztán jött a jó hír, ami konkrétan visszadobott az életbe. Ez mentett meg igazából. Szerintem még mindig rosszul viselném. Lehet, hogy most is elsírnám magam, hogyha csak egy hétig szerepeltem volna az Ázsiában, amikor konkrétan 3 évig készültem rá mentálisan, hogy mikor megyek már ki. Rossz voltam úgy tényleg, tehát első kiesőnek lenni nagyon rossz. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulsz egy versenyen, és már az elején, az elődöntőben el kell búcsúznod a versenytől.
1: Milyen volt visszatérni Timivel?
2: Amikor megtudtam, hogy Timi lesz a párom, én egy picit tartottam az egésztől. Timi, mint sportember, amúgy nagyon jó ember. A magánéletben is biztos, hogy az, bár annyira nem ismerkedtünk meg, ettől függetlenül amúgy nagyon jó viszonyt ápolunk azóta is. Hát azért voltak nehézségek, és én ebbe bele is gondoltam, hogy azért egy hölgyel végigmenni egy ilyen versenyen nem lesz könnyű dolog. Mindenbe belegondoltam abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy a Timi lesz a párom. Abban is, hogy itthon hogy fognak rá reagálni, ami körülbelül 70%-ban dolgozott bennem, hogy úristen, az akkori párom mit fog majd szólni ehhez, de hál' Istennek ő is nagyon jól kezelte. A másik 30% pedig tényleg ez a, nem tudtam, hogy bizonyos feladatokra hogy fog reagálni, bizonyos szituációkra hogy fog reagálni, emiatt volt bennem egy ilyen kis félsz. Igazából, amit konkrétan az első héten leküzdöttünk, tehát a Tim is nagyon elfogadó volt velem kapcsolatban, ez visszafele is nagyon szépen működött, nem véletlenül az utolsó párosból konkrétan ugye a grúz szakasz végéig felküzdöttük magunkat ugye az első helyre, tehát ez egyértelműen magáért beszél. Nagyon jó volt köztünk az összhang amúgy.
1: Sok sikert kívánunk neki a további feladataihoz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedrick Mira, Kovács Réka. A Váratlan utazás egy kanadai kosztümös filmsorozat. Evonleyban játszódik, ami egy kis falu a Kanada melletti Prince Edward szigeteken. A sorozat Lucy Maud Montgomery könyvei alapján készült. Az írónő maga is a történet helyszínén nőtt fel, árvaként. Igaz, ő mindkét szülőjét elveszítette, nem csak anyját, mint a történet elején hősünk. A szerzőt nagyszülei vették magukhoz, és a szigeten nőtt fel.
1: Maga a történet Sarah Stanley-ről szól, aki apja jogi ügyekbe keveredése miatt rokonaihoz utazik, arra az időre, amíg szülője rendezi a dolgait. Heti néni meghalt anyjának nővére elég szigorúan bánik a körülötte élőkkel, beleértve a saját felnőtt húgát, Oliviát is. A kislány nevelésébe besegít még Alec, a fivérük és népes családja. Sarah nem könnyen szokik hozzá a kisvárosi környezethez.
2: Szerencsére családja segítségével beilleszkedik. Unokatestvérei, Felicity, Félix és Cecily igyekeznek mindenben támogatni. Olivia néni is próbálja ellensúlyozni Heti néni vasszikorát, de ha nem számítjuk a sziklaszilárd felszínt, Heti nénit is foglalkoztatja a húga beilleszkedése. A kislányt viszont kemény fából faragták és barátokra is lel.
0: A sorozat első évada inkább a gyerekek sorsára koncentrált, de miután a főszereplő Sarah Polley kilépett a sorozatból, leginkább a King család sorsára, a falubeli emberekre és a változó világra került a hangsúly. A sorozatban sok befutott sztár vendég szerepelt, többek között Ryan Gosling, Christopher Lloyd, Michael York és Diana Rigg, valamint sokan mások.
1: A történetből készültek filmek, sorozatok, sőt még egy anime is. Érdekes, hogy a sorozatot kizárólag kanadai finanszírozásból akarták elkészíteni, mivel szerették volna növelni a kanadai tévéműsorok arányát az amerikaiakkal szemben. Ironikus, hogy végül pont a Disney segített kifizetni a sorozat költségeit.
2: A szériát 16 Emmy-díjra jelölték, de a rajongók nagy felháborodására Sarah Polley-t nem díjazták. Egyébként a színésznő az 5. évad után kiszállt a sorozatból, főként egészségügyi okokból. Később már csak 2 epizódban láthattuk. A kislány egyébként a karakteréhez hasonlóan elveszítette édesanyját, aki a sorozat castingolását intézte. Később egy epizódot is dedikáltak a tiszteletére. Felnőttként a színésznő komoly művészfilmes karriert futott be.
1: A váratlan utazást ajánljuk azoknak, akik aranyos és szórakoztató sorozatélményre vágynak, és azoknak is, akik már esetleg hallottak az írónő más regényeinek feldolgozásairól is.
3: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: 95.5 Társaság Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Elmai Szigül Barnabás. Minden napjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítés önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek, nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok, kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonatai is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.
2: 97.5. All the time. Táskorát.

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: Balázs. 20 óra.
1: Hírek a Táskarádióban.
2: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármégat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintáznak Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólpasszolott.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello 2026. szeptember 30-án. Ebben az adásunkban Nyári Zalán Törtedi Balázs boxolóval beszélget. Maradjatok velünk!
1: Minden este 6-tól 10-ig Hello! A Táskarádió esti showja.

0: 97.7 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Nyári Zán és Tölteli Balázs. Szia Balázs, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia Zalán, nagyon szépen köszönöm, hogy rám gondoltatok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Sokan ismernek nagy valószínűséggel a karrieredről, de aki esetleg nem ismer, annak tudnál mondani magadról néhány mondatot?
1: 2004-ben kezdtem el mazokővással foglalkozni, még Veszprémben. Egy igaz ilyen Rocky filmes történet volt, mikor először bementem, tényleg egy nagyon dohós, nagyon penészes boxtermet képzeljetek el. Egy vészhelyiség volt, zuhanyzó, semmi, fiúk a lányokkal öltöztek, de igazából azt azért még nagyon fontosan kihangsúlyoztam, és nagyon sokan nem tudják most, hogy alap, hogy tele van a boxteremben csajokkal, hogy akkor még nem jártak nők. Egy-egy nő járt, azok is inkább úgy néztek ki, mint a férfiak, és akkor, mikor én elkezdtem boxolni, akkor volt az első női edzetje az edzőmnek is. Úgyhogy igazából ott kezdtem el. Elkezdtem, fél évig jártam heti háromszor boxolni, aztán elkezdtem négyszer, aztán jött az, hogy öt, utána már nem tudtak kirobbantani a teremből, viszonylag ugye nekem nem volt megírva a történetem, tehát nehéz anyagi körülmények között nőttem fel, nagyon-nagyon nehéz, anyukám ebbe az évben 2004-ben gyógyítatlan betegséget diagnosztizáltak nála, onnantól minden megváltozott, hárman vagyunk tesók, hamar lett az, hogy igazából nem csak családfenntartó lettem, hanem minden anyukám helyett, csak apukámra maradtunk, egész nap dolgozott, úgyhogy jöttek, mentek a dolgok, én nyilván egy nagyon rossz utca gyerek voltam, rengeteget verekedtem, Veszprém ugye a 90-es években ez az alvilágról szólt, én ezekhez csapódtam volna, aztán ugye nyilván a sport, ugye hamar kiderült, hogy én sportol leszek, ez azért ez kibillentett engem ebből, tehát mindig volt egy A, meg egy B oldal, én szerencsére mindig a B oldalhoz vonzódtam, és amikor a többiek elkezdtek az éjszakában inni, meg mindenféle dolgokat csinálni, akkor én nem hazamentem, és én aludtam, mert holnap edzés volt, mindig figyeltem arra sokat,

0: után kimentem Spanyolországba, hogy majd ott megcsinálom a karrieremet, mosogatok, meg boxolok. Rájöttem arra, hogy reggel 9-től 2-ig mosogatva nem tudok nagyot alkotni. Lementem az első boxterembe, ült egy panamai edző, egy ilyen szivaras öreg kis néger bácsit, képzeljetek el. Őt ott, hi champ, how are you? Ilyen hangon, aztán bementem, és össze-vissza vertek. Úgyhogy ott hamar beleértek ezem a bilibe. Közben rájöttem arra is, hogy nekem ez nem való. Hazajöttem, próbálkoztam továbbra is a kömös szakmával, de nem adtam fel az álmomat. Mindig mentem. Ezután reggel 7-től 5-ig kömeskedtem, reggel 5:30-kor kezdtem az életemet, akkor elmentem, futottam 4-5-6 kilométert, attól függ volt, hogy 8-at. Kömeskedés után pedig feljártam Győrbe autóval önköltségen, Kelemen Balázshoz, aki akkoriban WBO interkontinentális meg Európa bajnok volt, aki nagyon nagy név ebben a sportban. Vele kezdtem, és akkor ő segített nekem, ugye van Rász Félix, akivel mondhatom most, hogy mostanra már üzlettársi, mentori és volt menedzseri kapcsolatban is, és mondhatom, hogy baráti kapcsolatban is vagyunk, aki nagyon nagy névű, ugye ő csinálta meg annó a csontörőt, aki ugye megverte a Csákon ugye megverte a Kokót, és akkor így a többit már mindenki tudja. Ő volt a TV2-nél a boxszal kapcsolatos dolgokkal a szervező, a menedzsment. Összekerültem Félix-tel, 2011-ben megnézett minket egy győri bemutatógálán, és azt mondta, hogy jó, legyél Balázs, akkor álljunk bele a profiba. 2012. augusztusában lekerültem a profiba. Onnantól azt hittem, minden megoldódik, minden könnyebb lesz, onnantól lett igazán nehéz életem. Feljártam busszal Székesfehérvárra, itt találtam klubot, ahol profi szemlélettel dolgoznak, de a Varkos György boxklubba jártam, a Túros Arnoldékhoz, feljártam busszal, de hát ugye úgy nézett ki, hogyha buszozok, akkor nem tudok dolgozni, mert bebuszoztam Nemes Lámosról Veszprémbe, Veszprémből fel Fehérvárra, Fehérvárról átsétáltam a Távirdára fal közben, ott edzettem 2 órát, tehát ilyen 6-8 órát vett az igénybe, úgyhogy nekem se anyám, se apám, se kajám, se pénzem, se telefonom. Egy ilyen alkalmi munkákból éltem, kidobóskodtam, ami úgy vagánynak tűnik, de azért nem volt egy jó dolog, tehát nem jó pénzért verekedni, és én ettől óvaintek mindenkit. És újságot hordtam ki hajnalba, akkor feljártam, azt akkor ez szépen-szépen így alakult, elkezdtem fizikálisan erősödni, elkezdtem fejben megérni az egész sporthoz. Felköltöztem. Kellett egy uniós pályázat, ilyen pályakezdőket támogattak, letettük a boxedzőit, és akkor 2013. szeptemberében beköltöztem a boxteremnek a raktárjába. Ott laktam először a földön, aludtam, ez így a kövön, aztán lett egy ágyam, amin az állatok sem aludnának szívesen, azon aludtam, aztán ment, rögös út, sérülések, hisztik, én azért egy nagyon lelkis ember vagyok, sokan ugye a boxot ugye egy agresszív sportnak gondolják, az, aki rám néz, az láthat agresszívat is, de inkább én egy érzőlének érzem magam, talán túlérzőnek is, és 2016. november 12-én a Székesfehérváron a Lakeside Hotelben váltósúlyú magyar bajnok lettem, ez már egy nagyon-nagyon-nagyon rögös útnak a vége, de valaminek a kezdete. Ott én beértem arra a szintre, hogy én megvertem egy olyan embert, akit nem lehet amúgy megverni. Tehát nem lehetett Magyarországon megverni, 10 menetben agyonvertem. És akkor azt mondták, hogy hú, na az történik Balázs. És akkor elindult a boxkarrier.
1: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét!

0: Itt a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Hello, a mikrofonnál Nyári Zalán és vendége Törteli Balázs, boxoló.
1: Büszke voltál magadra?
2: Hát a sportban az volt a csúcs, tehát nekem, tehát van nagyon-nagyon sok minden, ugye mindig azt kell, hogy honnan jössz, meg milyen képességekkel vagy megáldva, mik a, tehát miből indulsz, tehát honnan merítünk. Nekem azért merítési lehetőségem egy kicsi, tehát hogy a bunyó az inkább tehát a roma srácoknak, ugye ez egy roma srác ellen volt, Mizsé Gyuri, neki az édesapja talán a barcelonai olimpián harmadik volt, még az Erdély Zsoltot is megverte akkoriban, hogy a madárat, hogy mindenki tudja. Nekem kicsi, mert én nekem egyetlen egy dolgom van az életben, vagy amivel mindig tudok nyúlni, az a szorgalmam, az alázatom, a kitartásom, és az, hogy mérhetetlenül terhelhető vagyok. Tehát a gyerekekben is azt látom most, ugye járnak rengetegen hozzám edzeni, hogy aki képes arra, hogy terhelhető legyen, tehát bírja az agya, az abból lesz valami. A többiből sajnos nem lehet. Tehát az életet csak így lehet. Tehát ha nem örökölsz 200 milliót otthonról szüleitől, vagy nincs anyukád, apukádnak egy lakásra, többé, akkor másképp nem lehet. Tehát én most is így élem az életem. Reggel 6-kor elkezdek, este 10-kor végzek. Így ment a sportkarrieremben, és amúgy most is épp visszatérésre készülök, de erről majd később beszéljünk. Igen, büszke voltam magam, nagyon büszke voltam, meg hát azért ez egy felépített. Tehát hogy az a Felix Promotion az egy mindenki által ismert, egy vezető menedzsment iroda Magyarországon, ott világbajnokok lettek, Erdély Zsolt boxol, Bedák Zsolt boxolt, hogy a Kokónak is köze van hozzám, rengeteg övet vitt oda, és ilyen promóciónál vezető, ilyen éllovas lenni nagyon jó. Tehát itt olyan boxolókkal voltunk, 3-4 éllovasok, innentől belekerültem a médiába. És itt volt az, amit ugye rá egy évre a Félix 2017 októberében, azért már elkezdtem úgymond sztároskodni, voltak egyet sztár előre, én bementem itt az éttermekbe, ingyenettem, kávézókba ingyenettem. 24-5 évesen azért ez nagyon jó érzés, elkezdtem egy kis pénzt keresni, elkezdett menni a boxtermem, ugye én ez idő alatt én úgy kerültem fel Székesfehérre, amikor beköltöztem a raktárba 2013-ban, hogy én boxedző lettem. De hát én úgy lettem boxedző, hogy azt se tudtam, hogy írják, vagy tehát ezt írják, vagy olvassák ezt a boxedzősködést. Közben tanultunk meg. Van egy nagyon nagy szerencsém nekem, hogy nagyon hamar építek kapcsolatot emberekkel, és van egy ilyen jó vibe-om, amit szeretnek velem az emberek lenni, és hamar építek kapcsolatot, jó pedagógiai érzékeim van. Ebben nagyon nagy szerencsém van. Elkezdett ez így menni, és akkor mondta nekem 2017-ben a Félix, így mindent már így átgondoltam, hogy így világbajnok leszek, úgy világbajnok leszek, és ott mondta meg nekem életem legmeghatározóbb mondatát, ami szerint ma is élek, hogy Balázs, az ökövessel eltöltött idő a sokkal rövidebb, mint az ököves utáni. Tehát neked ebbe az 5-10 évbe kell megalapozni azt, a kapcsolati rendszert, a kapcsolati tőkét és esetleg az anyagi tőkét, amivel box után akarsz foglalkozni. Elmondom, milyen hülyeséget beszél a vérembernek, hát mit akar ez csitítgatni, nem menő vagyok. Aztán 17. december 15-én jött egy vereség, ez már egy másik súlyban. Ez már ilyen szakmai dolog, lejjebb kellett vennem egy súlycsoportot, ebben a súlycsoportban voltam talán Európa-bajnoki esélyes, vagy világbajnoki címért. Itt tudtam volna menni, lementem, kikaptam, itt volt Fehérváron, óriási trauma, ott megtört akkor edzőváltás, bla bla bla, onnantól nem találtam a helyem. De ugye én ezt a magyar bajnoki címet ettől függetlenül 16. november 12-én megszereztem, én ezt még egyszer meg tudtam védeni, így amúgy én kétszeres váltósú magyar bajnok vagyok, és ha ezt a 17. december 15-ét is megnyertem volna, akkor két súlyba lettem volna egyszerre magyar bajnok, ami ilyen Magyarországon nem volt. Nagyobb volt a teher, nem bírtam el. Ugyanis akkor itt azért, ez megint egy olyan pont volt, mint a magyar bajnoki címe, hogy akkor itt ennek most vége van. Ennek ott nem vagyok bajnok, és akkor mi legyen? És akkor újra kellett építeni, lettek sérüléseim, lettek edzőváltásaim, és akkor most itt vagyok. Aztán ugye vége lett a Felix Promotionnek 2019-ben, akkor abba hagytam. Aztán 2020-ban jött a Covid, ugye nekem ezek mellett ugye megy a Törteli Boxubi Székesfehérváron a bokban. Nekem mondhatom, hogy van egy saját brandem, én vagyok az első magyarországi boxedző, aki ezzel nagyon nagy vállalkozásként foglalkozik. Jött a Covid, bezártuk. Nekem volt egy szponzorom, egy nyílászáros szponzorom, annó a boxkarrieremben, aki azt mondta, hogy miért nem csinálunk egy vállalkozást. Mi nem tudunk, nem tudjuk, meddig tart a világjárvány. Akkor mondom, jó, megcsináltuk a legeslegjobb barátommal, a gyerekkori legjobb barátommal csináltunk egy nyilázáró beépítő vállalkozást, ami aztán a hamar cég lett, kinőtte magát, nyilván én ültem ott, és fogalmam sincs, én nem vagyok egy ilyen melós srác. Nagyon melós vagyok, tehát, hogy mint a lapátolok, talicskázok, de nem vagyok egy ilyen szaki. Tehát én ott is ahhoz értettem, hogy munkásokat toborzok, akkoriban már szerencsére volt tőkén, bele tudtam tenni a cégbe, vettem autót, bla bla, könyvelőt intéztem, munkát intéztem, de nem akartam ott lenne az építkezése. És akkor 2022-t írunk már itt, 2021 végén szétment az akkori kapcsolatom, a házasságom, és a 22 elején ültem egy építkezésen, így januárban. Amúgy edzésben voltam, az én azért akkor is. Akkor kifejezetten edzésben voltam, 30 évesen, és ültem egy építkezésen Pesten, és mondom, mit keresek itt? Mögöttem egy toj-toj, alettem egy szakadék, ott egy építkezés, emberek, látom, hogy cigiznek, nem csinálnak semmit, mindig az én pénzemben, mit keresek én itt? Hát én mondom, ezt nem csinálom tovább, visszatérek. Felhívtam egy menedzsert, nyilván nekem kapcsolat tőkén, meg abban abból kifőleg, hogy bajnok vagyok, meg talán mondhatom, hogy megbízható, meg adom a szavam. Nekem nagyon egyszerű. Felhívtam egy menedzsert, felhívott egy másik menedzsert, és április 9-én már a visszatérésem is megvolt. Le volt szervezve, akkor indult a Kiliti Promotion, itt Fehérvári kötődésű a Kiliti Feriék, csináltak a Lakeside-ba egy gálát, felkészültem, dír-dúr csicsat, mindenki mondta, hogy ne, aztán pedig egy elképesztő mérkőzést. Itt már saját magamat menedzseltem, ez azt jelenti, hogy én fizetem a, tehát nem csak magam részét, hanem már a menedzsmenti poszt a dolgokat is én fizettem, az ellenfelet, az ellenfél edzőt, stb. Sok-sok ezer euróról beszélünk itt már. Visszatértem április 9-én. Boom! Akkor április 29-én is boxoltam ennyit Budapesten, az már egy nagyon komoly gála volt, ott első menetes kiütéssel. Aztán kimentem Spanyolországba egy edzőtáborba, hogy akkor viszont akkor én világbajnok leszek. Szerencsére dolgoztam ott Pedro Diaz-zal. Pedro Diaz 22 vagy 28 olimpiai bajnokot nevelt ki, aki a sportban egy képben van, az egy olimpiai arany is nagyon sok. Pedro Diaz a kubai aranycsapatnak volt az edzője, aztán profikkal kezdett el foglalkozni, ott tartott egy szemináriumot. Kimentünk, edzettünk, bla bla bla, megjön, oké. Hazajöttünk, aztán leszakadt a bicepszem, sajnos. És akkor itt vége lett a karrieremnek egy új időre. Elkezdtük a TikTokot, elkezdtük az összes platformot nyomni, tavaly megkeresett a Hellboxing, hogy legyek a Hellboxingnak az arca. Tartalomgyártás pénzért, és nyilván olyan, ami én vagyok, boxolókkal kell beszélgetni. Ugye volt 5 boxoló, azokkal kellett delegálni extrém feladatokat, én találtam ki meg a csapatom. Például Robi megkérdezte, hogy amúgy te nem akarsz boxolni a Hellboxingon? Mondom, de hogy nem, edzésben vagyok. Csak hát, hogy senki nem tudta azt, hogy 86 kiló voltam tavaly, és én 69-ben boxoltam, 50 nap múlva. Na, én akkor beleálltam, és 50 nap alatt lefogytam 16 kilót, és akkor hobbistából visszatértem élsportolóba. Az élsportot mindenki úgy képzeli el, hogy csak élsportolnod kell, tehát olyan rendszered van, az alvás, a táplálkozás, az edzések, és nem csak edzeni kell, hanem úgy kell edzeni, oda kell edzeni. Tehát most reggel 6-tól dolgoztam, 9 óráig délelőtt, bevittem a kocsiba, 11-től edzettem Pesten, 1:30-2-ig, hazajöttem, 4-től dolgoztam este 7-ig, 7-kor még akkor edzettem, egyet hazamentem és főztem. És akkor nekem mindig ezért voltak a sérülések, aztán közben lett egy tanítványom, aki nagyon rendes volt, és akkor főzött nekem napi 4-5-ször, így fogytam le, de hát én pokol volt, tehát izmosnak lenni, és akkor senki nem beszél arról, hogy neked meccselned kell, tehát neked a meccsre fel kell készülnöd. Aztán ez volt az első felkészülésem, vannak ilyen praktikák amúgy a fogyasztások körében, amúgy én nekem nem ez a 69-es súlyom, hanem inkább 66-63, de akár még 61-re is le tudnék menni, ha egy évet edzenék, csak hát nyilván 2 hónap alatt nem tudtunk azért a nagy csodát művelni. Nyertem a Hellboxingon, aztán azóta nem boxoltam, de most megint kicsit kaszérkodom, abban van lehetőségem, de erről még nem beszéltek. És most itt tartok.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, és vendégünk Törteli Balázs.
1: Ahogy hallottam, volt sok gátad, viszont volt sok segítőd is. Ki volt a legnagyobb ember, aki segített a karriered során?
2: Hát nem lenne igazságos, hogy én most egyet emelnék ki. Voltak szakaszai, voltak az életemnek gyerekként, voltak barátok, akik mondjuk adtak kaját. Átmentem egy barátomhoz, anyuka adott kaját, akkor volt, aki most már nem vagyunk jóba, mert ez élet elvitt minket, de hogy felhozott minket, tehát felhozott edzésre. Akkor volt, aki vett nekem egy cipőt, aki elvitt orvoshoz, ilyen pici, aztán voltak, tehát ugye az edzőm, ugye, aki az Arnold Ektorinán Fejrvára, nekem végül nem sikerült a közös munka, én elmentem, és a Nyikovics Gáborra lettem bajnok, aki ugye apám helyett apám. Annyit kell tudni a Gábor, hogy 2004-ben, amikor apukám kitalálta, hogy én egy túl agresszív csáv vagyok, menjek boxolni, akkor a Gabi volt az ismerőse. És engem a Gabi, tehát a Gábor, ő Veszprémben Sirály pizzériát működtetett, ő apukám pedig a Malomban dolgozott, oda Erdbe Lisztér, ennyi a közös kapcsolat. Lementünk, tehát Gabi levitt edzésre, és én 15 év múlva a Gabihoz mentem vissza. Nem, 2016-ban mentem le a Gabihoz, hogy tartson nekem edzést. 2004-ben még a Gabi nem tartott edzést, csak az közben neki is elment egy másik irányba az élete, és akkor profi edző lett. És akkor lementem, és vele lettem bajnok. Tehát őt kiemelném. A Gabit, akkor a Petlen Ferencet, aki ugye Boris Ádám ugye az MMA-s, ő neki az edzője, a Fábián Melinda, aki a táplálkozásban tudott nekem a legtöbbet, meg regenerációba, hát és ugye a Rácz Félix, aki olyan, tehát ő nem csak menedzserem, hanem mentorom is, azóta is például, tehát ő mindig arra sarkal engem a mai napig így felnőttként, hogy tanuljak, ne sajnáljam magamtól az időt, olvassak, beszélgessek, én mondjuk nem szeretek nagyon olvasni, tehát ez nekem nagy hibám, de hogy én nagyon szeretek intelligens emberekkel beszélgetni. Tegnap pont egy új közös projekten dolgozunk a Félixel, meg egy másik sportoló sráccal, én hoztam össze a találkát, és így, tehát vannak olyan dolgok, amiket mind tőlük tanultam.
1: És mennyire tud foglalkozni a tanítványaiddal?
2: És hát nekem minden problémám abból van, hogy nagyon nehezen engedek el, tehát nem, én dolgozok, tehát én felkelek reggel 5:30, és így vagyok. Nekem van egy kislányom, akit nagyon szeretek, talán őt szeretem a világon, tehát nem is talán, hanem biztosan őt szeretem én a legjobban a világon, ő a legnagyobb sikerem az életemben, tehát az egész box, meg minden mehet a francba, nekem a kisbabám az életem, és ővele van időm foglalkozni, vannak napjaink, vannak óráink együtt, ezt így megélem, de rajta kívül nem tudok kikapcsolni. Úgyhogy, hogyha lenne ilyen kérdésed, hogy mi a hobbim, nekem nagyon nincsen hobbim. Most keresem, most van egy országúti kerékpár, most kaptam, most az, hogy megyek vele, de hogy én nem tudok úgy sportolni, és ez probléma viszont, hogy én versenyző vagyok. Tehát nekem, hogyha autóversenyző lennék is, én egy Trabanttal is megpróbálnám lehagyni a Ferrarit. Én versenyző vagyok, én boxolni sem tudok most sem úgy. Tehát, hogyha most az előbb, hogy visszatérve mondtam, hogy lehet, hogy lesz egy meccsem október körül, én nekem meccs kell, tehát nekem verseny kell. Tehát én például nem is nyilván régen szerettem mondani pénzt keresni, meg hogy milyen jó. Most már ugye szerencsére kicsit jobb helyzetben vagyok, mennek a vállalkozásaim. Nem a pénz kell, hanem a siker. Én nekem siker kell, tehát siker. Nekem a tanítványokból is siker kell. Én hobbistákkal foglalkozom, viszont olyan célorientáltan kitűzünk egy célt, egyik le akar fogyni, a másik ütni akar egy kemény jobb egyenest. A harmadik az szeretne bátrabban bemenni egy diszkóba. Most még lehet, most még vannak diszkók, 5 évben nem lesznek. Tehát, hogy ad egy tartást, az embereknek tartást kell adni, rendszert kell adni. Tudok foglalkozni velük, nyilván van, hogy kevesebb, van, hogy több időm jut rájuk. Nekem reggel 6-kor van egy fix csoportom, egy 10-12 fősén kis vállalkozói kör, 7-kor vannak fiatalabbak, 18-kor is, 9-kor is, 10-11-kor személyim van, utána van egy kis splitem, 4-kor megint kezdek, és akkor este 9-ig általában egy segédem van, de meg egy van egy külön marketinges csapatom. Meg hát ugye ott van nekem a Félix, akit bármikor hívhatok, tehát ugye az előző kérdésedre, ha van valami, akkor vagy szakmai kérdésem van, edzői kérdésem, akkor meg vannak az edzők, akiket kérdezek. Ha táplálkozás, akkor a Fábián Melindát vagy a Haris Évit, akik nagyon nagy nevek ebbe az egészbe. Ha ilyen üzleti, vagy ilyen mással kapcsolatos, akkor pedig a Félixet hívom. A legfontosabb én azt gondolom mindenkinek, hogy a csapata legyen. Egy vállalkozás akkor működhet jól, hogyha csapata van. Én úgy tudok működni, mint Törteli Balázs magyar bajnok boxoló, hogy csapatom van. Ez a lényeg.
1: Mondtad, hogy te szeretnél újra boxolni, igen. És hogy te ezzel a teljes újraéledést tervezed, vagy csak most szeretnél egy meccset?
2: Megfogtál. Boxolni akarok, amíg mozgok. Nekem már azért, és 2 hét múlva 34 éves leszek, én most már 2-3 éve itt kibecsapongok. A boxot nem ilyen, tehát hogy azért 35, igen. Tehát 35 éves koromig szétütök bárkit. 40 éves koromig el tudok sportolni. Világszinten én most már nem tudok boxolni. Hogyha 2017-18-ban összejött valami, 2022-ben a sérülés előtt, akkor tudtam volna, nem lettem volna akkor sem világbajnok, de tudtam volna világ, tehát ugye van a 4 nagy szervezet, a WBO, WBC, WBA, az IBF, meg az IBO, talán ez az 4-5 nagy szervezet, ami számít. Semmi más nem számít. De sok emberek nem mond semmit. A Madár volt WBC és WBO. A Balzsai Karcsi WBA és WBO. A Koko meg ugye WBO és a WBO-nál főnök is. Csak ez számít. Ezeknél nem tudok most már labdába rúgni. Ilyen lezáratlan dolog bennem, de hogy bennem nekem annyi minden más van az életben. Tényleg nekem van. El kell fogadni. Van egy nagyon szép kislányom, van egy nagyon szép jó munkám. Nagyon szegény voltam, most jó autóval járok, jó órám van szerencsére, és egészséges vagyok, avval szeretek, avval foglalkozok, amivel tudok, vagy amit szeretek. Nagyon sok ember azért, tehát, hogy nagyon sok ember azért benn van egy gyárba, jobbra balra, és nem az életét éli, tehát dohányboltokba dolgoznak, rengeteg srác, akik jó tanulók voltak gyerekként, most gyárakban dolgoznak, én nem. Tehát, hogy meg kell elégedni ezzel, plusz az élsport, amit ugye most kérdeztél, azt át kell alakítani. Ez rengeteg pénzt elvisz, és én ugye pénzt keresek, nem is az a baj, hogy nem keresem meg, hanem még rengeteget el is költenék. Ez most már nem megy. De hóbortból, meg lehetőségből, nyilván az én social médiában kialakított nevemből most tudok pénzt keresni. Most azt éljük, hogy vannak celebek, itt ott amúgy, hogy ha van lehetőség, akkor most fogok egy nagyot. Én még sosem kerestem pénzt a boxol, hogy igazából, hanem a box miatt kialakított dolgaimmal kerestem pénzt. Ha most tudok keresni nagyobb forintot, akkor tervezem. De hogyha lenne olyan lehetőség, akkor, amivel bele tudok állni, akkor boxolok nyilván. Ha Félix megengedi. Általában nem engedi meg, de igen, igen.
0: Hamarosan folytatjuk, maradjatok velünk! 97.5. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, és Nyári Zalán Törteli Balázs boxolóval beszélget.
1: Te büszke lettél arra, ki vagy, hogy felnéznek rád?
2: Hát nagyon jó érzés, hogy felnéznek rám, rengeteg embernek vagyok példaképpen. Nem is gondolom amúgy ezt, ez több, mint büszkeség, ez egy ilyen felelősség is, hogy tehát engem például nem fogtok soha meglátni egy utcán, ilyen falunapokon, vagy valahol sörös dobozzal a kezembe, meg cigivel a kezembe. Tehát nekem ez egy nagy felelősség. Nem csak azért, mert utálom az alkoholt, meg nem is bírom, a cigitől meg rosszul vagyok, hanem hogy ez egész életemet uralja, hogy itt nekem van ebbe. Ez egy kicsit megfelelési kényszert is ad rám. Tehát büszke vagyok magamra, de hogy ennek meg kell felelni.
1: Vannak az életben olyan emberek, akik szeretnéd, hogy büszkék legyenek rád, mint például édesapád?
2: Mindig is apukámnak akartam, hogy igen. És apa büszke rám. De akkor is büszke lenne rám, ha nem ez lenne. Tehát én tisztán emlékszem, hogy volt Veszprémben egy Takács Zoltán nevezetű bunyós, akkoriban 2004-ben, Zolika sajnos szívátültetés esett át, ő neki vége lett a box karrierjének, neki azért nagyjából meg is pecsételt ott az életét, és azóta se tudott ebből kijönni. Nagyon-nagyon komoly boxoló volt, és apa azt mondta, hogy legyen csak magyar bajnok, az már egy komoly dolog. És én 12 év magyar bajnok lettem. És azt tudom amúgy, hogy tehát, hogy ezt menedzselni kell, sok magyar bajnok van. De úgy magyar bajnok, ahogy én lettem, hogy 10 menetben a Mizsei Gyuri ellen, a Mizsei Gyuri az EBU bajnok volt, senki nem lett magyar bajnok. Tehát én úgy lettem, hogy megértem adakutyát, úgy lettem, hogy nem volt pénzem kajára, nem volt pénzem semmire, és nem volt pénzem kesztyűre, bandázsra, fogvédőre, és úgy lettem én a Nemes Ámosi disznó, tehát a disznó pásztorként tevékenykedtem, egy murvás utcából, ahol állatok jöttek, mentek, na én onnan jöttem ki, és úgy lettem magyar bajnok, és úgy vagyok most, hogy Törteli Balázs. Na így most nagyon büszke vagyok magamra, meg apukám is. Tehát én nem Budáról a fényből és a pompából jöttem. Nagyon nem.
1: És a boxoló fiataloknak mit tanácsolná, hogyha a nyomdokaidba szeretnének lépni?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy megkérdezted. A legfontosabb az, hogy most mindenki a social mediát nézi egész nap. Én is nézem, és inspirálódok belőle. Ne tegyetek magatokra terhet. Sportolni, ez a legnehezebb. Nem azért kell sportolni, mert akarsz valamit, hanem azért, mert a sport közben jó. Én azt tudom elmondani, hogy én nekem is vannak időszakaim, sajnos van, amikor kicsit több, van, amikor kicsit kevesebb, hogy nem sportolok, és az nem, nincs rendszerem. A rendszer miatt kell sportolni. Azért kell sportolni, mert a sportoló, egy fiatalról beszélünk, egy sportoló fiatal az sokkal jobban éli az életét, mint egy nem sportoló. Tehát én tudom azt, hogy szívják, hogy mindenki energiatalozik, ájkoszozik, én rosszul vagyok. Mindent megverném ilyenkor. Tehát, hogy ott a Vogue-ban is, ahol dolgozunk, ott is vannak srácok. Tehát, hogy nem kell elvárni magadtól, ne akarjál világbajnok lenni. Akkor legyél világbajnok, ha az edződ azt mondja, ehhez kell egy jó edző. Azért kell sportolni, hogy legyen egy rendszered, és ezt a rendszert fent tud tartani idősebb korodban. Én azt tudom, hogy azért vagyok ennyire terhelhető, mert gyerekként halálosan heteket, hónapokat talicskáztattak minket, meg googoltunk, meg törpejárásban voltunk, ezért azt a rendszert, amit én ott megtanultam, azt tudtam továbbvinni felnőttként. Legyenek céljaitok, meg legyenek álmaitok. Általában olyan álmokat kell érni, vagy kitűzni, amiket nem tudsz megvalósítani szerintük. Na, csináld meg. Tehát én azt tudom, hogy mindenki szerint én egy kömösnek születtem. Na, hát nekem most éppen 12-en dolgoznak kömösek házamon. Tehát és mindegyiket mindegyikkel egy szakmámban. Nem. Ki kell tűzni a nagy álmokat, de az biztos, hogy nem a social media szerint felállított dolgokat kell követni. Tehát nem az energizat kell inni, meg az ájkoszt kell szívni, meg nem kell étvégente bulizni. Csirkét kell lenni, rizst kell lenni, salátát kell lenni, ki kell gyúrni magadat, a fiúknak szólok, a csajoknál legyenek narancsbőrösek, egyenek egészségesen, mozogjanak sokat, és sportoljanak, és legyen az a menőség, hogy ki a jobb, mert magatok közt lehet versenyezni. Szüleiteket tisztelni kell, és mondom, tehát sportolni kell, csak ne egyből világbajnokok akarjunk lenni, hanem legyünk egészségesek, és legyünk abban jók, amit csinálunk, és ha ebből van lehetőséged jóvá válni, versenyezni, akkor kell ebbe foglalkozni. De viszont nem lehet mindenki világbajnok. Én sem lettem világbajnok, de ettől függetlenül hiteles vagyok abban, amit csinálok, és az a jó, és egészséges vagyok.
0: Ha további érdekes dolgokat szeretnél megtudni, maradj velünk!
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, vendégünk Törteli Balázs boxoló.
1: És ha a kislányod előállna azzal, hogy apa, boxolni szeretnék, mi lenne a válasz?
2: Ó, de utálom ezt a kérdést. Hát a kislányom sokat van a boxteremben azért velem, én szétmentem az anyukájával, úgyhogy ilyen, de sokat felhordja hozzám az anyukája. Hát ő, ahogy bejön a terembe, átváltozik. Tehát nagyon szereti a labdát, ugye vannak ezek a federes körték, és meglátjuk, hogy ez, hát én azért nem akarom. Én azért teniszcsillagot akarok belőle, vagy bármit, de tökéletes kis lelke van, tehát tényleg nem azért, mert de biztos el is elfogult is, de egy nagyon szép kis arca van, nem szeretném, ha ütnék. Tehát pont most vagyunk ott, hogy most 22 hónapos, kicsit meg vagyunk csúszva a járásra, de most elkezdett sétálgatni, össze-vissza beveri a fejét. Nekem rémám annyira szép kis pofia van, megmutatok képet, annyira szép kis pofia van, hogy rosszul lennék, hogy tőle lenne egy kis baja. Mondjuk, hogyha rám néztek, 22 év után egyetlen egy orrtörésem sem volt. Tehát, hogy...
1: És hogyha fiú lenne?
2: Én fiúra alkalmatlan vagyok. Én ha nekem lesz még gyerekem, az is lány lesz. Tehát, hogy olyan férfi vagyok, aki teljesen alkalmatlan arra, hogy gyereket csináljon, mármint egy kisfiút gyereket csináljon. Én lányos apa vagyok. Valószínű azért, mert a fiatalkoromban azért én nagyon-nagyon sok apukának törtem borsot az orral engem, és sok-sok lányt megsirattam. Tehát nagyon-nagyon sok-sok-sok lány sír miattam, nagyon most visszakapom. Szerintük, de én bezárom majd, hogy nem. Nem. Hát ez azt sem, amit akar a gyerek, igazából legyen, tehát ő is legyen egy kiegyensúlyozott gyerekkora. És hogy felnőttként ne cipelje azokat a terheket, amiket mondjuk én cipelek itt most a gyerekkorom miatt.
3: Te szerinted tudnál egy ugyanolyan boxolót nevelni, mint saját magad?
2: Igen. Tudnék, és ezt is keresem. Talán azt mondom, hogy pont a tegnapi projektunkra visszatérve a Félix-szel, meg egy Máté János nevezett úriembere, vele pont egy ilyet akarok. Nekem igazából annyi kell. Nyilván én a termet én vállalkozásba csinálom pénzért. De hogyha találok egy olyan srácot, aki azt mondja, hogy gyere Balázs, én minden nap megeszem az aszfaltot, felszántom, meghalok, köpki a csontjaimat, és újra születek, akkor itt megérkeztünk. Ilyen gyerek azért nagyon sajnos már kevesebb van. Ugye veled is úgy vagyok, hogy apukádon keresztül, tehát máshogy vannak most a szülők, mint régen. Én nekem, engem sosem hordtak iskolába, sose kaptam kaját, mindig magamnak csináltam. Egyszerűen más a más világ van, iPhone van, meg kocsival hordás van, meg Nike cipő van, meg Jordan cipő van. A boxhoz kell azért agresszió. Tehát, hogy én most, ha rám néztek, talán én azt mondom, nem tűnök agresszívnak, meg nem vagyok, de nyilván benne a ringben agresszívan vagyok. A srácok, akik most vannak, és nem rosszat akarok mondani, ők más lelkületűek. Ezek kisfiúk, fiúcskák, én beszélgetek is lányokkal, hogy a lányok kicsit korán időbbek, járnak hozzám 16-17 éves lányok. Mondják, 18 éves kicsi, mondja, hogy az ő 18 éves kolaberi fiúk, nem fiúk, tehát hogy 14 éves szinten vannak, és kicsit vissza vannak maradva. Tehát a boxhoz az egy férfinak kell lenni, ott egy bele-beleverdesnek a fejedben, nem mondom, hogy nincs, de én nem, ugye egy az, nem feltétlenül ezt keresem. Egyszerűen a fiúk máshogy viselkednek most már, más az alap. És a boxhoz pedig azért de ez egy férfias sport. Itt azért nagyon fontos, mikor valaki mondja, megütött, menj vissza, azt add vissza neki. Igazából a box az, ahol csak te vagy, meg csak az ellenfél. És én azt is tudom mondani szülőknek is, azoknak, akik azok gondolkodnak, hogy hol vigyék a gyereket, hogy az ökölvesnek kevés jobb sport van ilyen 12 éves kortól. Tehát, hogy én tudom azt, hogy én dolgozom focistákkal, hokisokkal, hogy abban viszont több sérülés van. Tehát, hogy lehet, és itt most agyat ütnek, ha miért a hokiban nincsen ütközés, vagy egy kézilabdában, egy keresztalak. Tehát, hogy van egy-egy orrtörés a boxban, de én esküszöm az életem, nekem 12-3 évet csinálom a boxban, egy orrtörés volt, azt is én csináltam véletlenül. De egy srác szemtelen volt, eltörtem az orrát. Mondjuk meg kétszer megműtötték. Sőt, mondom, most 3 hónap is volt, azt viszont nem én csináltam. Tehát, hogy, de hogy nincs sérülés. Tehát, hogy egy fociban is van annyi sérülés, meg nyilván minden pici mikroütés a fejnek nem jó, de minden más sport is lehet annyira káros. Jó kell csinálni. Tehát én pont ebben hiszek, és erről beszéltünk az előbb a regenerációról, hogy sok folyadékhoz kell inni, és kell egy edző, aki nevel. Tehát, hogyha találok egy ilyen srácot, akkor átviszem tűzön vízen, és a legfontosabb az, hogy az edződ melletted legyen. Rengeteg edző csak akkor szereti a tanítványát, hogyha jó. Hát nem, hát pont ez a lényeg. Hát kit érdekel, hogy mikor jó? Hát én tudom, hát amikor fenn voltam, mindenki nekem köszönhetett. Kikaptam, aztán én voltam a legrosszabb boxoló. Hogy most is, tehát hogy én vagyok a legrosszabb. Hát nekem van a social media platformom, nekem van webshopom, és én, tehát megkerülhetetlen alakja vagyok az ökövásnak, ennek a szegmensének. Úgyhogy szeretnék is ilyet. Úgyhogy ha tudsz ilyet, akkor gyere.
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz, ez a Hello, ahol Nyári Zalán Törteli Balázs boxolóval beszélget.
1: Hogyan képzeled el magadat, vagy talán a boxklubodat 3 év múlva?
2: Te 3 év múlva azért most, ha szeretnék profikkal is foglalkozni, vagy elindulok ebbe a menedzsment irányba, hogy egyengetem profi sportolóknak az útját. Egyelőre ebben még nem látom az üzleti részt, nyilván mondjam, meg kell ezt is találni. Tehát ugye én a TikTokra is azokat a srácokat szoktam felhívni. Magyarországon vannak feltörekvő kicsi amatőr sztárok, és az én oldalam ugye sok követőt élvez, szerencsére sok követőm van, és őket bemutatni. Ezen belül szeretném őket szponzorhoz juttatni, ez egy ilyen kis télom, szponzorhoz juttatni, meccshez juttatni, egyengetni az útjaikat. A klubba pedig szeretnék még 2 edzőt, akik tudnak engem helyettesíteni, mert én viszont szeretném magam szakmailag tovább képezni, de egyelőre egy személyes a klubom, nyilván az egy egyéni vállalkozás, ez a legnehezebb része, és szeretnék edzőket magam alá, akik dolgoznak, és megfelelőképpen helyettesítenek engem, és nem saját szakára dolgoznak.
1: Van olyan célod esetleg, vagy projekted, amire nagyon büszke lennél, ha most beválna?
2: Hát ez, amit mondtam, tehát hogyha tudnék menedzserkedni. Tehát úgy akarok adni, hogy nyilván ez egy tehát soha nem akarok elszenteni, pénzt is akarok ebből, de hogy én adni akarok. Tehát hogy én nagyon sokat kaptam ettől a sporttól. Tehát itt, amit az elején mondtam a Kelemen Balázsra, akivel először mentem Győrbe, akkor boxoltunk, és a Félix megnézett, ez 2011. március 27-én volt, talán még egy dátum is bennem van, dátumokban jó vagyok. Ő azért volt ott, hogy nekem segítsen, és ott fedezett fel a Félix. Tehát ezeket a dolgokat, és ezek örökké hálás dolgok. Én azt tudom, hogy ezek a srácok, akikkel videózok, ezek mindegyik hálás nekem. Tehát és ez olyan kapcsolat, ez a boxon megalapozott kapcsolat. Én 10 év múlva is szeretem ezeket a srácokat, és leülünk egy kávéra. Tehát ezek örök barátságok, és ezeket én az iskolásoknak is, akik ezt majd hallgatják esetleg, én azt tudom mondani, hogy becsüljük meg egymást, mert ezek a kapcsolatok, ezek nagyon, nagyon, nagyon törékenyek. Én tudom, mert nagyon sok embert elvesztettem magam körül, rengeteget az én egomból kifolyólag, mert egós vagyok nyilván, és sportolóként, de meg ők is, tehát hogy rengeteg hibát elkövet az ember, de hogy ezek a sport által elkövetett kapcsolatok, vagy sport által létrehozott kapcsolatok, ezek örökök.
1: Mondtad így visszakapcsolódva, hogy 12-18 órából is állhat neked esetleg egy nap, és hogy van-e rutinod, vagy bármilyen ilyen dolgod, amivel segít túlélni a napot?
2: Hát én kávéztem rengeteget, de most sajnos le vagyok tiltva a kávéról, úgyhogy ez nagyon kell tudni bírni a teret. Tehát én nekem nem csak hétfőn, hanem én vasárnap is tudok itt dolgozni. Az én rutinom az, hogy reggel felkelek, és én csak fogat mosok, iszok egy pohár citromos vizet, és nekiállok dolgozni. Én darálom az embereket. Valahogy, ahogy én tudok kommunikálni, ezt majd bejöttök és megnézitek, ezt nem tudom, ez egy velem született dolog, én tudok dolgozni. Nem mondom, hogy nem vagyok benne sokszor kiégve, ezeket a kiégéseket kellene elkerülnöm. Most van egy ilyen kis hódpontom, hogy az emberekkel vagyok. Tehát nem a munkámmal, hanem az emberekkel vagyok kicsit hadilábon, hogy én oda megyek, felkészülök, edzést tervet írok, és oda jönnek, és akkor, hogy ez is, az is. Tehát hogy nem akarok erről beszélgetni, hogy bejössz edzésre, akkor dolgozzunk. Rengeteget posztolok pont azért, hogy felépítsem őket is, tehát nyilván motiválom azzal, hogy kirakok egy Instagram posztot, egy Instagram sztorit arra, és akkor motiválom őket, hogy amúgy visszanézik, hogy tehát három hónapja ez nem így ment. Úristen, és akkor 3 hónap, ma megint kirakok egy posztot, úristen, de, és akkor de jó, fejlődtem Balázs, de ebben sokat kell dolgozni. Nyilván hobbistákkal foglalkozom, engem nem kellett motiválni, bemegyek, azt szétverem a zsákot, azt addig ütöttem a zsákot, amíg az edző mondta.
1: Ha egy mondatba kellene megfogalmaznod a hallgatóinknak az üzeneted, akkor mi lenne az?
2: Én azt mondanám mindenkinek, hogy legyenek céljaitok az életben, legyenek álmaitok az életben, és ne hagyjátok, hogy tehát bármiféle dolog letérítsen az útról, tehát amit megálmodtál. Tehát az álmok a legfontosabbak, és az álmok azért vannak, hogy valóra váltsuk őket. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjönka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkora eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a céllal fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Csak tezenét. Indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello! Hello.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Hallottátok már az Egyesülve a sokféleségben mottót? Ez az EU jelmondata, amely összefoglalja az unió értékrendjének lényegét. Bár az EU mindegyik országának megvan a maga kultúrája, nyelve és hagyományai, valamennyien közös értékeken osztoznak, amelyeket az Európai Unió tagállamaiként tiszteletben kell tartaniuk.
1: Az EU-t nagyon különböző országok alkotják, a legnagyobb népességgel rendelkező uniós ország Németország, amelynek mintegy 84 millió lakosa van, a legkisebb Málta 500 ezer lakossal.
0: Az EU-ban élő népek különböző nyelveken beszélnek, melyek három különböző ABC-t használnak. Latin, görög és cirill. Minden országban eltérőek a hagyományok, a kultúra, az ételek és az ünnepek.
1: Magyarország 2004. május 1-e óta az Európai Unió teljes jogú tagja. A több évig tartó csatlakozási tárgyalások lezárulta után az EU-val való csatlakozási szerződést 2003. áprilisában írták alá Athénban.
0: 2024. július 1 és 2024. december 31 között Magyarország második alkalommal tölti be az Európai Unió tanácsának elnöki tisztét. Először a 2010. január 1 és 2011. június 30-a között spanyol-belga-magyar EU-trió keretébe jutott a soros elnöki szerep.
1: Az Európai Unió tanácsának elnöksége fél évente váltakozik a 27 tagállam között. A tanács tárgyalja az Európai Bizottság által javasolt jogszabályokat, és a döntések gyakran az Európai Parlamenttel folytatott további tárgyalásokat követően születnek.
0: A tanács az EU tagállamok minisztereiből áll. Az elnökséget betöltő országgyűléseket szervez és bonyolít le, valamint képviseli a tanácsot a többi uniós intézményhez fűződő kapcsolatokban.
2: Sztorik, pletykák és a tetelét. Ez a Hell.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rék és Fratli Zsófia. Te hallottál már a szorongásos zavarokról?
1: A szorongás, a félelem, az idegesség mindannyiunknak ismerős, hiszen ez az életünk felejárója. Az egyén természetes reakciója új, váratlan vagy megterhelő élethelyzetekben. Szorongást tapasztalhatunk fontos teljesítményhelyzetekben, vizsga, felvételi előtt, nyilvános szereplés alkalmával, vagy egyéb lelkileg megterhelő események kapcsán. Például betegségek, negatív élmények, bizonytalan élethelyzetek alkalmával.
0: A mai pszichológiai tudás

0: kialakulása miatt aggódik, életveszély, ugyanolyan erős szorongást élhet át, mint a testi betegségtől szenvedő valós veszély személy.
1: A szorongás sokféleképpen hathat, egyaránt át pozitív vagy negatív hatása az egyénre nézve. Pozitív hatása lehet a képességek és probléma megoldás mozgósítására, vannak emberek, akikből a feszült helyzet hozza ki a legjobb teljesítményt. Előfordulhat negatív hatásként viszont a gátlás, vagyis amikor az egyén szinte megbénul az adott helyzetben és jóval képességei alatt teljesít.
0: A szorongás testi, érzelmi, gondolkodásbeli és viselkedéses tünetekben nyilvánulhat meg, melyek egyéniségenként nagyon különbözőek lehetnek. Testi megnyilvánulásnak tekinthetjük például az arcunk kipirulását, szájszárasságot, izzadást, heves szívverést, mellkasi szorítóérzést, hasmenést és vizelési ingert, valamint a vázizomzat tartós megfeszülését.
1: Érzelmileg furcsa, félelemhez hasonló ideges feszültséget, szorongató érzést élhetünk át. Magatartásunk is nagyon megváltozhat ilyenkor, például rosszul alszunk, esetleg elfelejtünk dolgokat, vagy szükségét érezzük annak, hogy többször is leellenőrizzük magunkat.
0: Te tapasztaltál már ilyet?
2: Minden este 6-10-ig a Táskarádió esti showja.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Benes Hoszki Csongor és Víg Ádám Botond.
1: Ma közelebbről is szemügyre vesszük a vízbe fulladtak éves statisztikáit.
0: A természetes vizekben például tavak, folyók, a fulladásos halálozások száma a kiszámíthatatlan környezet miatt kifejezetten magas.
1: 2016-ban 108, 2017-ben 138, 2018-ban 85, 2019-ben 102, 2020-ban 117, 2021-ben 100, 2022-ben pedig 118 fő fulladt vízbe.
0: Magyarország medence és strandjain viszont évente átlagosan 1-2 fő veszti életét figyelmetlenség következtében.
1: Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának vezetője szerint a vízbe fulladásnak két csoportja van.
0: Az egyik, amikor idősebb, valamilyen alapbetegséggel rendelkező emberek lesznek rosszul a vízben, és ennek következtében veszítik el életüket.
1: Emellett vannak klasszikus vízibalesetek, amelyek legtöbbször a helyismeret hiányából, illetve az úszástudás nem megfelelő felméréséből adódnak.
0: Tehát, ha biztonságos

0: Biztonságos fürdőzésre vágyunk, csak eresszük le a medence vizét bokáig.
1: Kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
2: Az a helyzet, nem nagyon, mivel profin úszok és vízilabdáztam, úgyhogy nem, de közvetlen veszélyhelyzetet láttam már.
3: Úszás közben még nem kerültem veszélyhelyzetbe, de már láttam vízi veszélyhelyzeteket.
1: Ezt kifejtenéd bővebben?
3: Láttam egyszer egy vitorlást elsüllyedni, ami nagyon durva volt. Három hajóval húzták fel a víz alól, mert olyan nehéz volt, mivel ugye rajta volt a víz.
1: Te kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
4: Hát lényegében az történt, hogy úsztam, és valami megfogta a lábamat, és hirtelen lerántottam a víz alá, és elkezdtem fuldokolni, és rájöttem, hogy csak a testvérem volt, de megrúgtam az arcát, szóval igen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésével juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 ezer emberrel végez kígyómarás, és további 400 ezeret tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszerfejlesztés és ellenméreg kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Kleversnek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méregtermelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eredményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5-től Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcer Csepke és Pajor Natália. VP a cserkészet alapítója. 1857. február 22. London. Itt és ekkor született Lord Robert Stevenson Smith Baden-Powell, a cserkészet alapítója, becézve BP.
1: BP már fiatalon is életre kész volt. Négy bátyával túrázott és hajóutakat tettek meg. Tanult a Carthouse intézet ösztöndíjasaként. 19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy, a 13. huszárezrednél. Ez volt az a lovas osztag, ahová beosztották, és ami épp Indiában állomásozott.
0: 1883-ban alig 26 évesen már százados. 1884-ben Afrikában Zulu földet térképezi, utána Málta kormányzójának szánsegéde és örnagya lesz. 1895-ben afrikai katonai expedíciót vezet az Aszné törzs földjén. Felderítő tapasztalatait az Astu Scouting segédkönyv a felderítőknek című munkájában teszi közzé.
1: 1899-ben Dél-Afrikában háború dúlt, amiben BP is részt vett. Mafeking város védelmét bízzák a fiatal ezredesre. Kétzászlóalj fölött parancsnokol. 1250 fegyveressel védi a dél-afrikai, angolok számára kulcsfontosságú kis települést. 217 napon át, mindaddig, míg 1900. május 17-én meg nem érkeznek a felmentő csapatok.
0: Ezek után visszatér Angliába, ahol észreveszi, hogy könyvét, a segédkönyv felderítőkneket leginkább a fiatalok olvassák. Ez ösztönzi arra, hogy elkezdjen anyagot gyűjteni az új könyvébe, a Scouting for Boys-ba. 1907 nyarán megtartja az első cserkésztábort a Brown Sea-nél, amin körülbelül 20 fiú vett részt. 1908-ban sikeresen megjelent az új könyve, a Scouting for Boys, azaz cserkészet fiúknak.
1: 1912-ben összeházasodik Olive-val, emellett december 28-án megalakult a Magyar Cserkész Szövetség. Viszont 1948-ban, április 8-án betiltották, ami szerencsésen 1989-ben újra engedélyeztek. Eközben 1928-ban megalakult a Cserkész Lányvilágszövetség. A cserkészek 4 évente tudnak találkozni külföldi társaikkal egy bizonyos cserkész dzsamborin. A világ első cserkész dzsamboriét 1920-ban Londonban tartották meg. 1933-ban a 4. cserkész dzsamborit itt Gödöllőn, vagyis Magyarországon tartották meg.
0: A cserkész foglalkozások a mai napig tartanak. Minden korosztályt szívesen látnak, lányokat, fiúkat is egyaránt. Alapelvük az elfogadás. Foglalkozásokon terjesztik ismereteiket, kézügyességüket. Ha szeretnél csatlakozni, vagy csak szintén érdekel, akkor nézz utána a www.cserkész.hu weboldalon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drungó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a szélesfarkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötétbarna foltos hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett, fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Durján Boglárka, Török Marcell, Óvári Ambrus, Szép Laki Emma, Csókás Dávid és Porkoláb Boldizsár.
1: Most bemutatjuk Lokbalok Pétert, aki már 4 évesen szórakoztatta az utcájában lakókat a saját rádió műsorával. A Táska Rádióból indult, dolgozott a Lánchíd Rádióban, de láthattátok az M2 gyerekműsorában is. Az álma az volt, hogy bekerüljön az SZF-re, 4-szer próbálkozott, sikertelenül, de Peti nem adta fel. 5-ötszörre sikerült. Jelenleg filmrendezőnek tanul az egyetemen.
2: Mi dolgozol jelenleg?
3: Most az SZF-én, Színház és Filmművészeti Egyetemen tanulok filmrendezést. Ez volt az első tanévem, és várhatóan 2024-ben fogok végezni.
4: Mi tetszik most legjobban az egyetemben?
3: Nem volt olyan nap, hogy ne lett volna kedvem bemenni. Ugyanazt élem át, mint annak idején itt a rádióban, hogy bemegyek, és jó szívvel megyek be, szeretem az embereket, akik ott vannak, minden nap valami izgalmasat csinálunk, amikor órák vannak, akkor az órákon ülünk, és az órák jók, érdekesek és izgalmasak. A mi egyetemünkön csak egyet nem szeretünk, de a többi 14 tantárgyat azt szeretjük. Úgyhogy ezt szeretem benne, és remélem, hogy ez még így is marad.
5: Mi az álommelód?
3: Nehéz kérdés ez, mert minden alakul át. A médiára célzok most pontosan, hogy teljesen átalakulnak a fogyasztási szokások, hogy mi lesz a tévé, rádió, meg a film sorsa, azt még nem tudjuk. Tehát ugye minden költözik át az online platformra, ami pedig már online jelenik meg, az nem lehet teljesen olyan, mint mondjuk a rádióban vagy a tévében volt. Mások a szokások, másképp hallgatják az emberek, és egyébként a filmre is igaz ez valamilyen szinte, mert nyilván sokáig fognak filmek készülni, nagyon sok film fog még készülni. Úgy néz ki, hogy a következő évek azok a minisorozatokról fognak szólni, hogy most a társadalom a sorozat függő lett, és ennek a film issza meg a levét. Azért nehéz ez a kérdés, mert nem tudom megmondani neked azt, hogy pár év múlva, amikor én végzek, vagy amikor én majd 30 éves leszek, meg 40 éves leszek, meg 50, akkor hogy fog ez az egész kinézni? Lesz-e még olyan, hogy rádió? Lesz-e még olyan, hogy tévé? Lesznek-e még mozik, ahol 2 óra hosszú filmeket lehet megnézni?
6: Mi motivált téged, hogy annyiszer jelentkezz az egyetemre?
3: Egyrészt a makacságom, szóval, hogy már egy kicsit a büszkeségemet is piszkált ez a dolog, hogy ennyiszer kihajítottak, akkor nehogy már annyira alkalmatlan nem lehetek, és akkor volt is olyan tanár, akinek megmondtam, hogy már pedig addig jövök, amíg föl nem vesznek. Meg a másik az, hogy én úgy voltam vele, hogy ha már elmegyek egy egyetemre, és rászánok legalább 3 évet, akkor azt hasznosan szeretném tölteni. Ne csak a papírért csináljam, hanem akkor az tényleg teljen is úgy az a 3 év, hogy érdemi dolgokat csinálunk, és az SFE nagyon kevés egyetemek egyike, ami egy gyakorlatias egyetem, tehát alig van ilyen elméleti meg magolós része, hanem javarészt inkább arról szól, hogy dolgokat kell csinálnunk, alkotnunk, forgatnunk, történeteket kitalálni. A tanórák nagy része is olyan, hogy beszélgetős, érvelős, ellenérvelős, tehát alig van olyan tantárgyunk, ahol így leadnak egy anyagot, és ezt meg kell tanulni.
0: Mik a terveid a következő pár évre?
3: Következő 2 évre biztosan az, hogy az egyetemet befejezem. Utána hol kötök ki, hogy most rádiózni fogok újra, vagy visszamegyek a tévébe, vagy esetleg belevágok a filmezésbe, mert most ugye én játékfilmrendezőnek tanulok. Az lenne elvileg a jó út, hogyha ezután filmezni kezdenék, de Magyarországon azért nagyon nehéz ebben elhelyezkedni, mert pénzt szerezni filmekre, meg pozíciókat, azt azért ki kell járni azt az utat, és én filmezésben még nem dolgoztam, úgyhogy ez nekem egy új vonal. Mindenképp a média vonalon szeretnék tovább menni, de még nem tudom, hogy annak pontosan melyik szegmensébe, de remélem, hogy a filmezésben is kipróbálhatom magam, ha már egyszer diplomás filmrendező leszek.
7: Minden este 6-tól 10-ig a Táska Rádió esti showja.

0: Koncentrált Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Harvard of Infigam középiskolában folytatta. 2004. májusában otthagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerical Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Bug cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba. Még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a Majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is. És mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dézsi Barbara és Szabó Amina. Ahogy az ember figyeli az interneten az újdonságokat, egy egyre szembeötlőbb dolog került felszínre. Egyre több márka és logó kerül az arcunkba instán. De vajon mi ennek az oka, és kik is a hype-bíztak?
1: Kanye West kezdhette el ezt a kultúrát a Yeezy kollekciójával, majd közös együttműködésbe kezdett az Adidas-szal, ezáltal teljesen új területeket nyitott meg a divat világában. Kialakult egy réteg a fiatalok számára, akik többnyire tehetősebbek és valami újra vágytak. Ők lettek a sneakerheadek.
0: Hogy milyen hedek? A sneakerhead az a személy, aki imádja a sportcipőket, azaz a sneakereket. Ez a kultúra itthon is kialakulóban van, ami mögé több márka is felsorakozott, mint a Gucci, Supreme vagy az Adidas. Majd ebből a közösségből nőtte ki magát a hypebeast közösség. Rájuk az jellemző, hogy mindig divatos és méregdrága ruhákat hordanak, és mindig tudják, hogy mik az újdonságok, és tisztában vannak a trendekkel is.
1: Vannak azok a fajta hypebeastek, akiknek a márka a legfontosabb. A Supreme kollaborációs kabát bármennyi pénzt megér. Egy kabát akár 100.000 forint is lehet, egy ritka cipő vagy egy Gucci póló pedig hétköznapi ruhává válik egy hypebeast számára.
0: Mondanak neked valamit azok a nevek, hogy Kappa, Fila vagy Champion? Ezek a márkák szinte feledésbe merültek. Most pedig a beasteknek hála újra divatba jöttek. Nem csak a felső kategóriás márkák, hanem a kisebb márkák is. Maga a hypebeast kultúra láthatóan itthon is elterjedt. Ezzel pedig teret hódítottak egyes márkák. Fiatalok ezrei vásárolnak ilyen termékeket nap mint nap, hogy fenntarthassák a friss imidzsüket, és bővíthessék olyan darabokkal a gyűjteményüket, amik az igazán értékes hypebeast márkák alá tartoznak.
1: A hypebeast csoportba olyan márkák tartoznak, amik a high-end fashion közegből jöttek, vagy akik kollabok által elhíresültek. Sőt, olyan nagymúltú sportmárkák is vannak, akik pusztán ezen célcsoportnak készítenek lépőket. Tisztázzuk le a különbséget a hypebeast márkák és a hype-olt cuccok között. Megkérdeztünk benneteket is a hypebeastekről.
0: Mik is azok a hype-olt márkák? Néha-néha feltűnnek egyes márkák és egyes darabok, amik divatossá válnak, és sokan is viselik őket, de mégse válnak a hypebeast kultúra részévé. Így ezek csak a hype-olt nevet kapták meg. Ilyen például a Fila cipő, ami fazonja hasonlít a hypebeast márkák főbb trendvonalaihoz, de pár hónap alatt megcsócsálták, kiköpték, majd leakciózták, mint a tavalyi trendet.
1: És mik a hypebeast márkák? Most, hogy eljutottunk erre a pontra, és mindent végighallgattál, már kezdhet benned megfogalmazódni, hogy mik is ezek. Ezek olyan nagy márkák, amit a hypebeastek vásárolnak, ők akár napokat is képesek sorban állni egy-egy olyan márkás újdonságért, mint akár egy újonnan piacra került iPhone.
0: Reméljük, hogy most már tudjátok, kik azok a hypebeastek, ha legközelebb szembe jönnek veletek az utcán, akkor felismeritek őket.
2: Sztorik, pletykák és a te zenét.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Jézus korabeli fürdőt és leleteket találtak Izraelben egy építkezésen. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A mikrofonnál Hedrik Mira. Jézus korából származó, mintegy 2000 évesre becsült mikvét, azaz zsidó rituális fürdőt találtak Izrael déli részén, Kirjat Gatban, jelentette be az izraeli régészeti hatóság. A kutatók szerint egy eddig ismeretlen ókori településen működhetett az épségben fennmaradt 25 tonnás mikve, amelyet egy darabban emeltek ki a földből. A fürdőt az építkezések megkezdése előtt végzett leletmentő ásatásokon tárták fel. Az építkezés befejezése után visszaállítják Kirjat Gat új Kármé Gat nevű lakónegyedébe és egy parkban állítják ki. Először körülásták a fürdőt, hogy minden oldalról hozzáférhetővé váljon, majd aláfúrtak és acélgerendákat helyeztek alá, hogy leválasszák a talajról. Ezután egy hatalmas darúval gondosan kidolgozott tervek alapján emelték ki a kőből épült medencét. A mikve szokatlanul széles, közel 4 méteres volt, ezért megfelelő szállító járműre is szükség volt. Az egykori medence falait borító ókori vakolat ráadásul különösen érzékeny volt az emelés és a szállítás közbeni rezgésekre, ezért a restaurátorok gézzel és ragasztóanyagokkal fették be, majd az egész építményt habbal erősítették meg, hogy megakadályozzák a vakolat leválását. Lenny Kravitzról mintázták Barbie párját Kent. A gyűjtői darab a 4-szeres Grammy-díjas előadó dalszerző pályafutása előtt tiszteleg. Az amerikai Mattel játékgyár 65 évvel ezelőtt 1961-ben alkotta meg Kent. Az évforduló jegyében Barbie világa a Ken Ambassadors, vagyis Ken nagykövetek kollekció második darabját, a kosárlabdaszár LeBron után Lenny Kravitz iklette, írja a Kirkék kreatív kommunikációs cég. A Mattel a választást azzal indokolta, hogy Lenny Kravitz világszerte több mint 50 millió lemezt adott el, számos zeneipari rekordot megdöntött és meghatározó hatással volt korunk könnyű zenéjére. Szokatlan intézkedéssel ösztönzik olvasásra az embereket Szingapurban. A közösségi médiában való végtelen görgetés visszaszorítására a politikusok világszerte különféle megoldásokat keresnek. Egy szokatlan intézkedés azonban különösen nagy figyelmet keltett világszerte. Szeptembertől Szingapur fizet a polgáriaknak, ha naponta legalább 15 percet olvasnak. A kezdeményezés kettős célt szolgál, ösztönözni szeretni a kritikus gondolkodást és a képzelőerőt, miközben csökkenteni a közösségi oldalakon végtelen görgetéssel töltött időt. Egy olyan világban, ahol mindenütt és mindenhonnan ingerek érnek bennünket. A program egy játékos ösztönző rendszerre épül, az olvasók pontokat gyűjthetnek, amelyeket kisebb pénzösszegekre válthatnak be. A résztvevőknek 50 napnyi olvasást kell regisztrálniuk egy kormányzati weboldalon ahhoz, hogy egy szingapúri dollárt, vagyis mintegy 68 eurócennek megfelelő összeget kapjanak. Számolt be róla a The Guardian.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Instagram fiókja jelentette be a visszavonulását Diego Deme, aki 34 évesen int búcsút a profi labdarúgásnak. Pályafutását az Armini Bielefeldnél kezdte, majd a Baderborn együttesben is megfordult. Karrierje legmeghatározóbb állomásához egészen 2020 januárjáig erősítette a lipcsei gárdát, amelynek színeiben 214 mérkőzésen lépett pályára, 2 gólt szerzett és 17 gólt passzolott.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

világ változik, végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom, egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Ugyanúgy rákkeltő az alkohol, mint a dohányzás. Már az alvásért is pénzt kaphatnak a diákok. Rangos svéd tudományos díjat kaptak magyar kutatók. A mikrofonnál Sarfjanka. Az elmúlt 30 évben megduplázódott az alkoholhoz köthető rákos halálesetek száma, írja a Guardian, egy új tanulmányra hivatkozva. A vizsgálat arra is rámutat, hogy már napi egy ital is jelentősen megnövelheti a daganatok kialakulásának kockázatát. Az elemzés szerint az Egyesült Államokban 1990-ben 11.361, 2023-ban viszont már 23.126 ember hunyt el alkoholhoz köthető rákos megbetegedés miatt. Az alkoholfogyasztást emellett közvetlenül összefüggésbe hozza a mell, prosztata, vastagbél, végbél, hasnyálmirigy, máj és gyomorrák, illetve a fejnyaki daganatok miatt bekövetkező halál valószínűségével. Az alkoholt régóta a dohányfüsttel és az aszbeszttel megegyező kategóriába sorolják rákkeltő képességét tekintve. Ez nem azt jelenti, hogy ugyanakkora eséllyel vezet rákbetegséghez, hanem hogy mindegyik esetében teljes bizonyossággal megállapítható, hogy rákkeltő hatású. Erre a mostani kutatás is ráerősít. Napi 1600 forint a zsebbe, és már az alvás is jobban megy. Legalábbis ezt mutatja egy friss, mintegy 1100 egyetemistát vizsgáló kutatás. A hallgatók, akiket pénzzel ösztönöztek arra, hogy legalább 7 órát aludjanak, átlagosan 19 perccel többet pihentek egy-egy tanítási napon, és a program idején a tanulmányi átlaguk is javult. Egy friss kutatás szerint ugyanis egy viszonylag egyszerű anyagi ösztönzővel sikerült növelni az egyetemisták alvás idejét, és ezzel párhuzamosan a programban részvevő hallgatóknál a tanulmányi átlag is javult. A módszer napi 5 dollárba, vagyis nagyjából 1600 forintba került részvevőnként azon az éjszakán, amikor sikerült teljesíteni a kitűzött alvászélt. Ez persze elsőre nem tűnik nagy összegnek, egy fél év alatt azonban már ez is komoly fejtörést okozhat a családi kincses ládikák őrzőinek. Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula, a Hunren Wigner Fizikai Kutatóközpont három kutatója érdemelte ki a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2027. évi Gregori Aminov díját, számolt be a honlapján a Magyar Tudományos Akadémia. A díj közel fél évszázados történetében először ítélték oda magyar kutatóknak. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia 1979 óta ítéli oda a Gregori Aminov díjat a krisztallográfia területén elért kiemelkedő tudományos eredményekért. Az akadémia indoklása szerint Tegze Miklós, Bortel Gábor és Faigel Gyula a röntgen szabad elektron lézerekkel rendkívül gyors háromdimenziós szerkezet meghatározást lehetővé tévő Kosszel krisztallográfia kidolgozásáért részesül az elismerésben. A modern biotechnológia és a mesterséges intelligencia találkozása újabb mérföldkőhöz érkezett el, írja a Gizmodo. A Nature Biotechnology szaklapban megjelent friss tanulmány szerint ugyanis egy mesterséges intelligencia segítségével kifejlesztett gyógyszer, a Rentosertib nem csak egy súlyos tüdőbetegség kezelésében mutatott ígéretes eredményeket, hanem a biológiai öregedési folyamatokat is képes lehet lassítani. Az In Silico Medicine egy mesterséges intelligencia gyógyszerkutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalat szerint a Rentosertibet azzal a célral fejlesztették ki, hogy azzal a krónikus tüdőbetegségben szenvedő betegeket kezeljenek és meghosszabbítsák az élettartamukat.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Mosonszolnokon rendezték meg a Warrior Games 1-es elnevezési jótékonysági küzdősportgálát, amelyen a Videóton Box Club 4 versenyzője is szorítóba lépett. A teltházas esemény teljes bevételével a szervező, a Birkás Zsolt team a helyi intézményeket támogatta. A Videóton Box Clubot Kovács Mira, Szabó Gábor, Szabó Dávid és Lajos Péter képviselte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap csapadék nem várható, a szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és a hét többi része közötti étkezési idők nagyobb eltérése a szívbetegedések magasabb arányával járt együtt. Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a káromkodás sokat segíthet az edzőtermi teljesítményünk növelésében, a probléma viszont az, hogy ezt nem tanácsos nagy közönség előtt kipróbálni. Most azonban egy friss kutatás olyan legális dopingszerre bukkant, amely szintén sokat segíthet, írja a Science Alert. A Frontiers in Psychology című folyóiratban megjelent tanulmányhoz a Malaya Egyetem kutatói 23 egészséges férfit toboroztak, akik legalább 2 éve rendszeresen edzettek súlyzókkal. Minden résztvevő 3 kísérleti edzést végzett 3 külön reggelen, éjszakai böjt után. Az egyik alkalommal a résztvevőkkel egy 90%-ban étcsokoládé tartalmazó készítményt szagoltattak meg, még egy másik alkalommal tejcsokoládésat. A harmadik alkalommal viszont egy vízalapú készítményt kellett megszimatolniuk. Az Atlanti-óceán északi része fölött elsősorban Izland térségében kialakuló ciklonok sokszor látványos felhőzettel járnak, melyek hosszan el tudnak nyúlni. Ennek láthattuk most egy kiemelkedő példáját az időkép szerint, ugyanis a műholdak által készített felvételeken egy nagyon hosszú, mintegy 8000 mérföldes, vagyis nagyjából 13 ezer kilométer hosszú felhősáv szelte át bolygónk egy részét. A felhősáv Izlandtól indulva átszelte az Egyesült Királyságot, Írországot, majd az Atlanti-óceánt is, és érintette még az Amerikai Egyesült Államok keleti részét is, a vége pedig a Bahama-szigetek felettig ért. Megújult környezetben komplex segítőközpontként immár egy helyszínen működik a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat székhelyintézménye és székesfehérvári tagintézménye. A korai fejlesztéstől a pályaválasztásig a szülők mostantól a barátságházában érik el a rendkívül szerteágazó, sokféle tevékenységet ellátó szakembereket. Vörös Marti Mihály Csongor és Tünde című drámájában mutatkozott be a Vörös Marti Színház Pelikán fészkében az Atlantis program 2 idei győztes diák színjátszó csoportja. A Székesfehérvári SC első István Technikum István színköre és a Szent Imre Gimnázium Signum műhelye közösen állította színpadra a klasszikust. Az első felvonást az István színkör, a másodikat a Signum műhely diákjai adták elő.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A Berlin maraton megnyerő Tixt Assefa hatalmas tempót diktált, sokáig úgy tűnt, hogy világcsúcsot is futhat. Az etióp azonban hajrában lelassult és komoly fájdalmakkal fejezte be a versenyt. Végül 2 óra 11 perc 4 másodperccel zárt, amely minden idők harmadik legjobb idejének számít. Assefa teljesítménye azért is elképesztő, mert az ügynöke elárulta, elszakadt az Achilles-ína, így fejezte be a maratont. A világrekordot egyébként a kenyai Ruth Chepketich tartja 2 óra 9 perc 56 másodperccel, tőle is csak 1 percen maradt el Assefa. Az etióp futó egyébként 2025-ben a londoni rekordot megdöntötte.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma csapadék nem várható, a déli szél megélénkülhet. A felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigolo Barnabás és Széplaki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciája alapú chatbot, ChatGPT 3.5-ös, ami ténylegesen használhatónak tűnik. 5 nap alatt rekordszámú felhasználója lett az alkalmazásnak, működésnek 5. napján már 1 millióan regisztráltak. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége.
1: A ChatGPT olyasmit tud, amire eddig egyetlen más keresőmotor sem volt képes. Képes az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
0: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítást vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megír egy közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadalszövegeket, novellát, vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
1: A szoftver mögött álló San Francisco-i székhelyű non-profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modellt 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
0: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyálazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
1: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
0: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbeesett hangok is. Miszerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
1: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!
2: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prisz Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkább korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszter és Czajner Attila. Most megosztunk veled egy gólyakisokost, azaz 5+1 tippet arra, hogy él túl az egyetem első fél évét.
1: Először is menj gólyatáborba! A gólyatábor nem csupán egy felejthetetlen élmény, hanem a barátságok kialakulásának helye. A barátságok már pedig nagyon hasznosak az egyetemen. Nem csupán a legstréberebb szaktársadat ismerheted meg, akitől bármikor kunyarálhatsz jegyzeteket, hanem olyan felsőbéveseket is, akikhez bármikor fordulhatsz, ha problémád van. Ha pedig nem vagy bulis arc, akkor se izgulj, hiszen nem muszáj a sárga földig innod magad, és kötelező feladat sem létezik egy gólyatáborban.
2: Érdeklődj a tanárok felől. Ami az egyik tanárnál 2-es, a másiknál 5-ös, így nem mindegy, melyik tanárhoz veszed fel az órákat. Ezért, ha már ismersz felsősöket, érdeklődj, melyik tanárnál mire lehet számítani, milyen tárgyat tart több tanár is, és közülük melyiket ajánlják.
0: Harmadik tippünk, hogy tervezd meg előre az órarendedet. A tárgyfelvételnél fontos a gyorsaság, ezért tervezd meg előre a Neptunban az órarendet, hogy csak két kattintással legyél a tökéletes órarendtől.
1: Ahhoz, hogy túléld az egyetemet, előre tanulmányozd a Neptunt. Mielőtt bármit is tenni kéne rajta, lép be, nézd meg, hogy mit hol találsz. Ez hatalmas előnyt jelent majd a fél év aktiválásánál, a tárgyfelvételnél, a vizsgajelentkezésnél. Fontos, hogy amit lehet aktiválni a fél éved, azonnal tedd meg, mert a tárgyfelvételnél hátrányt jelent az a fél perc, amíg átállítja magát a Neptun.
2: Növesz acélidegeket. A Neptun sokszor ki fog dobni, a TO nem mindig tudja elintézni a dolgod. A második ZH sem sikerül majd. Az egyetem tele van hajtépi pillanatokkal is, neked meg kell tanulni ezeket kezelni, különben hamarabb akarod majd hagyni az egészet.
0: Plusz egy tippünk arra, hogy hogyan él túl az egyetem első fél évét, hogy ne az utolsó pillanatban ülj letanulni. Ugyan nagyon csábító dolog minden héten bulizni, skippelni a feleslegesnek tartott órákat, és inkább kávézgatni tanulás helyett, de próbáld meg egy kicsit megerőltetni magad a szorgalmi időszak elejétől. Ugyanis a vége is nehéz lesz. Egyik nap ZH, másik nap kis előadás, aztán hip-hop, itt is van a vizsgai időszak. Sokkal könnyebb lesz a dolgod, ha legalább az érdekesebb tárgyakból elkezded nézegetni a jegyzeteidet már szeptembertől. 97.5 Táska Rádió.

nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened. Ha nap süti szemedet, mindegy a szereped, a lényeg a szereted. Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradé, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontott eltanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakobinus puttony szám.

0: az érzelkhez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár!
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Vértes Lili. A 8 évig fogságban tartott lány Natasa kampus története. Kinyitottam a bejárati ajtót és kiléptem. Az utolsó lépcsőfordulóban megálltam, és azon gondolkodtam, amit anyám több tucatszor is elismételt. Sose válj el haraggal. Ki tudja, látjuk-e még egymást? Megfordultam, de aztán mégis győzött bennem a csalódottság, amelyet az előző este okozott. Nem adok neki több puszit, és a hallgatásommal büntetem. Azon kívül meg, ugyan mi történhet? Részlet Natasa kampus 3096 nap című könyvéből.
2: Korunk egyik leghosszabb gyermekrablásának áldozata, Natasa kampus esete bár ritka, de nem az egyetlen. Számunkra talán azért ő a legismertebb az ilyesfajta szörnyűségeket átélő gyermekek közül, mert egészen közel hozzánk a szomszédos Bécsben tűnt el a lány, és egy ideig Magyarországra is kiterjesztették keresését. Az elrablás tapja 1998 márciusa, amikor is a 10 éves Natasát az iskolában menet rabolt el az akkor híradás technikusként dolgozó Volgán Priklopil. A lányt egy speciálisan kialakított pincebörtönbe zárta, aki ekkor még nem is sejtette, ez a helység lesz az otthon az elkövetkezendő több mint 8 évre.
1: Fogvatartása alatt súlyos verbális és fizikai bántalmazásnak volt kitéve, mindemellett a férfi, aki mellesleg erősen paranoiás volt, uralmat akar gyakorolni a lány felett. Mindeközben a Natasa utáni való nyomozás sem volt egyszerű, az ügyet nehezítette, hogy a kislány nem szerető családban nőtt fel, olyannyira, hogy a nyomozó még egy olyan kijelentést is elejtett a médiában, hogy a kislánynak valószínűleg jobb sora van az elrablójánál, mint otthon.
2: A menekülés napja 2006. augusztus 23-án jött el, ami pusztán a szerencsének köszönhető. Aznap az akkor már 18 éves lánynak a férfi autóját kellett kiporszívóznia a garázsban, amit természetesen Priklopír felügyelt. Azonban megcsörrent a telefonja, és a porszívózajától nem hallotta a másik felet, ezért elsétált a ház másik oldalára, hogy zavartanul lefolythassa a hívást.
1: Addig a pillanatig mindig szemmel tartott, de akkor történt valami. Óvatosan a kapu felé lopakodtam, alig kaptam levegőt, a végtagjaim teljesen lebénultak. A kapu mindig zárva volt, vagy el volt torlaszolva, de aznap nem. Mesélt a meneküléséről Natasa egy interjúban. A rendőrnőt, aki először beszélt a lányjal a szabadulása után, megdöbbentette a lány intelligenciája, műveltsége és gazdag szókincse. Kampus elmondta, hogy az elrablása után 2 évvel Priklopil elkezdett neki könyveket, újságokat, magazinokat vinni, később pedig egy rádiót is kapott. A lány elmondása szerint a folyamatos tanulás, művelődés tartotta benne a hitet, hogy nem marad örökké rabságban. Szabadulása után Natasa ma már 31 éves, és csak nagyon ritkán hallani róla. Azonban nemrég nyilatkozott egy lapnak jelenlegi életéről. Többek között elárulta, hogy minden idejét a jótékonysági munkának szenteli, többek között a PETA arcaként segíti a bebörtönzött állatok sorsát. Mindemellett azt is megtudhattuk, hogy a ház, ahol Priklopil fogságban tartotta, máig az ő tulajdonában áll, ugyan a pincét már feltöltette. Sokak döbbenetére Natasa rendszeresen ellátogat oda, elmondása szerint sokat segített a gyógyulásában és a társadalomba való beilleszkedésben.
2: Könyve, mely a 3096 nap címet viseli, 2010-ben jelent meg, melyből azóta már film is készült. 2016-ban írta meg Kampus második könyvét, 10 év szabadság címmel, melyben arról ír, hogyan alakította ki életét a fogság után. Mindezek után sem hagyott fel az írással, ugyanis úton van a harmadik könyve is, mely az internetes zaklatásról szól. Végezetül pedig kijelenthetjük, hogy nem élte volna túl az egészet, ha nem lenne ennél ezerszer belevalóbb. Nem csak, hogy bántották, de sokkal jobban, mint amire egy ember egész élete során számíthat.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Berzevici Dávid, Bacher Bence, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf, Horváth Winter Oliver, Mordarvas Mihály és Csókás Dávid. A mai adásban Rozsgerivel a kezdetekről beszélgetünk.
1: Milyen végzettséget szereztél?
2: Testnevelő edzőn szereztem alapdiplomát. Szeretném magam még tovább képezni, hiszen még bőven van bennem, én úgy gondolom, 32 évesen nem kell megállni, nem is szabad megállni, legyen az akár a tanulás folyamata, vagy legyen az akár a sportolás folyamata.
3: Jártál edzeni iskola közben, és ha igen, mennyit?
2: Igen, nagyon sokat jártam edzeni, általános iskolában ugye atletizáltam, ez mind általános iskolai kereteken belül, illetve azon kívül is megtörtént. Fehérváron az Arak, az Alba Régi Atlétikai Klub keretein belül. Középiskolában ne is szaladjunk ennyire előre, maradjunk még az általános iskolánál, hiszen még az általános iskolához köthető egy Shotokan karate edzés. Én a hatodikos koromban álltam neki Shotokan karatézni, ez elkísért egészen középiskola, talán 10-11. Osztályig. Ebben az időszakban ez volt a fő csapás irány, szimplán csak olyan indítatásból, hogy kellett egy kis önfegyelmet tanulnom. Tényleg igen, energikus, kirobbanó fiatal gyerek voltam. Aztán ez a Shotokan karate, mivel ezt tetszett a küzdősport, gondoltam, hogy próbáljunk ki valami durvábbat is. A Székesfehérváron megalakult Pitbull Teamhez mentem el MMA-zni, ahol aztán tényleg megtanultam a földharc, illetve a küzdősport, illetve a küzdelmek csínyát, bínyát. És utána találtam rá a saját testsúlyos edzésre, ez a mai napig kíséri az életemet. Ettől függetlenül, mivel ugye tesi egyetemet végeztem, hát ugye elkerülhetetlen a testnevelés. Ezer meg egy ága, itt gondolok csak a gyakorlati órákra, de emellett szerettem belekóstolni minden másba, legyen az akár vízisport, hegymászás, amit még szintén hobbi szinten a mai napig űzök. Szóval tényleg igen, igen sok mindenbe sikerült belekóstolnom. Középiskolához még annyit csatolnék hozzá. Én eredetileg pákozdi lakos voltam, ugye ez nem messze található. Én nagyon sokat jártam a pákozdesehez, mint labdarúgó, tudom, nagyon frankó, tehát a pákozdese színeiben, mint ifi, mint felnőtt csapatban tudtam bizonyítani.
1: Berekedtél-e már életed folyamán?
2: Hát bíztam benne, hogy az ilyen kérdéseket elkerüljük majd. Engem régen mindenki próbált úgy beskatujázni, hogy én voltam az, aki mindig kereste a bajt. Nem, szó sincs ilyenről, tényleg én az a szerencsétlen gyerek voltam, aki hál' Istennek meg tudta magát védeni, de valamilyen úton módon mindig megtalálta őt ez a bizonyos verekedés. Hál' Istennek nem sok volt, és hál' Istennek nem is olyan durvák. Több mindent nem szeretnék erről megosztani. Bízom benne, hogy ti nem fogjátok megtapasztalni, illetve tényleg a fehérvári közösség és társadalom érett annyira, hogy ne, hogy is mondjam, tettek elérjék el azt, amit szóval is el lehet érni igazából, bár tudjuk, mennyire bántó értéke van a szónak, de bízunk abba, hogy békésen meg tudjátok majd beszélni. Én mindig is azt mondtam amúgy, és csak édesanyámat tudom idézni, hogy háborúhoz elég egy kell, tehát kettőnál a vásárra meg tudjátok beszélni, tényleg bízom majd a pozitív kimenetelben, de leginkább tényleg abban, amit az előbb mondtam, hogy nem fogjátok ezt megtapasztalni.
4: Ha újra átélhetnéd a gyerekkorodat, akkor mind változtatnál?
2: A best of kérdés a tiéd a mai nap folyamán eddig. Tényleg. Nagyon sokat szoktam ezen gondolkozni, hogy hova utazhatnék vissza, ha már lenne időutazás, és mi az, amit átélnék. Egy picit most le kell túrnom az emlékek, illetve a lelkem legaljába. Mindenféleképpen azt mondanám, hogy azt a korszakot élném át újra, amit édesapámmal töltettem, hiszen 9 éves korom után sajnos ez már nem adatott meg nekem. Illetve minden, ami boldog élmény, tényleg a nyári strandolástól elkezdve Sukorón, hiszen mi oda jártunk Pákozról Sukoróra strandolni. Tényleg ezek a nagyon pici kis diákcsények, nyári élmények. Ide csatlakoztathatnám még egy-két fesztivál élményemet is. Azok nagyon jók voltak, hiszen most már nem adok annyi teret a szórakozásnak, most már inkább tényleg kicsit elfogult vagyok magammal szemben is. De ha nagyon tágfogalmú, hogy időintervallumra vagy kíváncsi, akkor ez a 16 és 21 éves korom közötti időszakot élném újra.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Tokodi Blanka. Mi is az a BTS? A BTS más néven Bangtan Boys, angolul Bulletproof Boy Scouts, annyit tesz, mint golyóálló cserkészek. Héttagú dél-koreai fiú együttes, mely 2013. június 12-én alakult. A tagok Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V és Jungkook a No More Gym című számukkal

elején még a rajongótáboruk száma elenyésző volt, ma már viszont világhírűek, nem nagyon van olyan hely, ahol még nem hallottak volna róluk. Már több világkörüli turnéjuk volt, és idén pedig Európában.

0: A csapat megalakulása viszont közel sem volt olyan egyszerű. A fiúknak több évig is eltartott, mire gyakornokokból eljutottak a debütálásig. Azaz rendszeres táncórák és énekórák előzték meg a megalakulásukat. Első albumjuk, melyel debütáltak, 2013-ban jelent meg, Too Cool for School címmel. 105 ezer példány fogyott. A 2014-ben kiadott School Love Affair lemez első helyezett volt a Kamos Sláger listáján, és több mint 200 ezer példányban kelt el. Leghíresebb albumjaik a Wings és a Love Yourself. Az együttes szókimondó rap szövegeiről és erős koreográfiáikról híresek. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal is, mint Keoni Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. Legfőbb jellemzőjük, hogy nem company made-ek, ami annyit takar, hogy maguk készítik saját dalaikat, a dalszövegírástól kezdve a producerkedésig. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, teljes angol nyelvű számai nincsenek is, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni.
1: Rajongóik neve Army. Az Army szó is jelképes jelentéssel bír, hiszen a szó angolul annyit tesz hadsereg. A hadsereg és a golyóálló mellény mindig együtt vannak. Ez azt sugallja, hogy az együttes és a fanjai sosem válnak el. BTS második Billboard jelölését és Dia Jabal hette be olyan sztárok elől hapolva a győzelmet, mint Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato vagy Shawn Mendes, amikor megnyerte a Top Social Artistnak járó díjat. Ugye nem ez volt a 7 tagból álló fiú csapat első nemzetközi sikere, kétségkívül ez hozta meg nekik a legnagyobb nemzetközi média visszhangot, illetve elismerést.
0: Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be, és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twitterről saját emojit is kaptak hashtagük mellé 2016 májusában.
1: 2018-ban a Love Yourself World Tour keretén belül több európai, ázsiai és amerikai országba is ellátogattak. A turnén a legutóbb kiadott lemezük számait játszották telt házas közönségnek. Több videó is készült a stadionon kívül a fanok hangos énekléséről és a tagok biztatásáról.
0: Hogy összefoglaljuk a hallottakat,
1: a BTS jó, és szeressétek!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna, Fésű Amira Bonita, Kassai András. Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgetünk a mobilfüggőségről. Mit nevezünk függőségnek?
1: Sziasztok! Függőségről akkor beszélhetünk, hogyha megváltoztatja valakinek a viselkedését, az érzelmeit, a gondolkodását, súlyosabb esetben mondjuk nem tudja ellátni a napi teendőit, a munkáját, vagy a tanulást például valaki. Tehát nyilván függőség sokféle lehet, sokféle megnyilvánulási formája lehet, illetve ennek vannak azért fokozatai, tehát van, amikor ez egy kicsit enyhébb, van, amikor viszont akár nagyon súlyos is lehet egy függőség.
2: És ez milyen súlyos lehet ez a függőség?
1: Mobillal kapcsolatban?
2: Igen.
1: A mobiloknak ugyanaz az előnye, mint a hátránya, tehát az a nagy probléma velük, hogy nagyon könnyen tudjuk őket használni. Tehát picik is, könnyen használhatók, és mindig ott vannak velünk. Tehát körülbelül reggel felkelünk a mobilunkkal, és onnantól kezdve folyamatosan velünk van, és este is nagyjából ezzel fekszünk le. Tehát ezzel az a nagy probléma, hogy nagyon könnyen rá tudunk erre úgymond kapni, hogy egy folyamatos információáramlásba vagyunk, folyamatosan meg tudjuk nézni az e-maileinket, az SMS-einket, állandóan elérhetőek vagyunk. Van egy csomó ugye ingyenes alkalmazás, amit le tudunk tölteni, segíti az életünket. Ez viszont kialakíthat egy függőséget, tehát most már beszélünk konkrétan mobil függőségről, ami azt jelenti, hogy van, akinél ez akár nagyon súlyos is lehet. Tehát most az új vizsgálatok alapján, tehát az utóbbi években elkezdték ezt kutatni is, és ott már kiderült az, hogy sajnos mint a kábítószerek akár olyan változásokat is hozhat az agyba ez a fajta függőség, illetve a szorongást és a depressziót növelheti.
3: Milyen következményei lehetnek?
1: Sokféle következményt nézhetünk. Nézhetjük ugye a fizikális dolgokat is, tehát hogyha például valaki folyamatosan mobilozik, tehát azon játszik, tehát akkor felvesz például egy olyan testtartást, tehát hogy fizikálisan is ugye lesz egy görbe hát, egy beszűkült tudatállapot egy kicsit, ez növelheti a stresszt, növelheti a szorongást, akár ugye a látásra például rossz hatással van, tehát hogy a szemét is akár veszélyezteti, tehát testileg is lelkileg kihat sajnos egy erősebb ilyen függőség, tehát hogy itt igazából az a lényeg, hogy mennyi a mennyisége ennek az óraszámnak, amit mondjuk eltöltünk a mobilunkkal, és azt mondjuk milyen helyzetben. Tehát, hogyha valaki például leül több órára, és ugyanabban a testtartásban áll fel mondjuk 3 óra után, akkor nyilván ott még a fizikai dolgokra is kihat.
0: Hogyan tud egy mobilfüggő megszabadulni a szenvedélyétől?
1: Vannak fontosabb paraméterek, amiket érdemes mondjuk betartani. Tehát vannak olyan dolgok, amire tudunk figyelni. Tehát, hogy például kijelölök olyan tiltott zónákat, ahova nem viszem a mobilomat. Tehát mondjuk a fürdőszobába, vagy a konyhába, hogyha éppen vacsora van, vagy valami olyan helyzet van, tehát bizonyos szituációkban, családdal, barátokkal, stb. Nem viszem magammal a mobilt. Aztán érdemes például lehalkítani, tehát vagy levenni bizonyos értesítéseket, tehát hogy ne legyen mindig az a ott a figyelmem, ne legyen mindig az bennem, hogy na vajon most mi történik, ki fog írni, mi jött, elérhető vagyok-e, milyen információról maradtam le, hogyha nem figyelek oda. Tehát, hogy ne legyen egy állandó készenlétem a telefon felé. Tehát ezt meg tudom úgy oldani, hogy például bizonyos értesítéseket kikapcsolok. Aztán lehet olyat csinálni, hogy vannak ingyenes alkalmazások, amit szintén le lehet tölteni arra, hogy mondjuk lássam azt, hogy mennyit mobiloztam, tehát érdemes megnézni azt, hogy mondjuk mennyi időt töltöttem a neten, mennyit foglalkoztam a bizonyos dolgokkal. Ha viszont súlyos függőségről beszélünk, akkor viszont szakemberhez kell fordulni, tehát hogy van, akkor mert, tehát hogyha egy súlyos függőség van, akkor azért ezt már egyedül nem feltétlen tudja megoldani az, akit ez érint, tehát akkor addiktológus, szakember, pszichiáter vagy pszichológus az, aki tud ezekbe segíteni.
2: És kihatással lehet a gyerekek koncentráció képességére?
1: Mindenképpen, mert egyrészt a mobil beszippant, tehát hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor szinte észre se veszem, hogy még ezt is megnézem, azt is megnézem, amazt is megnézem. Úgy nem is tudok ugye akkor másfele koncentrálni. Mivel mindig egy ilyen ügyeletes készenlétbe vagyok, hogy most érkezik esetleg egy bejövő hívás, SMS, cseten valaki éppen keresni fog, stb. Így még, hogyha nincs is a kezembe, és nem foglalkozok vele, akkor is elviszi a figyelmemet, tehát nem tudok úgy odafókuszálni például az adott feladatra. Tehát tanulni mondjuk nagyon nehéz úgy, hogy tudom, hogy ott van a közelben a telefon, és akkor bármikor történhet valami, akkor nem fogok tudni odafigyelni például a matek házira, mert a koncentrációm az nem ott van.
3: Az elmúlt percekben Kaufmann Anikó pszichológussal beszélgettünk a mobilfüggőségről. Köszönjük, Anikó!
1: Köszönöm.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: A deepfake-ek és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei verzió fesztiválon. Az emberi beszéd megváltoztatja a kutyák agyát. Dinószéklet adhat választ egy 66 millió éves rejtélyre. A mikrofonnál Kovács Jászmin. A deepfake-ek a mesterséges intelligencia és a manipulált képek hatására fókuszálnak az idei 23. verzió nemzetközi emberi jogi dokumentumfilm fesztiválon, melyen több mint 80 filmet tűznek műsorra, november 16-a és 25-e között Budapesten és 8 magyarországi városban. A szervezők közleménye szerint a fesztivál idei szlogenje a Hiszem, ha látom, ami egyszerre utal a képek hitelességével kapcsolatos növekvő bizonytalanságra és a dokumentumfilm műfajára. Egy olyan zsánerre, amelynek szerepe napjainkban felértékelődhet, mivel egyre nehezebb eldönteni, mi valós abból, amit a képernyőn látunk. A fesztivál november 16-án a Trafo Kortárs Művészetek Házában a Papa című magyar dokumentumfilmmel indul. A Budapest 8. kerületében játszódó személyes hangvételű alkotás idén elnyerte a Magyar Filmszemlet dokumentumfilmes fődíját. A film egyben kapcsolódik a 23. verzió egyik hangsúlyos fókuszához. Idén külön figyelmet kapnak a roma közösségek sokféleségét bemutató, valamint roma alkotók által készített filmek. Egy frissen közzétett, a Science szaklapban megjelent magyar kutatás szerint a kutyák agya pontosan úgy tagolja szavakra a folyamatos beszédet, hogy azt eddig csak embernél láttuk. Ez pedig arra utal, hogy a beszéd feldolgozásának hatékonysága nem feltétlenül az ember különleges nyelvi képességeinek a következménye. A beszéd rendszeres hallgatása maga is megváltoztathatja az agy működését, még egy embertől evolúciósan távoli emlősfajban is, írja közleményében az ELTE. Andis Attila, kognitív idegkutató ismertette a szavakat két fő beszédhangtípus alkotja. A magánhangzók és a mássalhangzók. Bár a magánhangzók hangosabbak, feltűnőbbek, a szavak valódi vázát általában a mássalhangzók adják. Egy hosszú beszéd folyamban könnyebb felfedezni az egyes szavakat, ha a mássalhangzókra fókuszálunk. Az emberi agy pedig már csecsemőkortól éppen ezt teszi. Ezt a jelenséget nevezzük mássalhangzó preferenciának. Foszilizálódott dinoszaurusz ürülékben bukkantak rá egy ősi madár tollára. A kiváló állapotban fennmaradt lelet a kutatók szerint rengeteget elárul arról, hogyan éltek és halhattak ki bizonyos ősi lények, írja a Science News. Jingmei O'Connor, a Chicagói Phil Természettudományi Múzeum munkatársa szerint a sűrű sörték arra utalnak, hogy egyes tollak taszíthatják a vizet, hasonlóképp, mint napjainkban a pelikánoké. A Current Biology folyóiratban megjelent kutatás szerint emellett a tollszár légpárnákkal van tele, ami a modern madaraknál könnyű, mégis elég merev tollazatot biztosít a repüléshez. Ez valami olyasmi, amit először látunk a dinoszauruszok korában, jelentette ki a kutató. A lelet a kutatók szerint magyarázatot adhat arra, hogy a madarak között miért voltak nyertesek és vesztesek.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A székesfehérvári István Király általános iskolában nyitották meg a Magyar és Európai Diáksport napját, amely minden év szeptemberének utolsó péntekén van. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy mozgásra és egészséges életmódra ösztönözze a diákokat. A Magyar Diáksport Szövetség idén immár 22. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport napját, amely 12 éven nemzetközi szintre emelkedett, és Európai Diáksport napja elnevezéssel már az Európai Sporthét legnagyobb létszámú eseményévé nőtte ki magát.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadék nem várható. A déli szél megélénkülhet, a felhős időben délután 23 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
1: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan búra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
0: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
1: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstény szúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstény szúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
0: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
1: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrezbe helyezett hörcsög vérét szívták.
0: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. Ötször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálnia kell a partnere repülési hangjával. Amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
1: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.

0: segítenék.
1: 95-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
2: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
1: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a test súlytól függ.
2: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
1: Kis mértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
2: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
1: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor, a hasnyálmirigy és a máj is megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
2: Sörre bor vagy fordítva, bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
1: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzimkészlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
2: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital

0: Italok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimulálószer. Így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszul léthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.
2: 97.5.
3: All the time.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 ezer Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 ezer terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat, de nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük,

0: a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
1: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
0: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
1: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
0: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztuk neked a legbizarabb függőségeket.
1: Függeni nem csak drogtól, alkoholtól, dohányzástól vagy szerencsejátéktól lehet. Hallottál már a jégfüggőségről vagy a fogfehérítéstől való függőségről? Melyek a legbizarabb függőségek?
0: Az első a tanorexia, azaz a szolárium függőség. A tanorexia egy olyan, az egészségre ártalmas függőség, amely hasonlóságokat mutat a szenvedélybetegségekkel. Már van némi bizonyíték arra, hogy az UV-sugárzás barnító hatása komoly függőséget okoz. Ennek biológiai alapja is vannak, ugyanis a barnulás során a testben endorfinok szabadulnak fel, ami egy idő után nagy dózisban függőséget okozhat.
1: Következő a plasztikai sebészet függőség. Azok az emberek, akik nem estek át plasztikai műtéten, nem tudják megérteni azt, hogy más embereknek hogyan okozhat ez függőséget. Nagyon egyszerű. Azoknál, akiken már végeztek el plasztikai műtétet, az eredmény arra ösztönöz, hogy újra és újra és újra késre lefeküdjenek. Ezek a műtétek azt hitetik el a pácienssel, hogy ha tovább csinálja, akkor minden műtét után gyönyörűbb lesz.
0: A harmadik ilyen bizarr függőség a pagopágia, a jégfüggőség. A pagopágia egy megszállottság, vagyis aki ebben szenved, kényszeresen jeget akar rágni, amikor csak tud. Ez többnyire a vashiány miatt alakul ki. A vas pótlásával kezelhető a betegség, a vitaminok növelhetik a vörösvérsejt termelést, a C-vitamin pedig segít a vas felszívódásában.
1: Következik a számomra talán legbizarabb dolog, a temetés függőség. Ez egy annyira egyedi függőség, hogy még orvosi elnevezése sincsen. Egy 42 éves brazil férfi, aki ennek a szenvedélynek a rabja, 20 éve minden temetésen részt vett, ami a városában lezajlott. Még a munkahelyéről is kilépett annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a szenvedélyének. Luis Squarisi minden reggel, amikor fel kell, bekapcsolja a rádióját, és meghallgatja, hogy történt a haláleset. Nála ez a függőség 1983-ban apja temetésén kezdődött, és azóta sem hagyott alább.
0: A fogfehérítés függőség. Úgy néz ki, hogy manapság az emberek nem tudják megállni a fogfehérítést. Vannak olyanok, akik havonta többször is fehérítik a fogaikat. Ez már függőségnek tekinthető. Mivel a fehérítés egyszerű, az embereket tényleg egyszerűen magával ragadhatja és függőséget okozhat.
1: Az utolsó dolog a földevés függőség. A földdel való táplálkozás az antropológiai folyóiratok és orvosok által rendkívül jól dokumentált függőség. Ezt picának is nevezik. Ezt a függőséget általában az ásványanyag szegény étrend váltja ki. Bár tekinthető társadalmi szokásnak is, ugyanis a primitív népek, illetve a nyomornegyedek lakói napi rendszerességgel fogyasztanak sarat.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: Nagyon.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a róla.

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Tereki Léna, Hedrik Mira, Matkó Rebeka, Virághalmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Vörös Csenge.
1: Ellátogatott hozzánk az Aska megalapítója Molnár Tamás Nizsazsa és egyik négylábú kedvence Fidó. Ellátott minket sok tanáccsal, többek között megtudhattuk, hogy a kutya választja a gazdát.
2: Volt-e már olyan kis kedvenc, aki annyira a szívedhez nőtt, hogy nem tudtad elengedni?
3: Muszáj elengedni, de volt olyan, igen, akiket mi megrígattunk egy kicsit, meg úgy beleszakad a szívünk egy kicsit, meg iszonyatosan is örülünk neki, hogy elmegy. Ezek azok a kutyák, akik leginkább hosszabb időt töltenek velünk. Tehát van olyan kutya, hiszed vagy nem, bár mondjuk az én életemben ez annyira nem számít különlegességnek, ha azt mondom, hogy több mint 10 000 kutya volt már a kezeim között. Tehát nem biztos, hogy mindenkire így elsőre azt fogom mondani, hogy tudom, hogy ki jön. De mondjuk, ha valaki nálunk lakik 1 évet, 5 évet, vagy nehogy Isten 9 évet, mert erre is volt példa. Tegnap, mikor voltam egy iskolában és vetítettem, egy előadást tartottam a gyerekeknek, és akkor ott föltűntek a gazdához került kutyák között olyanok is, ahol mondjuk éppen Pütyike, aki 9 évet volt velünk, hát elpityeredtem ott hirtelennyében, mert ugye eszembe jutott, hogy édes Isten, 9 évet ért nálam ez a kiskutya, és most milyen boldog a gazdájánál. Úgyhogy igen, akik sokat vannak velünk, azokat konkrétan hozzánk nőnek, mind a sajátjaink. Hiszen minden egyes állatot úgy kell kezelnünk, pont ugyanolyan lelkiismeretesen, mintha a sajátunk lenne, csak nekünk nevelőszülő szerepbe kell maradnunk, tehát tudnunk kell azt, hogy amikor eljön érte az ő családja, akkor ha fájó szívvel is, de el kell engednünk azt a gyereket, mert hogy sokkal boldogabb lesz egy családba, aki csak az övé, mert nekik nagyon fontos, hogy legyen saját emberük, mint hogyha ott marad velünk, és akkor mi milyen boldogok vagyunk, hogy már 5 éve neveljük. Nem ez a cél, az a cél, hogy kiengedjük.
4: Volt-e már olyan, hogy visszavittek egy kutyát, és hogyha igen, akkor miért?
3: Igen, történt ilyen a történelmünkben, nem sok hála a jó égnek. Jellemzően az szokott előfordulni, amikor

0: A családtagok, hogyha bármi történik, természetesen bárki neveli ezt a gyereket, nem így szokott lenni, tehát ilyenünk volt. És igen, mi is bele tudunk nyúlni a történetbe, úgy, hogy mondjuk nem jól mérjük fel a gazdát, hogy most mi voltunk akkor figyelmetlenek, és vagy arra figyeltünk, hogy a kutya nagyon akarta azt az embert.
1: Egy négy fős családba, ahol van egy kis gyerek, oda milyen fajta kutyát ajánlasz?
0: Fajtát nem feltétlen tudunk mondani, ahogy mondtam neked, hogy a családnak az aktivitása nagyon fontos. A négyfős családban, tehát két kisgyerek, két felnőtt, akkor tudni kell, hogy ők milyen életet élnek. Egy biztos és nagyon fontos tényező, hogy olyan kutyát, aki szereti a gyerekeket. Mert bizony van olyan kutya, aki nem szereti a gyerekeket, és ennek olyan okai lehetnek, hogy például a gyerekek bántották, rugdalták. Telephelyünkön mindig van olyan kutya, akiről tudjuk, hogy nem szereti a gyerekeket. Ezt ugye nagyon hamar ki tudjuk szúrni, amikor jönnek a látogatók a viselkedésből. És amikor jönnek iskolák, mindig el is mondom, hogy minden kutyához be lehet nyúlni, abba az egy kertletbe nem. Szerintetek hova akar benyúlni összes gyerek? Oda.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Naár Barbara és Ványi Viktória. Mai vendégünk Gönczi Gábor, televíziós műsorvezető, illetve a Smilog Circus nevű együttes frontembere és énekese. Mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Mindig is a média vonzott, vagy más szakmai szóba jött?
1: Abszolút nem volt benne ez a pakliban, azt tudtam, hogy nagyon szeretek szerepelni, ez már kiderült gyerekként is, hogy mindig, amikor valahova elvittek engem a szüleim, ahol többen voltak, akkor mindig szerettem produkálni magam. Felmentem a színpadra, ha olyan helyen voltunk, énekeltem az általános iskolában, a kórusban, ott szólót is énekeltem, tehát azt tudtam, hogy ilyen szereplős vagyok, de az, hogy mit szeretnék csinálni, az nagyon sokára alakult ki. Nyilván volt egy csomó vágyam menet közben. Amikor gimnazista voltam, akkor német tanár szerettem volna lenni. Ennek az volt az oka, hogy nagyon jól ment a német nyelv, jó volt a nyelv, jó a nyelvérzékem, és akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy nekem ez ilyen jól megy, akkor majd én ezt fogom tanítani. De aztán utána meg elmentem egy lovasiskolába lovagolni, akkor azt mondtam, hogy én valami lovas akarok lenni, lovasrendőr, vagy valami lóval kapcsolatos dolog, de ha egy picit még visszább megyünk az időben, akkor meg, amikor apukám elvitt az első céllövöldébe, na hát, és akkor én megirigyeltem, hogy az az ember, aki a kezünkbe adja a puskát, hogy annak mennyi értékes ajándéka van ott a háta mögött, hogy akkor én céllövöldés leszek, mert akkor nekem lesznek ezek, és nem kell érte megharcolni. Úgyhogy volt mindenféle dolog. Hát aztán persze később a közgazdaságtan felé kacsintgattam, akkor elmentem a külkertfőiskolára, ott le is diplomáztam, és elvileg bankárként diplomáztam le. De aztán ez rövid úton kiderült, hogy nem értek el. De közben meg már volt a zenekarom, és akkor a zenekar vitt rá végül is arra az útra, amin most is járok.
0: És ez pontosan hogy is történt a zenekarod? Hogy kapcsolódik ennyire a média világához? Hogy kerültél bele ebbe a munkába?
1: Amikor elkezdtünk zenélni, az pusztán abból fakadt, hogy nagyon szerettük a Queen zenekart, meg Freddie Mercury, nekem az volt a gyerekkori bálványom, és őt utánoztam, az ő dalait kezdtem el énekelni, és nagyon szerettem volna alapítani egy olyan zenekart, amiben mi Queen-t játszunk. És akkor összehoztam egy bandát, nem volt nehéz, mert zenei általánosba jártam, kórusban énekeltem, ott mindenki zenélt, mindenkinek a kezébe volt egy hangszer, tehát egyszerűen csak össze kellett gyűjtenem az akkori legjobb barátaimat, és mondtam, hogy akkor most mi Queen-t fogunk játszani. Ez elég gyorsan kiderült, hogy nem megy, azért ez nem olyan egyszerű Queen-t játszani, de akkor meg zenélni meg jó volt, és akkor azon gondolkoztunk, hogy akkor mi legyen, hogy zenélni akarunk, Queen-t játszani nem tudunk. És akkor elkezdtünk olyanokat játszani, amit tudtunk is, meg szerettünk is, ez volt a rock and roll, és ebben elég gyorsan, elég sikeresek lettünk, ezt jól tudtuk játszani, meghirdettük az első sulibulikat, teltház volt mindig, és végül is ebbe így belebonyolódtunk, megmaradt a zenélés, nagyon sok koncertünk lett, utcabálok, ezt imádtuk csinálni, és amikor én a külkerről kijöttem, akkor rájöttem, hogy hát minden akarok lenni, csak bankár nem, hanem valami olyasmi kellene, mint amilyen a zenélés is, de hát azért, hogy meg is lehessen belőle élni. És akkor találtunk egy újsághirdetést, hogy műsorvezetőket képeznek egy iskolában, ez volt a Komlósi Gábornak az újságíró iskolája, és akkor én erre elmentem. Még a külker utolsó hónapjaiban ez a dolog elindult, tehát mielőtt lediplomáztam volna, én már jártam egy újságíró iskolába, és az meg nagyon tetszett. És akkor lediplomáztam, akkor nem bankban kezdtem el dolgozni, hanem az egyik tévénél. Akkor még nem volt olyan sok tévé, mert akkor még csak 20 évvel, 24 évvel ezelőtt voltunk, akkor még csak egy nagy tévé volt, annak két csatornája, az M1 meg az M2, és nagyjából így ennyi, meg volt néhány rádió. És akkor én az MTV-nek a reggeli műsorában kezdtem el dolgozni, ez volt a Napkelte, és akkor ott az nekem nagyon tetszett. És akkor rá fél évre megindultak a kereskedelmi csatornák, az RTL meg a TV2, és akkor én ott elmentem az RTL-hez. És hát végül is egy 5 évvel ezelőttig én ott dolgoztam.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.
3: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Szoktál energiaitalt inni? Rengeteg a kérdés korunk egyik népszerű üdítője az energiaital körül. Már csak azért is egészségtelen, mert egy dobozban annyi finomított cukor van, hogy kifolyna a markunkból. És a koffeinről, plusz egyéb adalékanyagokról még szó sem esett. A fáradtság ellen egyesek szerint nem rossz módszer legurítani egy-egy dobozzal, de mérték nélküli fogyasztásuk veszélyes lehet, gyerekeknek pedig egyáltalán nem javasolt. Az energiaitalok hatásairól dr. Simich Rita beszélt. Mi is valójában az energiaital? Jelenleg nincs pontos meghatározása, inkább egy gyűjtőnév, amiről általában egy 0,33-as, színes fémdobozban lévő termék jut eszünkbe. Az összetétel lényegében mindegyikben ugyanaz, változó arányokkal. A koffein éri el a kívánt felpörgető hatást, a szénsav ezt még jobban elősegíti és ihatóvá teszi. A különböző ízfokozók adják az ízt, és van benne cukor is. Az energiaital fogyasztása persze nem tilos, ezek bevizsgált, engedélyezett termékek, amelyek jelen pillanatban bárki számára elérhetők és fogyaszthatóak. A gond a mennyiséggel van. Régebben taurint is tartalmaztak az energiaitalok, de ma már nem, mivel ezek a termékek a népegészségügyi termékadó ismertebb névén chipsadó hatája alá tartoznak, létrejöttek az úgynevezett lebutított változatok, amelyekben csak az említett összetevők a jellemzők. A drágábbak egy része tartalmazhat hozzáadott vitaminokat is, állítja a szakember.
1: Az energiaital egyszerűen olcsón pörget fel, és főleg a fiatalok körében a divat miatt is nagyon fogy. A szülők nem tudnak mindig a gyerek mellett lenni, én még a leginkább egészségbarát családba tartozó gyermekkel is előfordul, hogy társaságban ilyet iszik. Fontos, hogy az italok egyik alkozó része sem tiltható, vagy tiltott. A munkavégzés, tanulás, sportolás során azonban szomjoltása nem alkalmas. Arra a víz, a nyomelemeket pótló ásványvíz a jó megoldás. Egy gyereknek egyáltalán nincs erre szüksége. Sőt, a jelenlegi ajánlások alapján a gyerekek étrendje nem tartalmazhat koffein vagy más stimulálószereket. A kamaszok nem kis felnőttek, az ő szervezetükben forradalom van. Hogy fejlődnek, mindig változik valami, és ehhez igazodni nagyon nehéz. Ezért is alakulhat ki veszélyhelyzet, akár a koffein fogyasztásból is, mert nem egy stabil szervezetbe juttatjuk be, hanem egy változóba. Az összetevők azért problémásak, mert nincs minden egyére kidolgozott hatásmechanizmus. A termék a fiatal szervezetre talán intenzívebb és kevésbé egészséges hatással van. Sok a túlsúlyos, valamint az alultáplált gyerek, és a mai társadalmat figyelve sok az ingerlékeny gyerek, sokaktól a depresszió sem áll távol. Ezek mind olyan gondok, amelyekre hathat az energiaital. Egyre gyakoribb például a magas vérnyomás, mert az általános és középiskolások között is. És ez sokáig nem látszik, hogy a diabétes sem. Egy ilyen löket nekik problémás lehet. Ezért is érdemes megfontolni, hogy ígyunk-e energiaitalt. 97.5

0: stációkat.
1: Minden kedvenc egy helyen.
2: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hegyi Vivien, Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A zene egy igazi gyógyír tud lenni a problémáinkra. Azért hallgatunk zenét, hogy egy kicsit elszakadjunk a világtól, és átélhessük azt a flow élményt, amit az alkotók is átéltek a zene készítésekor. És ha egy zene nem csak szórakoztatásra készült, hanem mondani valója is van, akkor a hallgatók, akiknek ugyanolyan problémáik vannak, mint a zenekészítőinek, nagyon könnyen tudnak azonosulni vele. Ezt használta ki mesteri szinten a 21 Pilots, akik a zeneikkel segítenek az embereknek legyőzni a szorongást és a depressziót.
3: Sokan azt gondolják, hogy a 21 Pilots egy zenekar, holott már csak egy duóról van szó. Tyler Joseph az egyik alapító, aki mai napig tagja az együttesnek, 2009-ben találkozott először Nick Thomas-szel egy kosárlabda meccsen, és hirtelen nagyon jó barátok lettek. Nem sokkal később ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, és egy közös lakásba költöztek, aminek a pincéjében megszülettek az első dalaik. Az egyetemen ismerték meg a harmadik tagot, Kriszt, aki nagyon jó dalszövegíró, ő írta az első zenéiket. Ekkoriban rengeteg környékbeli rendezvényen felléptek, ami minden irányba befolyásolta a stílusukat. Mivel eleinte nem nagyon tudták lekötni a közönség figyelmét, a színpadon jelmezekkel, maszkokkal próbálkoztak, ami a későbbi logókat, albumborítókat is befolyásolta. 2009 végén megjelent az első albumuk, ami a saját nevüket viselte.

0: A nevet egyébként egy színdarab inspirálta, ami arról szól, hogy egy férfi a II. Világháborúban gyári hibás repülőgép alkatrészeket adott el, hogy segítsen a családjának, de végül az alkatrészek miatt 21 pilóta az életét vesztette. A logójuk is sokat változott az évek alatt, a videoklippekben pedig szinte minden okkal történik, és mindennek jelentése van. Egy egész marketing kampányt építettek a rejtett utalások, kódolt üzenetek köré, még egy külön oldaluk is van, ahova titkosított üzeneteket posztolnak, amiket a rajongók fejtegethetnek, hogy minél többet megtudjanak a dalokban leírt világról. Műfajilag nagyon nehéz besorolni őket bárhova is, mivel az évek alatt nagyon sok minden befolyásolta a stílusukat. Valahol az alternatív, a rock és a rap elemei között mozognak, de sokan tiltakoznak, hogy bármennyire is közük lenne a rockhoz, mivel például nagyon ritkán használnak elektromos gitárt. Ezen kívül sok olyan elektronikus zenéből származó technikát használnak, ami egyáltalán nem jellemző a rock zenére.
1: Ben Nick és Chris elhagyták a bandát tanulmányaik miatt, egyikük pedig beajánlotta új tagnak Josh Dent, aki azelőtt is dobolt már másik együttesekben. Így jött létre a végleges felállás. Ebben az időszakban szinte mindent maguknak csináltak, ingyen osztogatták a lemezeiket az egyetemen, néha Tyler anyukája adott el koncertjegyeket. 2012-ben megjelent az első klipjük, ami nagyobb kiadók figyelmét is felkeltette, és végül az Atlantic Records egyik leányvállalata leszerződtette őket. Náluk jelent meg a harmadik, egyben legismertebb a

0: Innentől már könnyebben mentek a dolgok, teltházas koncertjeik voltak, és elnyerték az emberek, illetve a média elismerését is, 2017-ben pedig Grammy-díjat is nyertek. De mitől is lettek ilyen sikeresek?
1: A legtöbb dalszövegük depresszióról, szorongásról szól. A felgyorsult világ és az internet miatt mindenki kapcsolatban van egymással, viszont amennyire összeköt minket az internet, annyira távol is tart minket egymástól. Emiatt a 20 év alattiak több mint fele küzd depresszióval. A 21 Pilots dalok pedig pont ezekkel a problémákkal foglalkoznak. Taylor például felvállalta, hogy ő maga is sok mentális problémával küzd, emiatt még közelebb került rajongóihoz. A zenékben, videókban egy teljes alternatív univerzumot kitaláltak szereplőkkel, helyszínekkel, amik mind valamilyen érzést, hangulatot jelképeznek, így segítenek az embereknek megérteni, legyőzni a problémáikat. Több zenében konkrétan Taylor személyes problémáit, történeteit mesélik el, és ezeket folyamatosan bővítgetik az oldalukra posztolt kézzel írt üzenetekkel, képekkel.

az új albumukhoz, a Trenchhez kapcsolódó üzenetekben például Tyler alter egója, Clancy, azt meséli el, hogy mi történik vele az alternatív világban. Létrehoztak egy rajongói közösséget is, a Skeleton Clicket, vagyis a Csontváz Klubot, ahol szintén segíteni próbálnak az embereknek. Mindez pedig úgy teszik, hogy közben még szórakoztatnak is vele.

0: 97.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Nagy veszélyt jelenthet a férfiakra a hétvége. A csoki illata javíthatja az edzés teljesítményünket. 13 ezer kilométeres felhősáv tűnt fel az Atlanti-óceán felett. A mikrofonnál Bali Villő. A hétvége sok mindenben eltérhet a hétköznapoktól, legyen szó akár az alvási szokásokról, a munkarendről, vagy az étkezések időzítéséről. Egy új tanulmány most a hétvégi étkezési szokások megváltoztatásának, az úgynevezett táplálkozási jetlag egészségügyi hatásait vizsgálta, írja a Science Alert. A Communications Medicine folyóiratban megjelent tanulmány részeként francia és spanyol kutatók 104.806 felnőtt adatait elemezték egy folyamatban lévő egészségügyi vizsgálatban, amely az étkezési szokásokat veti össze a szív- és érrendszeri betegségekkel átlagosan 8,1 éves követési időszak alatt. Míg a nők adataiban nem mutatkoztak egyértelmű összefüggések, a férfi résztvevőknél a hétvége és